Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben,

0: Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz

0: világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Mária Rádió.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az Élet Kenyere közösség házából. Ma újból Veronikával és Mária Zsuzsanna nővérrel fogok beszélgetni. Mai témánk a szegénység. Hogyan éli meg a közösség, mit jelent számukra, és erről fognak majd tanúságot is tenni. Kedves Veronika, kérnélek, hogy a bevezetőben te szólj hallgatóinkhoz.
1: Mielőtt a szegényekről és a szegények helyéről a közösségünkben beszélnénk, érdemes egy kicsit körüljárni, hogy mit is jelent az, hogy új közösség, az Élet Kenyere közösség, illetve egy népet alkotunk. Volt erről szó a korábbi műsorokban is, de érdemes ezt újra feleleveníteni. Közösségünkben különféle életállapotú keresztények élhetnek együtt. Vannak közöttünk világiak, akik házasok, vagy gyermekkel is rendelkező családok. Vannak a világiak között egyedülállók, és megszentelt életű testvérek és nővérek is, illetve van lehetőség a papoknak is, diakónusoknak is elköteleződni a közösségünkben, és van két különleges életállapot, a remeték és a zarándok testvéreknek a hivatása. Ugyanakkor nem csak különféle életállapotok élhetnek a közösségben, hanem rendkívül változatos élethelyzetekből kerülhetnek ki azok, akik egy fedél alatt élnek. Különböző életkorúak, tehát ugye a családosokkal vannak gyerekek is, vannak idősek, tehát bármilyen életkorral, sőt, aki elhívást érez az evangéliumra, nálunk nincsen ilyen, hogy bizonyos életkor fölött már nem. Tehát Isten bárkit bármikor hívhat. Bármilyen egészségi állapotban is lehet. Tehát nincsenek kizárva Isten országából sem a betegek, sem a nehézségekkel küzdők. Együtt alkotjuk Isten népét. Ugyanígy különböző anyagi helyzetből érkezhetnek a közösség tagjai és barátai, vagy különböző képzettségből. Tehát nincsen ilyen előírás sem, hogy nem tudom, egyetemet kellene végezni. A szegények így teljes értékű tagjai annak az életszentség felé haladó népnek, amit a közösségben alkotunk. Helye van benne mind a sánta báránynak, mind az anyajúnak. Az életszentség ugyanis mindenkié, főleg a szelideké és az alázatos szívűeké, azoké, akik sírnak, és akik az élet terhei alatt roskadoznak. Szükséges, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. Éppen ezért különböző elköteleződési formák léteznek a közösségben, hogy mindenki a saját hivatása, illetve élethelyzete szerint tudjon válaszolni arra a hívásra, amit Isten a szívébe ad, hogy az életét neki adja. Így vannak Isten szegényei, akiknek a neve héberül Anavim, ez egy ószövetségi fogalom. Isten szegényei azok, akik csak ő benne keresnek oltalmat, azok, akik nem számíthatnak senkinek a segítségére, hanem egyedül Isten az, akibe kapaszkodnak. És az Ószövetségben több ígérete van az Úrnak, hogy róluk különösen is gondoskodik, őket a szívén viseli. Vannak a közösségben úgynevezett társak, ők vagy a közösségi házon kívül élnek, de szoros kapcsolatot ápolnak a közösséggel, vagy élhetnek bent is a házban. Ők évente tesznek egy ígéretet, amelyben a közösség lelkisége szerint nagyon konkrétan megfogalmazzák azt, hogy ők ebből mit tudnak, illetve mit szeretnének abban az évben megélni, hogy hogyan váltják életre azt, ami a közösségnek a lelkisége. Ez egy nagyon nagy teret ad nekik, hogy valóban a saját helyzetükre és helyzetükben élhessék meg a közösség hivatását. Azután vannak olyan közösségi tagok, akik a fogadalomra éreznek elhívást, ők fogadalmat tesznek, először ideglenesen, majd véglegesen az evangéliumi életre, életállapotuk szerint. Tehát a házasok is tesznek fogadalmat, nyilván ők a szüzességre, az Isten országáért vállalt cölibátusra nem, de szegénységre, engedelmességre ők is tesznek. Azután ott vannak a barátok, ez egy informális közösséghez tartozás, ők nem köteleződnek el hivatalosan, viszont nagyon közel vannak a közösséghez, és magukénak érzik azt, szívesen vannak kapcsolatban. És ott vannak a befogadottak, akik egy időt velünk töltenek. Ők azok a szegények, vagy bármi nehézséggel küzdő személyek, akik azért jönnek, hogy segítsünk nekik talpra állni. Ők egy időt, hosszabb, rövidebb időt velünk töltenek, velünk járnak az úton, azután hát remélhetőleg sikerül nekik folytatni, egyedül, akár a közösség közelében maradva, akár visszatérve saját életükhöz, de immár megerősödve.
0: Nagyon tetszett, Veronika, ez a megfogalmazás, vagy ahogyan kiemelted, hogy Isten szegényei. Isten szegényei közé kik tartoznak? Vajon az Úr előtt ki az, aki szegény?
1: Hát azt gondolom, hogy valamilyen formában mindannyian szegények vagyunk az Úr előtt. Kérdés, hogy mennyire ismerjük ezt el. Ugyanakkor a szegényekre általában úgy tekintünk, mint akinek nagy hiány van az életében. A közösségnek az életkönyve az ezt írja szegényekkel kapcsolatban. Mi valósággal újjongunk örömünkben a Szentlélek kiáradásától, akit a köztünk lévő legszegényebbek szívén és kezén keresztül kapunk. Ők közvetítik nekünk a Szent Lelket. Azzal, hogy együtt élünk velük, a szegények, a betegek, a megalázottak egyfajta kézrátételében, egyfajta áldásában részesülünk. Igen, imádkozzanak értünk kézrátétellel, hogy kapjunk egy keveset, megalázott és megfeszített Urunk lelkéből. A szegényeknél és a kicsinyeknél van Isten országának a kulcsa. Sőt, ők maguk a kulcs. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Ők birtokolják. Ha nem nézzük őket, nem találjuk meg a kulcsot. Tőlük kell megkérdezni Isten országának a nyitját. Nézzétek az evangéliumi Lázárt, akiről Lukács evangéliumában olvasunk. Aki minden tekintetben szegény, nincs mit ennie, valószínűleg ruhája sincs sok, látni lehet sebeit. Nézzétek a sebekbe öltözött Lázárt, társai a kutyák, vagyis az undor, és a bánat démonai, melyek sebeit ingerlik, megfertőzik, és elmérgesítik, de társai az angyalok is. Egyenesen a paradicsomba megy, eljönnek érte az angyalok, és az atya ölébe viszik. A gazdag ember észre sem vette Lázárt. Közömbösségében eszébe sem jutott, hogy odavesse neki a morzsákat. A gazdag elvesztette Isten országának a kulcsát, képtelenné vált megérteni Mózes és a próféták üzenetét. Ha egy halott feltámadt volna, még akkor sem értette volna meg, vak volt. Nem láthatta meg Istent, mert nem látta meg a szegényt. Ha vette volna a fáradtságot, és lehajolt volna az asztal alá, ha leereszkedett és megalázkodott volna, hogy belenézzen Lázár szemébe, akkor kiolvasta volna belőle mennyei atya gyöngétségét, megtalálta volna az írásoknak és Isten országának a kulcsát. hitt volna a feltámadásban, remélt volna, és őt is felvitték volna az angyalok az égbe. Ott van Mózes, és ott vannak a próféták, és ott van Lázár. És most itt van a megalázott, és az emberek nyomorúságába öltözött Jézus, aki magára vette minden betegségünket és szenvedésünket. Így eltorzult alakban és megvetett voltában kell felismernünk és szeretnünk ahhoz, hogy felismerhessük színe változottan, és hihessünk a föltámadásban.
0: Veronika részéről elhangzott ez a gondolat, hogy együtt élünk velük, együtt élünk a szegényekkel. Közösségetek mennyire nyitott arra, hogy együtt éljen a szegényekkel, illetve milyen kapcsolatban vagytok ti, mint közösség a szegényekkel, vagy akár az elmúlt évek során, milyen kapcsolatban voltatok velük?
2: Hát a fő elv nálunk a közösségben, hogy egy szegény egy szegényért. Mi magunk is a saját szegénységünkkel vagyunk ebben a közösségben, és hogy annyi befogadottunk lehet elméletben, ahányan vagyunk a közösségi tagok. Az elmúlt időben nekünk egy befogadottunk volt, Viktor bácsi.
0: Mit jelent az, hogy befogadott?
2: Befogadott az egy olyan szegény, akinek szüksége van szállásra, és ha nem is kéri kifejezetten, de legalábbis elfogadja, hogy egy imádságos környezetben, tehát hívő környezetben legyen, éljen.
0: Említetted, volt egy ilyen befogadottatok az elmúlt években?
2: Igen, Viktor bácsi, aki én nem is tudom hány évet, 30-at velünk élt, és hát ő meghatározó volt itt nekünk. Emlékszem, volt még egy fiatal lány is befogadott, aki diplomamunkáját írta, és Viktor bácsi volt, aki a legjobban ráért közülünk, úgyhogy ketten írták meg. Viktor bácsi volt a román helyesírásért és kifejezésekért felelős korrektor. Úgyhogy tehát, hogy ilyen megtisztelő szerepbe került az összes szegénységével. Tehát, hogy ez a jó, hogy be tudjuk adni a közösbe a saját szegénységünket, mert mindannyiunknak vannak hiányosságaink. Én például nem tudtam volna korrektor lenni ugyanennél a dolgozatnál, amit ő meg tudott csinálni.
0: És Viktor bácsi úgy került ide, hogy nem volt ahol laknia, vagy anyagilag nem tudott megélni egyedül?
2: Igen, úgy került ide, hogy elveszítette mindenét, és akkor már huzamosabb ideje az utcán élt. Rossz társaságba is keveredett, hogy abból tudjon szabadulni, úgy került hozzánk.
0: Hogyan kerültetek kapcsolatba vele?
2: Hát egy másik szegény által, Júlia által, ő hozta el, bemutatta, hogy itt van ez a szegény, érte, igazán tehetnénk valamit. És akkor úgy került hozzánk Viktor bácsi, és tényleg nem bántuk meg. Olyan érdekes volt, mert tehát neki ideje volt, és mi, ahogy dolgoztunk, a számlákat annak idején még személyesen kellett bevinni minden szolgáltatóhoz, és ott fizetni helybe, és akkor nem tudom, hogy első héten, de biztos, hogy első hónapban megkapta a számlának az árát, most már nem tudom melyik számlát, és elment, visszajött, és elszámolt a visszajáróval. Na hát ez volt a belépője, ő lett a fő számlafizetőnk akkor, illetve kenyeret meg tejet ő vásárolt, mert hogy rá lehetett bízni a pénzt, ez nem mindig egyértelmű.
0: Közben köszönhetem közöttünk László testvért is, aki közösség tagja, róla már hallottak a hallgatók. Szeretném, hogy bemutatkozzon hallgatóinknak, elmondja, hogy hogyan került ő a közösségbe, mit jelent számára a közösségi élet, és milyen kapcsolatban volt a szegényekkel.
3: 1997-ben léptem be a közösségbe, hosszú keresés után, hosszú éveken át kerestem olyan közösséget, ahol a hivatásomat megtalálhatom. És én nekem az nagyon fontos volt, hogy a szegényeket segítsük. Ott nagyon sok szegény segítettek abba a közösségbe, Martonvásáron, ahova én beléptem, és volt egy meghatározó élményem is, egy olyan szegény, akivel már jó néhány évvel korábban találkoztam, egy tezéi úton, és ott valahogy úgy igényelte a társaságomat, és én is örültem, hogy egy szegény is részt vesz azon az úton, és segíthetem őt lelkileg legalábbis. 1997-ben Martonvásáron ő is ott volt, és ez egy pünkösdi ünnep volt, ahol találkoztunk az életkenyerésekkel, és Sanyi, ez a fiatalember, nagyon megörült, hogy engem újra lát. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy a életkenyerébe beléptem. Ilyen személyes kapcsolat. Egyébként meg hosszú éveken át kerestem a lehetőségét annak, hogy a szegényeket segíthessem. De anyagilag elég jól álltam, akkor jól kereső állásom volt, és segítettem a szegényeket anyagilag, de igényem volt arra, hogy személyesen is segítsem őket. És akkor, amikor ezen a pünkösdi ünnepen összejöttünk Sanyival, meg több más szegény is volt ott, meg a közösség akkori vezetője, a Margit nővér, és akkor ők valahogy mind örültek el én nekem, és akkor ezt tapasztaltam, hogy ott igény van az én jelenlétemre, és akkor biztos, hogy az Úr is oda hív engem, hogy ott tudom szolgálni a szegényeket, mert azért az elég hosszú idő volt, amíg megtaláltam ezt a helyet, hogy hol tudom én legjobban szolgálni a szegényeket.
0: Köszönöm szépen László testvérnek, hogy megosztotta ezt velünk. Veronika,

0: apja, ugye közösség születése történik ott, és akkor én meg itt vagyok egyedül, és csöngettek, összeszedtem a bátorságomat, kimentem, és egy nő volt ott, egy 40 év körüli nő, aki jött látogatóba. Én nem ismertem, nem is hallottam róla, de láthatólag ő jól ismerte a közösséget, volt egy nagyon nagy csomagja, hát én beengedtem, lesz, ami lesz, legalább nem vagyok egyedül, biztos az Úr küldte, és nem mondom, hogy egyszerű volt, hát nem tudtam ugye róla sokat, de ahogy beszélt, úgy nagyon hamar kiderült számomra, hogy itt egy komoly pszichés beteggel állok szemben. De mondom az Úrnak, te itt vagy, te házadban vagyunk, te látod vendégül, és így éltem meg azt a hétvégét, hogy nem voltam egyedül a kápolnában, az asztalnál, hanem ott volt valaki, aki legalább annyira otthon volt, sőt, még inkább, mint én. Ugye ő sokkal jobban ismerte a közösséget, valószínű élt is benne korábban, de legalábbis rendszeres kapcsolatban volt vele. Tehát nem volt könnyű, nem mondom, hogy ez nem micsoda nagy jó érzés volt, viszont azt megtapasztaltam, hogy az Úr maga volt az, aki ott minket vendégül látott. Tehát ez, amit felolvastam az életkönyvből, hogy az Úrnak az áldását közvetítik nekünk a szegények. És még egy történet, egy rövidebb, szintén Martonvásárról, az pedig egy férfi volt, akit befogadtunk egy rövid időre, családja kitette, mert alkoholista volt, és elintézték neki, meg ő is akart menni elvonóra, rehabilitációra, és addig még volt másfél-két hét, amit valahol el kellett tölteni, és akkor megkértek az ismerősei, hogy fogadjuk be mi. És hát másfél-két hét alkohol nélkül, ugye még az elvonó előtt, tehát azt el lehet képzelni, hogy milyen nehéz volt, tehát folyamatosan vele kellett lenni, foglalkoztatni, együtt dolgozni, hát nem nyilván a teljesítménye az elég alacsony volt neki, tehát kísérni ezen az úton, hogy eljusson egyáltalán odáig. Aztán elment a rehabilitációra, és onnan küldött nekünk egy képes lapot, amiben megköszönte és elmondta, vagy leírta nekünk, hogy nálunk megtapasztalta az Istent. Tehát, hogy kicsiben képzeljük el, és próbáljuk mi ezt megvalósítani, nem nagy intézményben, hanem ez, amit Mária Zsuzsanna nővér mondott, hogy egy szegényért. Tehát ott állni mellette, elkísérni, és végül is ő is, és mi is az Úr áldását kapjuk. Nem sokkal később ez a férfi elhunyt, de az van bennem, hogy előtte találkozott azzal, aki előtt ugye, mint bíró előtt meg kell állnia, tehát hogy nem egy ismeretlen elé állt oda élete után, vagy élete végén, hanem egy szerető Isten elé, aki már hívta, aki már ismerte őt.
1: Ti hogyan látjátok, ti, akik kapcsolatban voltatok, vagytok a szegényekkel, hogy a hallgatók számára milyen bátorítást tudnátok mondani, buzdítani, mit tegyünk a szegényekért? Vajon mit vár tőlünk Jézus? Hogyan kellene hozzájuk állnunk? Mit kellene tennünk? Vagy talán mind kellene változtatnunk a szegényekhez való hozzáállásunkon?
2: Sokszor elég csak meghallgatni, tehát hogy a legtöbbször az, hogy emberszámba venni a másikat, a szegényt is. Tisztában vannak ők a saját szegénységükkel.
3: Egy nagy-nagy nyitottság kell hozzá. Az embereknek általában az a irányvonaluk, hogy fölfelé gazdagodni, többet birtokolni, biztonságot teremteni. A szegény felé az út pedig ellenkező irányba vezet. Vállalom azt, hogy nem fölfelé megyek, hanem lefelé. Vállalom azt, hogy olyan emberek gondjával foglalkozom, akiket a jobbmódú emberek többsége megvet, és lehet, hogy engem is meg

0: fognak vetni ezért. Tehát egy irányváltást jelent ez, és hát ilyenkor én Jézusra gondolok, hogy ő is a szegények felé közeledett, nem a hatalmasok és gazdagok és elismert emberek felé, és egy ilyen irányváltást kell csinálni az embernek, és hát ez folyamatosan, mert ugye a másik irányba is nagy erők húznak, hogy megmaradjon az emberben ez, hogy a másik irányba menni, ahova Jézus hív.
1: Isten népének tagjai ugyanúgy a szegények, mint bárki, és vagy együtt leszünk szenté, vagy nem leszünk szenté. Vagy együtt építjük velük Isten országát, vagy Isten országa nem épül fel.
2: Kérjük az Urat, hogy legyen velünk, hogy együtt építsük a szegényekkel együtt az ő országát, és adjon az Úr nekünk nyitott szívet, nekünk és minden kedves hallgatónak, hogy észrevegyük ott, ahol szükség van ránk, ott, ahol tehetünk valamit a szegényekért. Legyünk figyelemmel így a következő napokban, a környezetünkben, illetve arra, hogy kit küld hozzánk, kit küld hozzám az Isten. Köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy a hallgatókkal voltatok ebben az elmúlt fél órában, hogy megosztottátok velünk mindazt, amit megéltek, úgy a szegénység, illetve a közösség kapcsán. Búcsúznak a kedves hallgatóktól.
3: Mária Zsuzsanna nővér.
0: László testvér.
1: És Veronika.
2: Isten áldja minden kedves hallgatónkat, Illés Izabella is búcsúzik önöktől. Jézus az élet kenyere című műsort hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram Jézus, megújítom benned hitemet, és hiszem, hogy most is jelen vagy bennem, amikor ezt az imát kezdem. Bízom abban, hogy csatlakozol hozzám, és velem tartasz, mert oly nagy szükségem van rád. Uram, töltsd el szívemet szereteteddel, és taníts igazi boldogságra, amelynek te vagy az egyetlen forrása. Uram, töltsd el szívemet igaz boldogsággal, amit te adhatsz egyedül. Uram, vágyom az örökké valóságra, amit együtt szeretnék tölteni veled. Tudom, hogy boldog leszek veled, és a szentekkel. Segíts, hogy ma azzal fogadjam el a menny ajándékát, hogy akaratod szerint élek. Segíts, hogy örömet találjak szenvedéseimben a mai napon, és add, hogy örömödet sugározzam mások felé. Amen.

Mária, te tudod igazán, mi a anyai szeretet, hisz minden szeretetedet, egész életedet megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a földkerekség minden árva gyermekét. Használj fel bennünket, általunk adj nekik olyan gyöngész szeretetet, amit édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna nekik. Fiad szeret minket, ezért megengedjük, hogy ugyan ilyen szeretettel és gyöngétséggel forduljunk azokhoz, akik elvesztették szüleiket. Mária, legszentebb anya, veled és a angyalokkal együtt a mennyek országába dicsősítsük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy senki sem mondhatja, nincsen apám, sem anyám. Amen.

Uram Jézus Krisztus, a te szereteted jele és eszköze szeretnék lenni. Adj nekem alázatot, hogy a hibát először mindig magamba keressem, s kész legyek elindulni a jó úton. Elsősorban nem másokon, hanem magamon szeretnék változtatni, hogy egészen olyan legyek, mint te. Irgalmas és megbocsátó minden emberhez. Adj nekem alázatot, amikor mások figyelmeztetnek engem, és adj erőt, hogy megváltozzak. Szüntess meg minden békétlenséget és viszálytalanságot közösségünkben, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Amen.

kegyelmek úrnője, fordíts szemedet a népre, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekints a nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetedbe vetette. Tekints rám irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei irán. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. Segíts a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástudat terjesz ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák ők.

Szeretett Istene, minden áldás forrása, te vezetsz életemben, köszönetet mondok atyai szeretetedért. Jézus, Isten fia, meghaltál értem a kereszten, hogy megfizess a bűneimért, és hogy bizonyítsd irántam való végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az atyához vezető utat. Szentlélek, lelkem kedves vendége, te gyógyítasz, és te teszel engem erőssé. Hála legyen a szeretet jelenlétedért bennem. Jézus, segíts, hogy akaratodat teljesítve éljek hiteles szabadságban.

Ó Mária, irgalmasság anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenbe, aki gazdag az irgalomba, szabadon tegye jó cselekedeteit, amelyeket ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen. Amen.

Istenünk, te jól ismersz bennünket, és bűneink ellenére is meglátod belső szépségünket. Segíts minket, hogy olyanná váljunk, amilyennek te látsz minket. Legyen mindig közel hozzád a szívünk. A szabadság sosem jelenti a tőled való elszakadást, vagy függetlenséget, hiszen éppen a te törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk a te törvényeidnek, és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbaká válhatunk. Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk, és azon megmaradjunk.

Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója.

Urunk Jézus, te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te tanúid legyenek. Tanúskodjanak arról, amit tanítottál és cselekedtél. Ők megismerték a te életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Arra hívsz bennünket is, hogy megismerjünk téged és tanításaidat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk mindenkihez szól. Örömhíredből senki nem lehet kizárva. Irgalmad mindenki felé kiárad. Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten országa szüntelenül növekedjék. Amen.

Kegyelemmel teljes szűz, tudom, Názáretben szegényesen éltél, nem is kértél többet. Se elragadtatás, se csodák nem szépítették meg az életed, ó választottak királynője. Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön. Ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket. Te vagy az a páratlan anya, aki velük járod a hétköznapok útját, és elvezeted őket a mennybe. Szeretett anyám, veled akarok élni ebben a kegyetlen számüzetésben, téged akarlak követni minden nap. Elmerülök szemlélésedben, és felfedezem szíved szeretetének mélységeit. Anyai tekinteted alatt a semmibe foszlik minden félelmem. Megtanítasz sírni és örvendezni. Drága szűzanyám, a betegekért szeretnélek kérni. Átérzem az ő fájdalmaikat, reménytelenségüket, és kérlek, a te anyai szereteted, a te anyai oltalmad legyen velük. Áld meg őket, és jár közben értük szent fiadnál. És kérlek, hogy amikor esőért imádkozunk, erősítsd imáinkat a te drága anyai imáiddal. És tudom, hogy szent fiad téged meghallgat. Előre is köszönöm, hogy meghallgatsz, és segítesz rajtunk. Amen.

Siess oltalmunkra, ó irgalmas úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát. Gondold meg, hogy a mi teremtünk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket. Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk. Isten azonban a te üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára. Mit használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk és oltalmazd minket, hiszen tudod, mennyire szükségünk van segítségedre. Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké szolgáljuk és szeressük a te fiadat, Jézus Krisztust. Amen.

Örök atya, add meg nekem hatalmadat, hogy mindenhová beléphessek. Ha beléphetnék minden szívbe, rajta lennék, hogy beléjük hatoljon a szeretet. Örök atya, add, hogy legalább néhány lelket meghódítson ez a szeretet, hiszen ezzel megkapnak minden kincset, nélküle viszont nincs semmi igazi jóban részük. Ó, ha életemet adhatnám, ha feláldozhatnám magam azért, hogy néhány ember megszerezze ezt a szeretetet, ó, milyen szívesen tenném. Atyám, önts lelkedet a szívekbe,

0: pedig is alázatos szívű Jézus,
1: alapíts szívünket a te szívek szerint.
0: Könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik érgalmasságért esdekelnek. Ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

szentségben, kész szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcs,

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomjai Szentpéter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnal Xanthus Leát hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk.

0: Amen, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: szépen, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: uráljan. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: van rászorulni a kétharmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mind.

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: pályán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten háza népébe. Népévé, ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget szent szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: pályán. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg

0: Úrnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűzanya,
0: könyörögj érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörögj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíborosok Guatemala és a szentjék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
1: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
2: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
1: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az Ima Apostolság néven, és a Jézus Társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
0: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videó üzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Signis a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége Róma székhellyel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szentatya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikáció stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szent Atya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
1: Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leó új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leó által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leó pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán Városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkelyének első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkelye most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan struktúrált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
0: Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisé mutatott be a Guatemala városi székesegyházban, a közép-amerikai országban

0: Alkuttai Terézona idősebb otthonát Szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenek előtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot, megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenüvé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjasztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagylelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. Tanította Pietro Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott Szentmise homíliájában.
1: Szőul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Sogang Egyetemen az első keresztény konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Sogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelent.

0: ti.
1: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyert el Mozambik belső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangunzéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székesegyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófás jutott a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a velünk ébredő kedves hallgatókat, Pál Jutka és Görgényi Tünde. A sepsiszentgyörgyi stúdióból ébresztjük Önöket ezen az augusztusi reggelen, Szűz Mária római főtemplomának felszentelése, vagy ismertebb nevén Havas Boldogasszony emléknapja. Hívjuk Önöket, hogy a mai reggelen is adjunk hálát a Jóistennek, minden kapott kegyelemért, de adjunk hálát az Úr Jézusnak, aki a kereszten a szűzanyára bízott mindnyájunkat. Kérjük a szűzanya közbeni járását, hogy mindig Jézusra figyeljünk, hiszen ő azt mondta, hogy tegyetek meg mindent, amit Szent Fiam mond. Kérjük az alázatosság lelkét, és azt a lelkületet, amely a szűzanyában is volt. Ő mindig azt tette, amit a Jóisten elvárt tőle. Hívjuk Önöket, hogy imádkozzunk együtt erre a szándékra is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöngyében hozzád jövök, és alázattal, bízalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadja, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.
1: Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
0: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siet test szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen a Zsolozsmából a reggeli dicséretet imádkozzuk a kármelita nővérekkel, akik önökkel imádkoztak.
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Reggeli csendesség.
0: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Ez egy kánaáni asszony kiáltása. Egy pogány édesanya könyörög így megszállott lánya gyógyulásáért. Először úgy tűnik, mintha a mester hallgatna. A tanítványok el akarják küldeni. Az asszony azonban nem sértődik meg. Nem fordul vissza. Hanem még közelebb megy hozzá. Leborul előtte, és mindössze ennyit mond. Uram, segíts rajtam! Ebben az egyetlen mondatban minden benne van. Kifejezi általa a hitét. Azt, hogy nem emberektől, nem más megoldásoktól várja a szabadítást, hanem Krisztustól. Ugyanakkor ez a kitartásról is árulkodik. Hiszen nem adja fel az első akadálynál. Hite erősebbnek bizonyul a látszólagos elutasításnál. Ez a rövid imádság ma a tied is lehet. Te is oda mehetsz az Úrhoz a problémáddal. De ezt ne csak fél szívvel tedd, azt mondogatva, hogy hát ha az Úr rajtam is megkönyörül. Menj hozzá teljes bizalommal, élő hittel, ráhagyatkozó szívvel. Ne azt nézd, hogy milyen nyomasztó a helyzeted, hanem azt, hogy milyen hatalmas az a Krisztus, aki elé leborulsz. Ne torpanj meg az első akadálynál. Lehet, hogy Isten válasza nem azonnal érkezik. Lehet, hogy várakoznod kell. A késedelem azonban nem Isten közömbösségének a jele. Sokszor éppen a várakozás idején mélyíti el a hitedet, formálja a bizalmadat, és tanít meg arra, hogy egyedül benne reménykedj. Ha hűségesen kitartasz mellette, te is meghallhatod azt a kijelentést, amelyet Jézus ennek az édesanyának mondott. Asszony, nagy a te hited. Legyen neked, amint akarod. Amen.

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint ahogy a mennyasszony ékszerekkel díszíti magát.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Világ üdvözítője, aki megváltásod erejével édesanyádat a bűn minden szennyétől megőrizted, őrizd meg minket is tisztán a bűntől.
1: Világ üdvözítője, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Megváltunk, te Szűz Máriát tiszta hajlékoddá és a Szentlélek szentélyévé avattad. Tégy minket is szent lelked örök templomává.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Örök ige, te megtanítottad anyádat, hogy a legjobb részt válassza. Segíts minket az ő követésére, hogy olyan eledelt keressünk, amely megmarad az örök életre.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Királyok királya, te édesanyádat testével, lelkével magadhoz emelted a mennybe. Segíts, hogy gondolataink mindig az égiekre irányuljanak.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Ég és föld, Ura, te Szűz Máriát, mint királynőt állítottad jobbodra. Segíts, hogy egykor ugyanazon dicsőségből mi is részt kapjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben.

0: Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közbeni járására üdvözüljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Nem az a feladatunk a Földön, hogy múzeum őrök legyünk, hanem hogy kertet gondozzunk. Kertet, amelyben árad az élet, és amely oly szép jövőre van hivatva. Mondta Szent 23. János.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót, különösen azokat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. A háttérben a 103-as Zsoltár átdolgozása, feldolgozása hallható. A pontos idő 6 óra és 50 perc, hamarosan meghallgatjuk a nap örömhírét, melyet Baroti Tibor, csikkozmási plébános fog nekünk felolvasni, és egy rövid útravalót is készített. De nézzük meg, hogy mi az, amit kínálunk önöknek itt a Mária Rádióban a mai délelőttön.
2: 7 óra 55 perctől az igézőt hallhatják, majd Szent Misét közvetítünk 8 órától Nagyváradról a Szent József templomból, 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk.
1: 10 órától kezdetét veszi a Medjugorjei 37. Mládi Fest közvetítése. Ez az 5. nap, reggeli ima, katekézis és tanúságtételek fognak elhangzani előre láthatólag 1 óráig. Majd a közvetítés után egy újabb műsorismertetőt is mondok.
2: Ma este 8 órától közvetítünk Szent Misét Medjugorjéből, a szentségimátást is innen közvetítjük a ifjúsági fesztiválról.
1: És ma van a fesztivál lezárása is, úgyhogy egész éjfélig fogunk közvetíteni. Holnap már a közvetítés megszűnik, hiszen reggel a Krizsevácról lesz a Szent Mise, amit technikai okokból nem szoktunk közvetíteni. Jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak, kellemes időtöltést, jó feltöltődést, és hívjuk önöket, hogy hallgassák meg a nap örömhírét.

0: tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És ime jött egy arra lakó kánoáni asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték, küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte szavakkal, uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony? Igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzám. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádió hallgatók, ez az evangéliumi történet megmutatja a hit egyik legmélyebb vonását. Vagyis az, hogy az igaz hit kitartó, azaz, hogy nem sértődik meg, amikor Jézus először nem válaszol neki, majd amikor látszólag elutasítja, nem azért marad kitartó, mert úgy érzi, hogy joga van a segítséghez, hanem mert bízik Jézus irgalmában. Ez ma különösen is aktuális. Sok hívő megtapasztalja, hogy imádságaira nem érkezik azonnal válasz. Ez a rész arra tanít ma bennünket, hogy a hit nem csak akkor hit, amikor gyorsan megkapjuk, amit kérünk. Az alázat nem megalázkodás. Talán ezt is jó lenne tudatosítanunk. Azt mondja az asszony, hogy úgy van, uram, de hisz a kiskutyák is esznek a morzsákból, amelyek lehullanak gazdájuk asztaláról. Nem önmagát becsüli le ezzel az asszony, hanem elismeri, hogy minden kegyelem ajándék. Nem követel, nem kér. Talán a mi világunk is gyakran inkább a jogaink kihangsúlyozására nevel. Az evangélium emlékeztet ma arra bennünket, hogy Istennel való kapcsolatunk nem követeléseken és jogokon alapul, hanem bizalmon. Jézus nem azt nézi, hogy az asszony pogány. Nem az a lényeg számára, hogy kicsoda ő. A történet végén Jézus nem azt mondja, hogy nagy vallási tudásod van, vagy nagyok az érdemeid, hanem azt mondja, hogy szóval nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Ez előre vetíti, hogy Isten üdvözítő szeretete minden népnek szól. A keresztény közösségnek ma is vigyáznia kell, hogy ne váljon zártá, elzárkózottá vagy önelégülté. Ne legyünk elitista zárt csoport, akikhez nem fér senki. A hit nem egy kiváltságos csoport tulajdona. A hit Jézushoz kapcsol bennünket. Az asszony rövid imája rendkívül egyszerű. Uram, segíts rajtam! Ebben nincs hosszú magyarázat, csak bizalom. Ez emlékeztet arra, hogy az ima lényege nem a szép, nagy megfogalmazás, az ilyen-olyan bővített mondatok, hanem az őszinte odafordulás Krisztushoz. Jézus viselkedése talán elsőre meglepet bennünket. Néha azt érezzük, sőt, sok biblikus értelmező szerint nem azért történik így, mert Jézus el akarja utasítani az asszonyt, hanem mert a történet végére nyilvánvalóvá akarja tenni hitének nagyságát a tanítványok előtt. Végkifejlett egyértelmű. Jézus megdicséri és meghallgatja az asszony szavát. Arra tanít ezzel bennünket, hogy Isten hallgatása nem mindig a távollét, vagy nem mindig azzal egyenlő, hogy nem figyel ránk. Talán, ha röviden kellene össze

foglalnunk az evangéliumi szakasz üzenetét, azt is mondhatnánk, hogy a valódi keresztény hit az alázatos, kitartó és rendíthetetlen bizalommal fordul Krisztushoz. Nem mert joga van, hanem mert tudja, hogy Isten irgalma nagyobb minden emberi határnál. A mai napon erre csodálkozhatsz rá.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és öméjébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a hírekkel jelentkezünk.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. augusztus 5-én a Sepsi Szent Györgyi stúdió mikrofonjánál Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 10 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Sepsi Szent Györgyi Mária világkirálynője templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat. Két kegyhely szívében.
0: A Temesvári Egyházmegye Szép Szeretett Zarándok csoport 59 tagja Magyarország két ismert Mária kegyhelyére, Mátra-Verebély Szentkút nemzeti kegyhelyre és Mária Besnyőre zarándokolt Szilvágyi Zsolt atya és Ivano Ivonics Kozmin teológus lelki vezetésével. A Porciunkula búcsú napján megtett lelki út közös imádságra, szentmisére és elmélyülésre adott alkalmat, miközben a résztvevők a szűzanya közbenjárását kérve erősítették hitüket és közösségüket. A zarándoklat különleges jelentőséget kapott a Szent Ferenc jubileumi évben, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából hirdettek meg. A jubileumi év arra hív, hogy a remény és a megtérés útján járva kövessük Krisztust Szent Ferenc példája szerint. Az evangéliumi értékek tanúiként.
1: Július 30-a és augusztus 2-a között a Szociális Testvérek Társasága Erdély kerületének kültagjai Marosfőn a Pax villában tartották meg egy éves lelki gyakorlatukat. A négy napos együttlét a lelki elmélyülést, a hivatás megerősítését és a közösségépítését szolgálta. Zárásaként a résztvevők megújították ígéretüket, és egy új kültagot is köszönthettek közösségükben. A kültagság lehetőséget ad arra, hogy világi hívők a saját életállapotukban, családban élve vagy egyedülállóként bekapcsolódjanak a társaság lelkiségébe és küldetésébe. Hivatásuk, hogy a keresztény értékeket a mindennapi életben, családjukban, munkahelyükön és társadalmi környezetükben éljék meg és közvetítsék, részt vállalva a közjó, az igazságosság és a szolidaritás építésében. A lelki elmélyülést Fülöp Magdolna szociális testvér, a Lectio Divina és a Szemlélődő Imamód segítségével vezettem. Havas Boldogasszony ünnepem.
0: A Szatmári Egyházmegyében a mezőfényi Havas Boldogasszony kápolnában tartanak búcsút. Ma este 7:30-kor kezdődik a Szent Mise, melynek szónoka Cucor Balázs, a Passaui Egyházmegye papja lesz. A Szent Misét megelőzően este 6 órától gyalogos rózsafűzér zarándoklatra várják a híveket. Felvételi a Jezsuita Kollégiumba.
1: A Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészségi Kollégium felvételit hirdet a 2026-27-es tanévre. A felvételi időpontja 2026. augusztus 7-e és 9-e hétvégéje, ahol személyes találkozásra kerül sor. Részletekért keressék fel a jezsuitaudvar.ro oldalt. Önkéntes találkozók.
0: Folytatódik az önkéntes találkozók sorozata. Augusztus 10-én hétfőn déli 12 órától Temesváron, a Józsefvárosi Plébánia hittantermében, illetve délután 16:30-tól Aradon, a Belvárosi Plébánia hittantermében tartunk önkéntes találkozót. Szeretettel várunk minden hallgatót, önkéntest egyaránt. Ünnepel az Élet a Lélekben ima csoport.
1: A Sepsi Szentgyörgyi Élet a Lélekben imacsoport augusztus 19-én szerdán ünnepli fennállásának 32. évfordulóját. Ez alkalomból ünnepi találkozót tartanak a Krisztus Király plébánia templomban, melynek keretében délután 5 órától szentségimádás, 6 órától hálaadó szentmise, utána pedig tanúságtételek és dicsőítés lesz. Az ünnepi szentmise szónoka Takó István helyi plébános lesz. Várnak mindenkit a hálaadásra és a közös ünneplésre. Bővebben az eseményről a www.életalélekben.ro honlapon olvashatnak.

0: Híreink végén pedig röviden az időjárásról is hallhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat újabb hőségriasztásokat adott ki, miután a következő napokban tovább fokozódik a hőhullám Romániában. Ma az ország nyugati részén több megyében is vörös jelzősű riasztás lesz érvényben, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 41 Celsius fokot. A vörös riasztás Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyéket érinti. A meteorológusok szerint a hőség ma és holnap az egész országban kitart. Péntektől pedig ugyan mérséklődik a levegő, de a déli régiókat továbbra is érinti. A magas hőmérséklet jelentős hőérzet is kíséri. A hőmérséklet páratartalom index sok helyen meghaladja a kritikus értéket, az éjszakák pedig az ország nagy részén trópusiak lesznek, ami azt jelenti, hogy 20-26 fokos minimumok lesznek. A 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is.
1: A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknek és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomásingadozás, rosszul lét és nő a stroke az infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk.
0: Nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek országszerte, de leginkább Erdélyben, Bárciumban és a Bánságban. A legmagasabb hőmérsékletet Havasdombron mérték, ott 29 fok volt, Világosnál pedig 27 fokot mértek.

0: 23 fokot mértek Zilahon, Nagyváradon, 22 fok volt reggel 7 órakor Aradon, Dicsőszentmártonban, Nagybányán, 21 fokot jelentettek Nagysármásról és Temesvárról. Húsz fok volt ma reggel Szatmárnémetiben, 19 fokot jelentettek Gyulafehérvárról, Máramaros-szigetről, Resicabányáról, 18 fokot mértek Tordán, Kolozsváron és Besztercén. 17 fok volt Marosvásárhelyen és Nagyszebenben, 16 fok volt Désen, és Székelyudvarhelyen is 16 fokot mértek. 15 fok volt Déván, 12 fokot jelentettek Barótról, Fogarasról, Brassóból, Gyergyóalfaluból, Kézdivásárhelyről, és itt Sepsiszentgyörgyön is 12 fok volt. 11 fokot mértek Maroshévízen, 10 fokot pedig Csíkszeredában. Itt volt a leghűvösebb.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal. Legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Nonna asszony. Szent Nonna asszony Kappadokiában született 285 körül. Nonna keresztény szülők gyermeke volt. Pontusnak arról a vidékéről származott, amelynek lakói híresek voltak vadságukról. Nonna ebben a környezetben is megőrizte hitét szülei oltalma alatt. Házasságot kötött a nem keresztény, de később szentté vált Gergely városi tisztviselővel. Meg akarta nyerni férjét Krisztusnak, egyszer gyöngéd rábeszéléssel, máskor tartózkodással. Mindenekelőtt azonban Nonna egyszerű keresztény élete, kitartó imádsága és böjtölése lett Gergely számára a Krisztushoz vezető jel. Elérkezett az a nap, amelyen a férje kegyelemtől áthatva megkeresztelkedett, a másik nap, amelyen letette minden világi méltóságát. Pappá és Nazianus püspökévé szenteltette magát. Három gyermeket ajándékozott a férjének. A teológus Szent Gergelyt, ennek nővérét, Szent Gorgóniát és öccsét, Szent Cézáriuszt. Nonna tehát nem csak a halandó életet adta gyermekeinek, hanem az Istennel való halhatatlan élet számára is megszülte őket. Kétszeresen is anyja lett gyermekeinek. Hitvesi, anyai és háziasszonyi kötelességeit gondossággal és körültekintéssel látta el, mintha semmit sem tudott volna az Istennel való szakadatlan beszélgetésről is fordítva. Úgy szentelte magát Isten szolgálatának, mintha nem is lett volna családja. És a szeretet nem ismerte a család szűk határait. Az özvegyek és árvák, szomorkodók és szükséget szenvedők számára egyaránt megnyitotta a szívét és adakozó kezét. A földi adománnyal együtt önmagát is odaajándékozta a másiknak. Mások szenvedését úgy fogadta a szívébe, mint a sajátját, és így vitte Isten elé. Ehhez a szeretethez az erőt Nonna Istennel való kapcsolatából merítette. Gergely magasztalja rendszeres részvételét a zsolozsmában, mint egy oszlop. Úgy állt a zsoltár éneklés közben éjjel-nappal. Nonna nem tett semmi olyat, ami abban az időben rendkívüli vagy feltűnő lett volna. Alkalmazkodott az egyházi szokásokhoz és hagyományokhoz, és mindent élő hittel és szerető szívvel végzett. Így a talán kicsinek tűnő dolgok nagyokká váltak. Isten szerető lelkének sajátja volt, hogy minden emberit az isteninek rendeljen alá. Vasárnap és az egyházi ünnepeken ezért sohasem öltözött gyászruhába, sőt még fiának, Cézáriusznak a temetésén is a ragyogó ünnepi öltözetben jelent meg, mert az Istennél tudta őt. Erős hittel, áldozatként fogadta azt is, amikor Isten Gorgóniát, majd férjét is elvitte a földi életből. Hogy mennyire emberien és egyben milyen keresztényien történt mindez, kiderül azokból a szavakból, amelyeket Gergely apja sírbeszéde során intézett anyjához. Anyám, szomorúvá tesz az elválás. A remény nyújtson számodra örömet. Nincs már messze az a nap, amelyen véget ér a fájdalom. Röviddel férje elhunyta után, Isten Nonnát is elszólította az életből. Szent mise közben halt meg az oltár közelében, 374-ben, Nazianusban.

0: Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 5-én, szerdán, a hét harmadik reggelén szeretettel és tisztelettel köszöntjük a velünk ébredő kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. A mikrofonoknál
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka ébreszti önöket. Kérjük, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk a következőkben. Ma van az év 217. napja, és hátra van még 148 nap.
1: Nézzük meg, hogy ehhez a mai naphoz milyen híres neves személyiségek és fontosabb események kapcsolódnak.
0: 1694-ben, 332 éve e napon született Leonardo Leo olasz barokk zeneszerző.
1: 338 éve 1688-ban halt meg Bornemisza Anna, erdélyi fejedelemasszony.
0: 213 éve 1813-ban szintén e napon született Ivar Andreas Aschen, norvég nyelvtudós, költő, hazája művelődés történetének egyik legnevesebb alakja.
1: 1930-ban 96 éve született Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett.
0: 1932-ben 94 éve született Gecse Gusztáv filozófus, vallástörténész, aki Aquinói Szent Tamás írásait fordította magyarra.
1: 1912-ben 114 éve született Pierre Abbé, francia katolikus pap, a szegényeket és menekülteket támogató Emmaus mozgalom alapítója. Bővebben az ő munkásságáról a Napi Téma című rovatunkban hallhatnak.
0: Éve 1914-ben Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát.
1: 7 éve 2019-ben halt meg Toni Morrison, amerikai írónő, az első Nobel-díjas színesbőrű nő.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia a napi téma című műsorban. Rendhagyó módon ma nem népünk, nemzetünk hírességéről emlékezünk meg, hanem egy francia katolikus atyáról, Pierre Abbéről. Az ő életét fogom bemutatni röviden, megkérem a hallgatókat, tartsanak velem. Henri Grouse, alias Pierre Abbé, Lyonba született 1912. augusztus 5-én. Gazdag, vallásos, lyoni sejemgyáros család gyermeke. Szüleinek 7 gyermeke volt, közülük Henri a harmadik, 12 éves korában elkísérte apját a több évszázados egyházi idősek otthonába, ahol a polgárok szegények haját és szakállát ápolták. 16 évesen már ferences szerzetes akart lenni. 1931-ben hátat fordított a szülői örökségnek, és belépett a kapucinusok rendjébe, ahol a Filip testvér nevet kapta. 1932-ben bevonult a Créi kolostorban. 1938-ban szentelték pappá, 1939 áprilisában pedig Grenoble-ban lett káplán. 1939. decemberében mint tiszthelyettest a szállító csapatokhoz mozgósították. 1942. júliusában 2 üldözött zsidó kért tőle segítséget. Kilátástalan helyzetüket látva azonnal cselekedett. Megtanult dokumentumokat hamisítani. Augusztusban elkezdte átcsempészni a zsidókat Svájcba, segítette a kötelező munkaszolgálattal szembeszegülőket. Az illegalitásban vette fel a Pierre Abbé nevet. 1944-ben Spanyolországba szökött, majd Algériában csatlakozott de Gaulle tábornokhoz. A háború után független képviselő volt az alsó és felsőház közös alkotmányozó ülésein, majd 1946 és 1951 között a nemzetgyűlésben. Mint az ellenállás nagyra becsült tagja, a kereszténydemokraták soraiban foglalt helyet. 1947-ben az Egyetemes Föderalista Mozgalom a Világ Konföderáció alelnökének választották. A parlamenti képviselő Pierre Abbé 1951-ben végleg elhagyta a Bourbon palotát. Ezúttal életét kizárólag a koldusokkal és a nyomorban élőkkel kapcsolatos karitatív tevékenységnek szentelte. 1949-ben alapította meg a mostohasorsú embereket, elsősorban hajléktalanokat támogató világi Emmaus közhasznú egyesületet. A mára már az egész világot behálózó Emmaus közösségek újrahasznosításból származó anyagok és tárgyak eladásából, valamint lakásépítésből tartják fenn magukat. Pierre Abbé 1954 hidegtelén rendkívüli hírnévre tett szert, amikor hajléktalanok százait fenyegette fagyhalál. A fiatal pap felszólította a honfitársait a Rádió Luxemburg adón a hajléktalanok megsegítésére, és a felhívásra 500 ezer frank adomány gyűlt össze. 2004-ben megkapta Franciaország legmagasabb kitüntetését, a Becsületrend nagy keresztjét. Munkásságát 11. Pius pápa óta minden pápa kiemelkedőnek értékelte. Első János Pál kivételével mindegyik fogadta őt, második János Pál 4 ízben is. Legendáját számos csoda is gazdagítja, mivel több zűrös helyzetből is épségben került ki. Fiatal korában gyakran betegeskedett, tüdőbeteg volt, azonban meggyógyult. A háború alatt, amikor embereket menekített át Svájcba, mély szakadékba zuhant. Az 50-es években Indiában túlélt egy repülőgép szerencsétlenséget, amikor gépe hajtómű nélkül hajtott végre kényszerleszállást. 1963-ban hajótörést élt túl Argentinában. Körülötte 80 ember veszett oda, ő azonban egy farönkbe kapaszkodva megmenekült. Henri Grouse, francia katolikus pap, a szegényeket és a menekülteket támogató Emmaus szervezet alapítója. Párizsban hunyt el 2007. január 22-én. A műsor összeállításához a wikipedia.org internetes oldalról vettem az információkat. Köszönöm a hallgatóknak, hogy a mai reggelén is velem tartottak. Isten áldását kérem életükre, munkájukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatók, ha a következő percekben az önöki a szó, hívhatnak, írhatnak nekünk, hiszen köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket, barátaikat 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Ez a két telefonszám, amelyen hívhatnak bennünket. Rövid szöveges üzenetben is elküldhetik jó kívánságukat a 0758 420 555-ös telefonszámra. A mai napon Krisztina és Jászmin nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, akik ma születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb fontos eseményt ünnepelnek. Nézzük meg a neveknek az eredetét és jelentését. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata, a görög eredetű latin Christianus, magyarul Krisztián, keresztély, férfi név, női párja, jelentése Krisztushoz tartozó, vagy egy másik feltevés szerint keresztény nő. A Jászmin pedig női név, a Jászminum növény nemzetség nevéből származik, aminek az alapszava perzsa eredetű. És a mai napon köszöntjük szeretettel Csüdör Imre jobbágyfalvi plebános urat, születésnapján a Jóisten áldását kérjük az ő életére, szolgálatára. A tegnap volt egy kedves önkéntesünk születésnapja, Igyártó Mária születésnapja, a Jóisten áldás a kísérjen, kedves Marika, adjon örömet, békét a szívedbe.

És úgy láttam, hogy érkezett néhány üzenet. Szerintem ezek ima szándékok, ima kérések. Azt majd 9 órától fogjuk beolvasni.

Telefonálunk nincsen, a postaládáink is üresek, de köszöntjük szeretettel Oltjánó Krisztinát itt Sepsiszentgyörgyön. A Jóisten áldását kérjük, kedves Krisztina, rád és családodra. Tudjuk, hogy a rádiónak hűséges hallgatója és támogatója is vagy. Hát szeretettel gondolunk rád a mai napon.

0: És van egy telefonálónk, halló Mária Rádió.
1: Dicsitessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel szeretném magukat köszönteni. Szeretném köszönteni a mennyemet, Szabó Krisztinát és Szabó Anna Máriát Krisztinát is a névnapjukra, és György Annát is szeretném köszönteni. A Jóisten adjon mindjárt erőt, egészséget, és a Mária Rádió fennmaradásáért. És szép napot kívánok, dicsitessék az Jézus Krisztus, megyese voltam Ibolya.
0: Köszönjük szépen, kedves Ibolya, csatlakozunk a jó kívánságaihoz. És amíg újabb telefonáló lesz, Pap Krisztinát köszöntjük, Mári Falván, aki rádiónknak hűséges hallgatója és támogatója, és minden Krisztina nevű önkéntest, valamikor sokat önkénteskedett a csíksomlyói stúdióban, Gergely Krisztina. Kedves Krisztina, ha hallgatsz bennünket, akkor a Jóisten áldását kérjük rád, munkádra, és főleg az egészségedre jó gyógyulást és teljes felépülést kívánunk.

Nincs több üzenet, illetve amik voltak, azok imakérések, ezért a Jóisten áldását kérve minden hallgatóra, Krisztinára, Jászminra, vagy éppen azokra, akik születésnapot ünnepelnek, vagy bármilyen fontos eseményt, egy dalt küldünk önöknek, fogadják szeretettel.

kedves hallgatóink, hallgassák meg a nap gondolatát, amelyet a mai napon Damiani Szentpétertől vettünk, és így hangzik. Méltó, hogy Isten után Máriát dicsérje az egész világ, mert tőle nyerte üdvösségének szerzőjét,

0: Kedves hallgatók, hamarosan lejár a műsoridőnk, a reggeli ébresztő ideje. A következőkben rövid műsorismertetőt hallanak. Azok, akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva az igézőt hallhatják, majd szentmisét közvetítünk 8 órától Nagyváradról a Szent József templomból. 9 órától az ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától kapcsoljuk a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivált, a 37. Mládi Festet, a reggeli imád, katekézist és tanúságtételeket hallhatnak, ez körülbelül 1 óráig fog tartani, akkor majd egy újabb műsorismertető hangzik el. A ma esti szentmisét 8 órától közvetítjük szintén Medjugorjéből, ezt követi a szentségimádás is, ugyancsak Medjugorjéből, körülbelül 9:30-kor. Ez a nap a Mladi Fest hivatalos lezárása lesz, ha tehetik, hallgassák, nézzék képekben is.
1: És ezúton is köszönjük az EVTN katolikus televíziónak, akik lehetőséget és segítséget nyújtottak, hogy közvetíthessük a

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallhat.

kereskedő történetét választottam, aki igazi gyöngyöt keresett. És akkor megtalálta, akkor eladta mindenét, amilyen volt, hogy megvegye a gyöngyöt. Mert tudja, hogy pénz az jön és megy, infelállódik a pénz, elveszíthetik, kirabolják. De az a gyöngy az egyszerűen az életben. És meg kell ragadni. Körülbelül elveszik. És ugyanígy van amúgy a barátság, hogy valakivel úgy érzed, hogy egy hullámhosszon vagytok, akkor utána kell menni, rá kell írni, mert akkor el fog veszni a lehetőség. Ugyanígy van a szerelem is. Utána menni, megszólítani, különben elveszik, és aztán egy ilyen plátói szerelemé válik, ami igazság lenne. Ugyanígy van egy zeneszeretet. Én hegedülök. És egyszerűen volt bennem egy gondolat, hogy gyerek, én szeretem volna hegedülni, de már bátortalan voltam mondani a szüleimnek. Felnőttként így újra volt ez az érzés, és mondom, kezdjem a zeneiskola, mikor, ha nem most. És beiratkoztam, és azóta vettem egy mesterhegedűt is, és ez is kapcsolódik a gyöngyhöz, mert eladásra kínálták, és én akkor döntenem kellett, hogy megveszem, vagy nem. Ha nem

veszem meg, akkor ez elúszik az a lehetőség egy életre. De ha megveszem, akkor ott ennyi marad is. És persze nem az anyagi kérdés, hanem az, hogy ez a készség, hogy teszel érte, vagy nem. És valóban másképpen szól egy mesterhegedű, mint egy gépileg készült tömegcikk. Valóban ki tudom fejezni jobban az érzelmeimet, illetve hát olyan dalokat keresek, legyen az egy házi vagy világi dal, ami szépen meg tudja szólaltatni be a bennem lévő érzést. És ez külön irónia, hogy halássírűtként, mert nem úgy hallom vissza a hangot, de a rezgését érzem a hangszernek az arcomon, illetve ez is egy olyan közös kapcsolatot jelent a hangszer, ami személyesé teszi a hangszert, de ezt elengedtem volna az érzést, hogy köszönöm szépen, nem érdekel ez a gondolat, hogy hegedűni szeretnék, akkor biztos, hogy nem tartanék ma hegedűt a kezembe.

0: Bacsa Dávid, balatonalmádi plébános gondolatait hallották.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 8 óra.

Mutat Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgált pedig ellátja Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülő anyjának a boldogsága Szűz Máriának közben járására üdvözöljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke a jelenések könyvéből. Én János új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy szent város az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemünkről minden könnyet, nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme újjáalkotok mindent. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

akik megemlékeznek az Úr hatalmáról. Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre, és áldjon meg minden jóval mindörökké, mivel nem kímélted életedet, amikor

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt: és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Ma Havas Boldogasszony emléknapja van. Aki volt Rómában, az tudja, hogy ez a Santa Maria Maggiore Bazilika nevéhez fűződik. Ma van a felszentelési évfordulója is, és a templom előtti téren történt egy csoda nyár közepén, amikor lehavazott, és ennek az emlékére mondjuk azt, hogy Havas Boldogasszony. Az evangéliumban hallottuk, hogy az asszony a tömegből hirtelen felkiált, hogy boldog a méh, amely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Milyen természetes emberi reakció, ha valaki nagy emberré válik, rögtön az édesanyjára gondolnak, hogy bizonyára sokan mondták már, egy sikeres ember láttán, hogy hú, milyen büszke lehet az édesanyja. És az asszony tulajdonképpen ezt mondja Jézusnak, hogy milyen boldog lehet Mária, hogy ilyen fia van. Jézus azonban meglepő választ ad, hogy milyen boldogok azok, akik hallgatják Isten szavát és meg is tartják. Tehát első hallásra úgy tűnhet, mintha Jézus csökkentené az édesanyja jelentőségét, pedig éppen ellenkezőleg. Nem elvesz Mária dicsőségéből, hanem megmutatja, hogy miért boldog Mária. Nem elsősorban azért, mert megszülte Krisztust, hanem azért, mert előbb befogadta őt a szívébe. Szent Ágoston mondja gyönyörűen, hogy Mária előbb fogadta Krisztust hitében, mint testében. És ez Mária titka. Tehát hallgatni nem ugyanaz, mint meghallani. Naponta rengeteg hang vesz körül bennünket. De telefonok csengenek, hírek árasztanak el, zene szól, beszélgetések zajlanak, de vajon meghalljuk ebben a zajban Isten szavát? A Szentírás szerint a hit mindig hallással kezdődik. És nem véletlen, hogy Izrael legfontosabb imája is így kezdődik, hogy halld Izrael. Tehát Isten nem először cselekvést kér, hanem figyelmet. Tehát aki nem hallgat rá, az nem tudja követni, és akkor nem tud jól cselekedni sem. Egy kisfiú minden este lefekvés előtt odament a nagyapjához. És nem beszéltek sokat, csak együtt ültek, és egyszer az édesapja megkérdezte, hogy hát miről szoktatok beszélgetni nagyapánddal? A fiúcska azt válaszolt, hát többnyire semmiről. És akkor mit csináltok? Hát figyelek rá, ő pedig, a nagyapa figyel rá. És ilyen egyszerű, tudunk beszélgetni. És ilyen az ima is, kedves testvérek, nem mindig kell sok szó, és fölösleges nyálas szöveg, hanem figyelmes jelenlét kell az imában. Engedjed, hogy Isten szóljon hozzád. És ha azt elfogadod, befogadod, az egy tökéletes ima. És Mária egész életében így volt jelen, nem beszélt ő egyfolytában, nem beszélt sokat, hallgatott és meghallott dolgokat. Tehát Jézus nem csak azt mondja, hogy hallgatják, hanem hozzáteszi, hogy meg is tartják. Tehát a kereszténység nem pusztán tudás, nem attól lesz valaki szent, hogy az egész Bibliát ismeri idézetről idézetre, hanem attól lesz valaki szent, hogy engedi, hogy a szentírási, tehát Istennek a szava, az ige alakítsa az életünket. És Mária ezt tette. Az angyali üdvözletkor ugye nem értett ő sok mindent. A betlehemi éjszakán sem. Amikor a 12 éves Jézus a templomban maradt, akkor sem. A kereszt alatt pedig végképp nem értett semmit. De minden eseményről azt mondja az evangéliumban, hogy mindvégig szívében őrizte ezeket. A hit nem mindig érhető. De ha valakinek hite van, az hűséges marad. Egy idős paraszt ember minden hajnalban olvasta a Szentírást, és az unokája megkérdezte egyszer, hogy nagyapa, mindig ugyanazt olvasod. Megjegyzed egyáltalán? Biztos hallottátok már ezt a történetet. És akkor a nagyapja oda gyújtott neki egy régi koromfekete fonott kosarat, és azt mondta neki, menj a patakhoz és hozz benne vizet. A fiú hiába próbálkozott, a víz mindig kifolyt, mérgesen visszajött, semmi értelme. Síránkozott a gyermek, hisztizett, és a nagyapa csak annyit mondott, hogy nézd meg a kosarat. És a koromtól fekete kosár ragyogó tiszta lett. Látod, mondta, ilyen a Szentírás is. Lehet, hogy nem emlékszel minden mondatra, de közben megtisztítja a szívedet. Tehát az emberek, tudjuk, hogy ma is sokféleképpen keresik a boldogságot. Sikerben, pénzben, egészségben, igazságban, elismerésben. Jézus azonban egészen más utat mutat. A boldogságot kezdődik, ahol az ember Istennek helyet ad az életében. Ezért lehetett Mária boldog akkor is, amikor sírt. Ezért tudtak a vértanúk énekelni a börtönben. Ezért lehet békéje annak is, akinek tele van keresztel az élete. Mert a boldogság nem a körülményektől függ, hanem attól, hogy kinek a kezében van az életünk. Chiara Lubichról biztos hallottatok, a fakulári mozgalomnak az alapítója. Ő egyszer azt mondta, ha egyetlen mondat maradhatna meg az evangéliumból, azt szeretném, hogy ez legyen, hogy legyen nekem a te ígéd szerint. Mint ahogy a szűzanya mondta. És ebben benne van Mária egész élete. Nem értett mindig mindent, nem tudta előre, merre vezet az út, de bízott. Ezért lett a világ legboldogabb asszonya. És ez a mai rövid evangélium, kedves testvérek, egy rövid egy kérdést tesz fel nekünk, hogy hol van Isten szava az életemben? Csak a könyvespolcon? Vagy csak a templomban vasárnap? Vagy a szívemben is? Mária nem azért lett szent, mert rendkívüli dolgokat tett, hanem mert minden nap kimondta újra és újra, hogy legyen nekem a te ígéd szerint. És ha ezt a mondatot mi is komolyan vennénk, megváltozna a családunk, megváltozna a kapcsolataink, megváltozna a közösség, megváltozna a világ. Megváltozna mindenki. Kérjük ma a boldogságos Szűz Máriát, hogy tanítson minket nem csak olvasni a Szentírást, hanem meghallani, befogadni, életre váltani, és akkor ránk is igaz lesz Jézus ígérete, hogy boldogok, akik hallgatják Isten igéjét, és megtartják. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
2: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, László főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népedet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyatott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyáknak közbenjárására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjad az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiat szülőanyjának közbenjárására senkinek se legyen eredménytelen az imádsága, és meghallgatás nélküli a kérése Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te főségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erő is, a boldog szerápkórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavokhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat kérdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk.
1: Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret. Kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
2: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácson Tibor atya, a rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátta, Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánunk önök Istentől megáldott szép napot. Vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm Önöket. Kedves hallgatók, a következő negyed órában fogadom az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat, hiszen elimádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért és a Szent József litániát. Csatlakozhatnak az imához, de fel is ajánlhatják az imáikat a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre. Mi az imáinkat felajánljuk hálából minden önkéntesünkért, adakozóért, támogatóért, hálából a kapott kegyelmekért, imádkozunk Leópápáért, püspökökért, papokért, a katolikus anyaszentegyházunkért, a lelki megújulásunkért, felajánljuk a családokért, betegekért, fiatalokért és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. És úgy látom, hogy van telefonáló a vonalban, ezért át is adom a szót a kedves hallgatóknak.
1: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: amen. A rózsafüzért fel szeretném ajánlni az én egészségem és fiam családjának egészségét, önökért, és még fel szeretném ajánlni bátyámért, Kiszer Zoltánért, aki a Kézdivásárhelyi temetőben nyugszik feleségével együtt, nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe, imádkozik érte húga, fia Sanyika és családja. Valamit még fel szeretném ajánlni Táncos Mihály sógoramért, akinek szintén évfordulója van, imádkozik érte sógornője. Nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. Köszönjük szépen a hívását, és azt is, hogy mindig velünk imádkozik. A rózsafüzért felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és az elhunytjaim lelke üdvéért. Felajánlom a rózsafüzért egy fiatal párért. Ezt a rózsafüzért felajánlom férjem megtéréséért és a családomért. Ezt a rózsafüzért egészségért, békességért hálából ajánlom a sok kegyelemért, férjem örök nyugodalmáért, áldott napot kívánok szeretettel. És telefonálót köszöntök, halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzéttel ajánlom az egész betegnek, a háborúnak, és a papbácsiknak, és az egész holottaimnak.
0: Együtt fogunk imádkozni önért, az elhunyt szeretteiért, és mindazokért, akiket a szívében hordoz. Köszönjük szépen a hívását. Mai imákat felajánlom a családomért és önökért, írta egy mindennapos hallgató. A felsorolt szándékok mellé helyezem az én szándékaimat, és ezért ajánlom a rózsafüzért. Köszönöm szépen!

0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló?
1: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
1: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: A mai rózsafivéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért. Csalda megészségét, békességét szeretetni. Testi lelki gyógyulásunkért. A világ békéjét. Halottaim lelki küdvéért. Pápa szándékára. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.

0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az összes felsorolt ima szándékokkal együtt az imákat szeretném felajánlani, a szentmiséket. A Rózsafüzér csoportom nevében Szilveszter Imre és Gözri István lelki atyainkét a Hidegségi Egyház közösségünkben. Kérjük a mennyei atyát, óvja és védelmezze a csíksomlyói szűzanyat, takarja be védő palástjával a híveik körébe. Isten fizesse a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk. Felajánlom a rózsafüzért és minden imád családomért, gyógyulásomért, Annuskáért, aki nagyon beteg. Jézusom, gyógyíts meg! Köszönöm, egy édesanyja írta. Istenem, segíts meg ma engem, a munkahelyemen légy velem, fogd a kezem, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom tündér és családjáért, felajánlom mindazokért és minden érdekelkiért. Minden nap szoktam imádkozni. Felajánlom osztálytársam gyógyulásáért, aki súlyos beteg. Felajánlom világvégéért, megfelelő időjárásért, betegekért, egész haló közösségemért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen Edith néninek az értünk mondott imát.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
1: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretnék hálából felajánlani ezt a rózsafüzért, hogy a kómából kijött a betegünk, egy fiatalasszony, Mónika, amikor először bejutottam, és következő nap a kómából felébredt, akkor a nagy fájdalmai miatt az orvosilag tették az apparátokhoz, most a tegnap már ültették az ágyra. Ezért imádkozunk az egész közösségünkkel, a plébánosunkkal együtt, most pedig hálából fogom imádkozni önökkel ezt a rózsafüzét. Nagyon szépen köszönöm a közös imákat, mert annak nagyon nagy hatása van. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk ezért a fiatal Mónikáért, és minden betegért, minden rászorulóért, többek között egy kisbabáért, aki tényleg nagyon-nagyon pici, hiszen csak 550 gram. A Jóisten adjon neki növekedést, és a szüleinek kitartást a hitben. Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
2: Halló?
0: Élőadásban van.
2: Halló?
0: Igen, élőadásban van.
2: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Halló?
0: Igen, tessék mondani.
2: Halló?
0: Én jól hallom önt.
2: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzért felajánlom a kaput kegyelmekért, élő elhűlt szeretteimért, testi lelki nyugalmamért és utolévő szeretteimért, három sürgős ügy megoldásáért a közös ima reményébe. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten tízesse. Dicsértessék a Jézus Krisztus, önökkel imádkozunk.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik. A mai imád felajánlom magukkal imádkozva a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért, a kapott kegyelmekért, családom minden tagjáért, betegekért, elhunytakért és fontos szándékokért. Egy mindennapos hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Én ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani a családomé, gyermekeim, unokáimé. Felajánlnám még Fülöp Krisztináét, akinek máma van a szellemnapja. Unokámnak kívánok neki sok erőt, egészséget, segítő kegyelmet, szerencsét az életbe, ami tárvai vannak, ha Jóisten adja, hogy sikerüljenek. Felajánlnám az egész halottonként. Felajánlom a férjem egészségét, már nagyon beteg, az édesanyám egészségét, már nagyon öreg is, ő is betegészkedik. Felajánlom a családban legyen szeretet, békesség, egyetértés, dicsértessék a Jézus Krisztus, Tisztel Miklós voltam, Bírok Lára, Isten szívesen meghallgatott, kellemes, szép napot kívánok, sok erőt, egészségét, segítők egyenlet.
0: Köszönjük szépen, Klára néni, a jó kívánságot, a Jóisten adjon erőt, egészséget önnek is. A heti szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért unokám és az édesanyja utazásáért, a segítő Szűz Mária segítségével érkezzenek haza, írta Gyergyó Szent Miklósról egy mindennapos hallgató. Egy csíkszeredai édesanyja írja, rózsafüzért felajánlom a kapott kegyelmekért, lányom sikeres munkahely választásáért, lelki békéért, családomért, minden jó akaratú emberért, Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket, minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért. Családom minden egyes tagjáért, Mária Rádió nagy családjáért, lelki testvéreimért. Itt kiemelnék, az ő kérésére nem mondom ki a nevét, egy idős testvérünkért, aki a Székely Udvarhelyi Kórházban nagyon beteg, az ő gyógyulásáért, világbékéért és minden jó akaratú ember szándékára. Isten áldását kérem mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel minden.
0: Köszönjük szépen, Berta mama, együtt fogunk imádkozni önkénteseinkért, hallgatóinkért önnel együtt. Rózsafüzért felajánlom a világ békéért, egészségünkért, halottaim lelke üdvéért, emlékük legyen áldott és egy fontos szándékért. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, fiam megtéréséért, testi-lelki gyógyulásért, útonlevőkért, egy fontos szándékért és önökért. Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, egy rokonom gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned, Emese írta. Haló, itt a Mária Rádió. Haló.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Magukkal imádkozva testvérem Antal Máriájé, aki a Kontomáci temetőbe alussza az örök álmát. Imádkozik érte testvére Erzsébet. Isten fizesse, bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen Erzsébet néni a hívását, és azt is, hogy velünk együtt imádkozik. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadási időbe. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, imádkozzanak velünk. A dicsőséges rózsafűzért és a Szent József litániát a Szent Iván Laborfalvi önkéntesekkel, rózsafűzért tagokkal együtt imádkozzuk. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: mondja. Ezt a mai rózsafüst az Atyának, Fiúnak, Szentlélek, Istennek nevében. Amen. Ezt a mai rózsafüzért felajánljuk a pápáért, püspökeinkért, papjainkért, kispapokért és papi hivatásokért. Imádkozzunk a plébánosunk felgyógyulásáért, imádkozzunk a beteg rózsafüzért tagjaiért, imádkozzunk a békéért és a háború megszűnéséért. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod elterülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled, megkoszta számunkra is az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfoltolása növe élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörök érettünk, hogy szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki halottaiból föltámadott. Ha te, Uram, föl nem támadsz, örökre elveszünk. Soha nem ismertük volna föl az előző titkokat, s hogy te Isten fia vagy, az Atyával egy lényegű örök Isten, akinek tanítása Isten önkinyilatkoztatása. Nem tévedhetsz és meg nem téveszthetsz minket, aki megígérted, hogy az utolsó napon föltámadása dicsőségében részt tesz.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
2: mit éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen.
2: Második szent titok, aki a mennybe fölment. Uram, ha úgy mentél volna el, hogy nem lennél még jobban jelen itt a földön, akkor mennybe meneteled nagyon szomorú gúcsúzás lenne, csupán azzal a halvány távoli reménységgel, hogy a világ végén majd találkozhatunk veled. Te azonban mennybe meneteled által rádöbbentettél minket eukarisztikus jelenlétedre, pünköskor pedig arra, hogy bennünk lakozol. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldte. Ebben az eseményben érik el lelkünk mélyét Isten tettei, amelyekről eddig elmélkedtünk. Jézus megszületik bennünk, életünkben akar részt venni, s ha vele egyesülten élünk, szenvedésünk az ő szenvedése lesz, föltámadásának csirái pedig bennünk vannak.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Negyedik szent titok, aki téged szent Szűz a mennybe fölvett. Ó dicsőséges szent Szűz, mennyei édesanyánk, ne feledkezzél még árva, szenvedő, kísértésekkel küzdő, az örök hazafelé vándorló gyermekeidről. Te, aki már az örök dicsőség részese vagy, imádkozz érettünk, akiknek szent fiad megígérte, hogy testünket feltámasztja az utolsó napon.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szent titok, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. A te koronád mennynek királynője, nem más, mint Isten elveszíthetetlen birtoklásának, végtelen szeretetének öröme. Imádkozzál érettünk, égi édesanyánk, hogy hűségesek legyünk, mint halálig, és mi is elnyerjük az élet koronáját.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszony.

0: táján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: A

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyád, eljött már a te órád, csak egy szót szólj Szent Fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk,
0: szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fönséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennybéli Atyaisten!
0: Irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
3: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmaz nekünk.
3: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
3: Szent József,
0: könyörög érettünk.
3: Dávid nemes sarja,
0: könyörög érettünk.
3: Pátriárkák fénye,
0: könyörög érettünk.
3: Isten anyjának jegyese,
0: könyörög érettünk.
3: A Szent Szűz tisztaságos őre,
0: könyörög érettünk.
3: Isten fiának nevelő antja,
0: könyörög érettünk.
3: Krisztus gondviselő oltalmazója,
0: könyörög érettünk.
3: A Szent Család feje,
0: könyörög érettünk.
3: Igazságos József,
0: könyörög érettünk.
3: Tisztaságos József,
0: könyörög érettünk.
3: Nagyokosságú József,
0: könyörög érettünk.
3: erős lelkű József,
0: könyörögj érettünk.
3: Engedelmes József,
0: könyörögj érettünk.
3: Hűséges József,
0: könyörögj érettünk.
3: Béketűrés példaképe,
0: könyörögj érettünk.
3: Szegénység kedvelője,
0: könyörögj érettünk.
3: Iparosok példaképe,
0: könyörögj érettünk.
3: A házas élet dísze,
0: könyörögj érettünk.
3: Szüzek őre,
0: könyörögj érettünk.
3: Családok támasza,
0: könyörögj érettünk.
3: Ínségek vigasztalója,
0: könyörögj érettünk.
3: Betegek reménye,
0: könyörögj érettünk.
3: Haldoklók pártfogója,
0: könyörögj érettünk.
3: Gonosz szellemek réme,
0: könyörögj érettünk.
3: Az Anya Szent Egyház védőszentje,
0: könyörögj érettünk.
3: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
3: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
3: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
3: Háza urául rendelte őt,
0: és egész országának vezérévé.
3: Könyörgünk, Úristen, te Szent József mérhetetlen gondviseléseddel Szent Anyád jegyessének választottad. Add, hogy közben járunk legyen a mennybe, akit a földön pártfogókul tisztelünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnok, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály.

Úrnak a tiszteletére, és lelkünk üdvösségére. Amen. Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek, Istennek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görkényi Tünde vagyok. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm Önöket. Hamarosan kapcsoljuk Medjugorjét, ahol a 37. Mládi Fest, ifjúsági fesztivál zajlik. Ma van az 5. nap, a mai délelőttön, mai reggelen imád, katekézis, tanúságtételt hallhatnak, mindezt közel 1 óráig. Jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó feltöltődést kívánok mindnyájuknak, és egyben megköszönjük az EVTN katolikus televíziónak, hogy lehetőséget nyújt, hogy közvetítsük, és így élőben is bekapcsolódhassanak a kedves hallgatók, akik nem tudnak elzarándokolni.

0: my heart.
1: Oh.
2: I have it in my heart.
3: Today is the 11th day.

0: Chválený sa si Mária.
1: A Jézus Krisztus. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy kicsivel hosszabban énekeltünk és táncoltunk, mert azt gondoltuk, hogy fel kell, hogy ébredjetek. És most elkezdjük a reggeli imádságot. A Szentlélek hívásával. Hogy ő vezessen bennünket ezen a napon és a találkozásainkban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Odođi, Stvorče, duše svet.
1: Jöjjel, szent lélek, és látogasd meg híveit, lelkét. Töltsd be mennyei kegyelmeddel a szíveket, melyeket alkottál. Te vagy a vigasztaló felséges Isten ajándéka. Élő forrás, tűz és szeretet, lelkünk szent kenete.

0: Darowa 7 raz dajesz.
1: 7 ajándékot adsz nekünk. Az Atya jobbjának újja vagy. Az Atya megígért lelke. Szavaddal gazdagítod ajkunkat. Gyűjts világosságot a szívünkben. Árazd ránk szeretetedet. Testi gyengeségeinkben erősíts minket szüntelen.
0: Dusmana od nás
1: otieraj. Üszd el, és tartsd távol ellenségünket. Ajándékozz nekünk tartós békét. Járj előttünk, és vezess minket, hogy mindenben a rosszat elkerüljük.

0: daj Otca, da upoznamo.
1: Ad, hogy megismerjük az Atyát és egyszülött fiát, Krisztust, és téged, és benneteket hittel valljunk.
0: Sva slava Otcu vječnomu,
1: dicsőség az örök Atyának, a halálból feltámadt szent fiának, és a vigasztaló szent léleknek.
0: Amen.
1: Most és mindörökké. Amen.

0: Iz Evangelia po Mateju.
1: Máté evangéliumából.
0: U ono vrijeme,
1: abban az időben,
0: Isus si povuče se u krajeve Tirske i Sidonske.
1: Elmegy Jézus, és Tír és Szidonba bújik el, és egy kánai asszony jön hozzá, és azt kiáltja neki, hogy könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. De ő nem válaszol neki. Erre hozzálépnek a tanítványok, és azt mondják neki,
0: on odgovori.
1: Ő erre azt feleli nekik.
0: Izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona príde.
1: Küld el őt, neki áltozon utánunk. Jézus.
0: A ona cse.
1: És szavakkal azt mondta.
0: Da, gospodine. Ali psíči jedu od mrvica, što padaju sa stola njihovih gospodára.
1: A kutyák is esznek abból, amit az úruk asztaláról leesik. Erre Jézus azt mondja neki, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, ahogy te szeretnéd. És a lánya meggyógyult, még abban az órában.

0: Gospodin Isuse.
1: Urunk Jézus Krisztus.
0: Toliko puta dođemo pred tebe smo.
1: Annyiszor jövünk előtt eléd imáinkkal. És úgy tűnik, hogy te csendben vagy. Imádkozunk, várunk, és reménykedünk, de nincs válasz.
0: Tada se lako umorimo.
1: És sokszor elfáradunk, elgyengülünk, és arra gondolunk, hogy elfelejtettél bennünket.
0: A ti nas učiš vjeri one kanánske že.
1: De arra tanítasz bennünket a kánai asszony példája szerint, hogy ő nem adta fel, nem sértőd meg, nem ment el csalódottan, és minél több megpróbáltatáson kellett keresztül mennie, annál jobban közeledett hozzád.
0: Gospodine,
1: Urunk,
0: podari nam takvu vjeru.
1: Nekünk is ilyen hitet ajándékoz.
0: Vjeru koja ne odustaje kada je teško.
1: Olyan hitet, amelyik nehézségekben túl visz bennünket, és tudjunk imádkozni akkor is, amikor a válaszok késnek. A hit nem azon alapszik, amit érzünk, hanem azon, hogy te mindig tudod, hogy mi számunkra a legjobb.
0: Nauči nas poniznosti.
1: Taníts minket az alázatosságra.
0: Da pred tobom ne tražimo svoja práva.
1: Add, hogy ne a saját igazságunkat keressük előtted, hanem várjuk azokat az ajándékokat, amelyekkel szeretnél bennünket megajándékozni. Elég nekünk is egy kis morzsa a kegyelemből, mert tudjuk, hogy az megváltoztathatja az egész életünket.

0: Sada ćemo se ustati.
1: És most felállunk, és együtt elmondjuk azt az imádságot, amelyeket az Úr Jézus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amont a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsérjük az Urat. Most egy kicsit énekelünk és táncolunk, és meghallgatjuk a reggeli katekézist.

Kedves hallgatók, elnézésüket és türelmüket kérjük, ugyanis Medjugorjéban egy kis technikai probléma adódott, ezért leállt a közvetítés. Hisszük, hogy hamarosan megoldódik. Köszönjük megértésüket.

0: Leó pápa, aki azt mondta, hogy Jézus az új forrás és a mi örömünk. Ő a mi új életünk, az új forrás, és ez az Krisztusi szeretet, amikor találkozunk a szeretettel, az mind a mi forrásunk. Minden forrásunk belőled fakad, Jézusunk. Minden, ami örömet hoz a mi életünkben, az a Jézusban fakad. És ugye mi is szerelmesek kell, hogy legyünk Jézusban. Megértétek valamikor ezt a szerelmet? Fiatalok vagytok, biztos voltatok már szerelmesek, és tudjátok, hogy nagyon fontos az életben a szerelmesek számára az a hely, ahol legelőször álkoztak. Mert az a hely mindig emlékeztetni fog bennünket az első találkozásra, visszatérni arra a helyre, ahol ezt a szerelmet megértük, az mindig azt jelenti, hogy ott érezzük a szeretetnek a hatalmát. Számomra Medjugorje a szerelem helye. Itt nem csak emlékeket gyűjtöttem, hanem itt meg tudjuk a kapcsolatainkat újítani. És ez a mi, valamint a ferences lelkiségnek is a helye. Mert itt ebben a szent helyen az itteni testvérek közvetítik Szent Ferencnek a lelkiségét. És itt sok ember van, aki szerelmes Jézusban. Azért is van itt a Mladé Festen ennyi tanúságtétel. Ezek a tanúságtevők, ezek mind új életet kezdtek. Mária valóban az az asszony volt, aki szerelmes volt Jézus szavában. Az Úr szavában. És erre azt tudta mondani, hogy én vagyok a te szolgáló lányod, legyen nekem a te igéd szerint. És mi is ugyanitt tudunk itt szemesek lenni. Mária is, amikor találkozik Erzsébettel, akkor az imáit mindig szeretettel szövi át. Szent Ferenc is. A mi ferences rendünknek az alapítója is szerelmes volt az Úr szavába. És ő is megváltozott. Önnek is megváltozott az élete ezáltal. Tehát tulajdonképpen szerelmesnek lenni. Megtaláljuk a szerelem forrását az Úr szavában. Találkozunk Krisztussal a mindennapjainkban. Szent Ferenc ezt jól tudta, és azt mondta, minden esetben, amikor Jézus szavát teljesítjük,
1: mi njega donosimo na ovaj
0: szerelmesek vagyunk.
1: I zato se u našem duhu
0: Krisztusban.
1: Povratak tom.
0: Ezért a mi lelki életünkben is vissza kell térnünk a forráshoz.
1: Jer zaljubljenost ne smije u našem životu
0: szeretethez.
1: Prolazni osjećaj. Ili nekakav
0: a szeretet nem csak egy átmeneti állatok.
1: Vrlo brzo nekako blijedi. Nego
0: ennek nem szabad, hogy hamar kigyúljon.
1: Zrele ljubavi.
0: Meg kell tapasztalni az élet szeretetet. Szent Ferenc ezért ezt a szeretetet mindig úgy építette, hogy az ő szavaira figyelt. Őt Krisztus átváltoztatta. És ez nagyon fontos a mi életünkben is, megengedni az Istennek, hogy legyőzzön. Ahol én azt gondolom, hogy én erős vagyok. Le kell, hogy győzzem saját magamat. Az Isten abban is csodálatos, hogy bennünket is le tud győzni. De ezt nem úgy teszi, mint ahogy mi tesszük az egymás közti kapcsolatainkban. Ugye valamikor mi a saját beszélgetéseinkben. Sokszor azt gondoljuk, hogy aki legyőznek, hogy az a vesztes. De amikor minket az Isten legyőz, az bennünket sose fog bennünket megalázni, hanem felemel.
1: Da iz ljubavi prema Kristu.
0: Szent Ferenc ezt megtalált, megtapasztalta, és megengedte, hogy őt az Úr megváltoztassa. Fontos, hogy megérjük ezt a szeretetet. Tudjuk, hogyha az ember szerelmes lesz, akkor az érzéseit nehezen tudja palástolni. Sokszor gondolsz arra az emberre, akibe szerelmes leszel. Ugye ő lesz a gondolataidnak a központja. Őre fogsz fókuszálni. Olyan mértékig, hogy a többiekről figyelmet, nem szentelsz nekik figyelmet. És ezáltal megváltoztattatod a döntéseidet is. Le tudsz mondani ezért az emberért, a választottadért. Mert a szeretet az nem csak egy lepke a mi gyomrunkba. Mi népünknek van egy közmondása, amelyik így szól. Az érzéseink nagyon jó szolgák, de nagyon rossz urak. Az érzéseink kiszínesítik az életünket. De nagyon fontos azt tudni, hogy nem az érzéseiken kell építeni az életünket, hanem az Istennek a szavain. Szűzanya sose azt mondta, hogy a szívedre hallgass. Hanem azt mondja, hogy amit Krisztus mond, azt tegyétek meg. Ezért fontos, hogy életünkben ne a saját érzéseink alapján hozzuk meg a döntéseket, hanem a Krisztusban lévő szeretet szerint.
1: Tehát
0: a gyökereket az Isten szeretetében, az Istennek az akaratában kell megtalálnunk. És ezáltal kell átváltoznunk nekünk is. Nem az a kérdés, hogy én mit érzek, hanem az, hogy ki határozza meg az én életemet, ki irányítja az életemet. És ez attól függ, hogy én valóban kibe vagyok szerelmes. Egy író azt mondta egyszer, hogy azért leszel szerelmes, mert erre van igényed. És azért szeretsz, mert a másiknak szüksége van erre a szeretetre. És ezt Szent Ferenc is felismerte. És szerelmes lett Jézusban. És erre a szeretetre válaszolt. És ennek meg kell jelenni a mi életünkben is. Milyen kell élnünk az evangéliumot. Nem szabad kiadni a hitünket. Krisztus nem mindig határozza meg a mi életünket. Ez baj. Mert Szent Ferencnél minden döntését Jézus irányította. Ferenc, amikor fiatal volt, akkor nem tudta még, hogy szent lesz. Voltak álmai, voltak tervei, szeretett volna valaki és valami lenni, ünnepelt, hogy elismerjék.
1: U tim svojim snovima vlastitog života ipak se događa
0: ebben az álmaiban Mégis történt valami csoda. Volt egy álma. Az álmában megjelent neki valaki, és azt kérdezte tőle, ki tud neked többet adni, a szolga vagy az Úr? Miért fontos ez a mi életünkben? Azért, mert mindegyik kötöknek vannak álmai, vannak víziói az életről, hogy hol szeretné lenni, mit szeretné megvalósítani. De jó kérdezni azt, hogy megengedjük-e az Úrnak, hogy ő részt vegyen az álmainkban. Ha megjelenik az álmainkban, akkor ő nem fog megkorholni minket. Van valami jobb. Amikor az álmainkban megjelenik az Úr, akkor megjelenik a szeretet is. A szeretet át akar alakítani bennünket. És ez az Isten pedagógiája. Mert Isten saját magának nevel bennünket. Sokszor azt gondoljuk, hogy én jól látom az életemet, jobban látom, mint Isten. Vagy mint Jézus. Ezért a szeretet valahol elkezdődik, amikor valaki más fontosabb, mint az én terveim. És ez Ferencnél megtörtént. Ő felismerte, hogy Krisztus fontosabb, mint az ő saját tervei. És ezért Ferenc megváltoztatja a prioritásokat. Ha megengedjük azt, hogy az Isten részt vegyen az életünkben, akkor a prioritások megváltoznak. A prioritások mindig a szeretetnek az intenzitásáról szólnak. Akit jobban szeretek, azt ugye mindig fentebb rakom a prioritásomba. Nekünk keresztényeknél ez hogy lehet? Ugye szeretjük Istent, de sokszor előfordul, hogy nem tiszteljük a szavait, és nem ünnepeljük meg a vasárnapot. Pedig a vasárnap megünneplése az tanúság arról, hogy szeretjük az Istent. Ha nem szereted, akkor mindig találsz kifogást, hogy miért nem mész el a vasárnapi szentmisére. Mindig időt kell szentelnünk az Istennek, és azt, hogy ő ellátogasson hozzánk. Ő ezáltal utána megváltoztat bennünket. És fontos tudni, hogy kihez tartozunk. Kiért élünk. Az életben sokféle szeretet létezik. A pénzbe, a karrierbe, hogy mások mit gondolnak. Sokszor fontos az is, hogy a közösségi médiákban kilátja a bejegyzéseinket, mennyi lájkot gyűjtöttünk, milyen influencer vagyok. Ez mind az én önszeretetem tulajdonképpen. De kaphatunk ezáltal sebeket is. És mindig ezek között fogunk akkor utána forogni. És nincs erőnk arra, hogy ezektől a rosszoktól megszabaduljunk. Tehát a keresztényeknek ugye a Krisztus kell, hogy a szeretetük központja legyen. Ezért Ferenc is arra kér bennünket, hogy ez a szeretet a megbocsátáson keresztül valósuljon meg.
1: I Franjom u molitvi traži odgovor, kako to postati Božim slugom.
0: Ferenc ugye az ima által kéri azt, hogy hogyan lehet Isten szolgája.
1: Legenda trojice drugova.
0: To je spis. Van egy legenda.
1: Trojica
0: amelyet
1: živjeli s Franjom.
0: Három.
1: Poznavali su njegov život.
0: Testvér írt, aki vele élt. És nagyon jól ismerték őt, és ők az egyik helyen azt mondják, hogy Szent Ferenc, amikor megvalósult az ikálma, akkor hogyan fogja ezt a szeretetet
1: i Franjo je tada shvatio
0: megélni.
1: Da jednostavno zaljubljenici
0: Ferenc megértette,
1: postaju naj
0: hogy azok, akik szerelmesek a Jézusban,
1: najsnažniji pokornici. Onaj tko je zaljubljen, čemu se pokorava?
0: Azok
1: pokorava se svome voljenom.
0: Azok megalázkodnak.
1: Anya kaže da mu je Gospodin u tim trenucima dao milost činiti pokoru. I odlazi među gubavce. I znamo, čuli smo ovih dana i u
0: kakvim.
1: U tom trenutku dogodila se preobrazba u Franjinom životu. Sve ono što mu je prije bilo gorko.
0: I akor történik nála a legnagyobb átalakulás. Ami eddig rossz volt, az ugye jóra változik az életében. És ebből a tapasztalatból megértette, hogy ez az alázat a Krisztus szeretetét tükrözi. Medjugorje is ezt mondja, hogy a bőt, az ima, a megbocsátás.
1: Prepoznajemo
0: által kimutatjuk a szeretetünket Isten felé.
1: I zato Franjo i
0: és ez megváltoztat bennünket is.
1: I Franjo dolazi i znamo u Ruševnoj crkvici Svetoga Damjana pred jedim istim križem.
0: Szent Ferenc Szent Damján templomához megy, amelyik már romos volt.
1: Gospodine, što želiš da učini?
0: És megkérdezi, hogy Uram, mit tegyek? És ez egy nagyon fontos ima. Miért? Azért, mert nem hasonlít a mi imáinkra. Mi, amikor az Úr elé kerülünk, amikor gondjaink vannak, problémáink vannak, akkor legtöbbször úgy megyünk az Úr elé, hogy valamit kérünk tőle. És akkor kéréssel fordulunk hozzá. De Ferenc nem így tesz. Ő megkérdezi, Uram, mit tegyek? Ő nem az Istent akarja saját szolgájának megtenni, hanem ő akar szolga lenni. Mi erre a helyre nem azért jöttünk, hogy mi is az Úr tegyük szolgává a Szűz Máriát, Szent Ferencet, a szenteket, hanem nekünk kell szolgává válnunk. Ezért Ferenc ezekben a pillanatokban hangot hall a keresztről. Ferenc, menj, újítsd meg az én egyházamat, a templomot, amelyik romokban hevel, és ez lesz az ő küldetése. Nincs egyház Krisztus nélkül, és nincs templom sem.
1: Zajednica viernika, o tajstveno tijelo Kristovo.
0: Ez egyház a hívő közössége. Ezek vagyunk mi.
1: Danas ti, koji smo pozvani, živeći u zajedništvu s Kristom i vođeni duhom
0: Svetim. Mi arra vagyunk hivatva, hogy közösségben éljünk Jézus Krisztussal.
1: I zato ne kaže Krist,
0: az evangélium szerint éljünk.
1: Idi i napravi svoju crkvu.
0: Tehát nem azt mondja Jézus neki a keresztről, hogy építsd a saját egyházadat, hanem hogy újítsd meg az egyházat. Hogyan? Az életszentséget tudjuk ezt megtenni. Ezt Ferenc megértette.

0: Isusa Krista možemo prepoznati u predaji crkve.
1: Jézus.
0: U tradíciji crkve koja nam...
1: Merre járt, azt ugye az evangéliumból megtudhatjuk.
0: Poslušan crkvi. Zato Franjo
1: Ferenc engedelmességet tanúsított.
0: Biskupima.
1: És azt mondja a pápának, a püspököknek, papoknak.
0: Polaganju Božjem dijelu, a ne svojim vlastitim interesima. Zašto?
1: Jer je... Hogy teljes egészében át kell, hogy adjuk magunkat az Istennek.
0: Povjerenja.
1: Abban volt bizodalma.
0: I zato Franjo u svojim spisima i u svojim pismima
1: Szent Ferenc az írásaiban
0: često govori o poštovanju i ljubavi.
1: Többször arról beszél, hogy tiszteljük a papokat. Milyen fontos, hogy szeressük és tiszteljük a papokat. Miért?
0: Častiti kao svoje gospodare, jer u njima vidi sina Božjega.
1: Mert ők az Isten fiai.
0: Gospodin mi je dao vjeru u svećenike.
1: Hinnünk kell a papoknak.
0: To zna da samo po svećenicima Krist dolazi među nas.
1: Mert a papok által jön el hozzánk Jézus.
0: Znamo da i tada crkva proživljavala jednu duboku krizu. Da su se pojavljivale
1: abban az időben az egyházban.
0: Su mislili različiti ljudi obnoviti crkvu tako što će ukloniti neke ljude iz.
1: Nagy krízis volt.
0: Ali ne, Franc.
1: Néhány embert ki is kellett zárni.
0: Crkvu.
1: Ferenc szerette ezt az egyházat, amelyik beteg volt.
0: I nije to neka.
1: Mert tudta, hogy benne Krisztus van jelen.
0: Klerikalna duhovnost. Nego je to kristocentrična duhovnost.
1: Tehát ez volt a krisztocentrikus lelkület.
0: U Krista. U svojem duhovnom životu usmjeren na njega. I prepoznaje ga svugdje.
1: Szent Ferenc az életében Krisztus mindenhol megtalálta.
0: Poznao Krista u sakramentima, u svećenicima.
1: Krisztus felismerte a szentségekben.
0: Da Krist dolazi među nas.
1: A papokban, hogy Krisztus eljön közénk.
0: Svijet nek se zaprepasti, neka uzdrhti, kad je na
1: oltárunk,
0: Krist, Sin,
1: hajoljon meg, amikor az oltáronban Jézus Krisztus teste.
0: Eucharistiske vjere. I zato je važno i u našem
1: duhu. Ez az eukarisztia. Ez fontos a mi lelki életünkben is. Erre ügyelnünk kell.
0: Možda samo
1: hogy ne legyünk olyanok,
0: koji samo
1: akik csak kritizálnak.
0: Koji znaju ogovarati. Koji znaju možda ponekad i oklevetati, kako bi opravdali sami sebe i svoje slabosti.
1: Ego da sokszor csak beszélnek, hogy a saját gyengeségeiket elfedjék.
0: Oni koji ćemo moliti. Oni koji ćemo
1: muszáj imádkoznunk.
0: Čuvati crkvu Božju i crkvu Kristu. Zato su svetoga...
1: És az ima által őrizzük meg az egyházat.
0: Apostolicus et totus apostolicus. Franjo, da je muž katolički i posve apostolski. Jer je prepoznao tu ljepotu crkve. I shvatio
1: felismert az egyháznak a szépségét.
0: Mora biti u crkvi.
1: Hogy az
0: mora biti
1: ő élete
0: vjernika, mora
1: az egyházban.
0: Sa Krista.
1: I zato a szeretett közösségben megvalósulni Jézus Krisztus által.
0: Svoju crkvu.
1: Tehát, hogyha meg szeretnénk változtatni az egyházat, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy az az egyházközség, vagy ima az csoport, ahonnan mi jövünk, nem olyan pontosan, amilyenre mi szeretnénk, hogy legyen. De Krisztus arra hív bennünket először, hogy higgyünk az evangéliumban, hogy a Krisztus először minket változtasson át. Mert az egyház változása akkor valósul meg, hogyha mi egyénenként is változunk. Ez a mi igaz
0: erősségünk.
1: Az egyház Krisztus élőképe.
0: Alter Christus, drugi Krist. Franjo nije bio Bož.
1: Az egyház második.
0: Franjo nije bio neki lijepi kip, koji je fizički
1: na... Nem egy szép kép volt,
0: nego je Franjo,
1: aki Jézusra hasonlított,
0: srce bilo
1: hanem Ferenc egy
0: I zato je Krist bio...
1: hanem egy olyan ember volt, aki

0: akinek a szíve volt hasonlóvá Jézushoz. Jézus ki tudtok olvasni az ő életéből. Akik találkoztak vele és hallgatták szavait, figyelték az ő mozdulatait, gesztusait, hogy ő egy olyan ember, aki az imádság. Ez nem azt jelenti, hogy ő folyamatosan imádkozott, hanem hogy mindig közel volt Jézushoz, Jézus jelenlétében élt, és ennek tudatában is volt. És mindig arra törekedett, hogy Jézushoz hasonlóvá váljon. Szegénynek és keresztre feszítettnek. Mielőtt megkapja a stigmákat a testén, Ferenc nem azt kérte, hogy szabadíts meg a keresztől, a szenvedéstől. Azért imádkozott, mielőtt a stigmákat megkapta. Két kegyelemért imádkozott. Egy, hogy adjon neki kegyelmet, hogy azt a szeretetet érezze, amely szeretetet te megértél a kereszten, amikor. A másik pedig az, hogy megélje azt a fájdalmat, amit Jézus a kereszten élt át.
1: Nekoga voliš onoliko, koliko si spreman.
0: Valakit annyit szeret, annyira szeretsz, amennyi szenvedést vállalsz élte.
1: Spreman darovati svoj život za njega. I to je
0: Frankfurt. Annyira szereted a másikat, amennyire föl tudod az életedet ajánléként kínálni neki.
1: Zatražiti od svoje braće da bude položen na golu zemlju, posve razdjeven.
0: Azt kérte, hogy a puszta földre rakják.
1: Ti svoj život, gospodin. Zato je Franjo i shvatio.
0: A posziunkulánál.
1: Ona posljednja neprijateljica, kako kaže apostol Pavao, za njega
0: a halál Franjo, az ő nála tulajdonképpen testvére lett. És úgy énekelt, hogy jól jöttél hozzám, halál testvérem. Tehát a porciunkulában átadja az életét a testvéreinek. Nagyon szerette ezt a porciunkula helyet. Azt vallotta, hogy ez a terület, ez a kis terület,
1: az
0: a mennyű.
1: Ona u sebi nosi komadić neba iz poslušnosti Božjoj riječi. Zato je Međugorje naša porciunkula.
0: Számunkra a Međugorje is egy kis porciunkula. Van egy kis föld, ha halljuk Isten szavát. És hogy ezek a szavak a szívünkben rendet tegyenek. Mi is ilyenni tudunk válni.
1: Želim i vama i sebi, da nam je
0: blagoslovljena
1: kraljica mira
0: i sveti a béke királynője, a szűzanya és Szent Ferenc, akik mindketten szerelmesek voltak Jézus Krisztusban, hogy kiimádkozzál számunkra azt, hogy mi is el tudjuk fogadni Jézus szavát,
1: i da mi postanemo komadić neba jedni drugima,
0: és mi is a mennyei darabja lehessünk másoknak, akikkel találkozunk.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen most is mindörökké, amen. És ez egy nagy kihívás számunkra. És kérem, hogy imádkozzatok a papokért.
2: Svoga duhovnika, svoga ispovjednika i pomolite.
0: Emlékezzél meg saját plébánosodról, nyújtató papodról. Kérj a papok számára kegyelmet, kitartást az ő munkájuk során. és ezt a feladatot adom ma nektek.
2: I zaplesati, a onda ćemo započeti.
0: Most újra táncolunk. És utána következnek a reggeli tanúságtételek.

Köszönöm.

0: Evo, lijepo smo vas rasplesali, raspjevali.
1: Jót énekeltünk és táncoltunk, és megkérlek benneteket, hogy menjetek a helyetekre, és használjátok a fülhallgatóitokat, hogy hallhassátok a fordítókat, hogy meghallgathassuk a következő tanúságtételt. Egy 97-ből származó szűzanya üzenettel, kedves gyermekeim, marra hívlak benneteket, hogy az életeteket kössétek össze Istennel, mert csak így lesz értelme az életeteknek, és megértitek, hogy az élet a szeretet. Az Úr azért küld, hogy megértsétek, hogy ő nélküle nincs szeretet, és nincsen megváltás. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy hagyjátok el a bűnt, és imádkozzatok, hogy az imádságban megtaláljátok az élet értelmét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
0: Ova gospina poruka bila je uvod u sljedeće siročanstvo.
1: Ez a szűzanya üzenet volt bevezetője a következő tanúságtételnek. Itt van velünk egy szerzetes hölgy.
0: Evo, u obliku jednog intervjua ispričati svoje životno svjedočanstvo, evo i dati poruku
1: ohrabrenja. Ő egy interjú segítségével fogja elmesélni az életét. Köszöntsük őt tassal.
2: Sestra Marijana Kovačić, rođena, krštena kao Marina.
1: Kezdetben Marinának hívták.
2: Obitelj, braća, sestra.
1: Hol születtél, családod, testvéreid, mutatkozzál be a fiataloknak.
3: Rođena sam u Kotorvárosu, u Bosni.
1: Kotorvárosban születtem, Bosznában, Boszniában.
3: Tradicionálne katoličko obitelji.
1: Egy katolikus horvát családban.
3: Mlađa.
1: Én vagyok a legfiatalabb.
3: Evo, i rođena sam kao vrlo mlada.
1: Nagyon fiatalon születtem.
2: Sestre, roditelje.
3: Moji roditelji.
1: A testvéreid, a szüleid.
3: Mama je još tu, tata je umro, imam još dva.
1: Az apukám meghalt, két testvérem van, és egy két fiú testvérem és egy lány testvérem. Az anyukám itt van. Egy kicsit izgulok, imádkozzatok értem.
2: Bila si vrlo mlada, tinejdzser.
1: Nagyon fiatal voltál, tinédzser, amikor a háború elkezdődött. Elmész Németországba, Zágrába, hogy telt el ez az út. Ez egy nagyon nehéz időszak volt, a háború. Amikor a háború kitört, akkor először Zágrába utaztunk, majd utána Németországba is éltem, és egy új életet kezdtem. Az Úr hamar megajándékozott bennünket. És az én döntésem az volt, hogy Németországból visszatérjek Horvátországba. Mindenképp vissza akartam térni Zágrába, Horvátországba, és ott éljek örökké. Mit csináltál, amikor Zágrába visszatértél?
3: Ja sam zapravo bila u nekakvim mojim stalnim razmišljanjima
1: akkor nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit akar az Úr tőlem.
3: Makar moram priznati da ta
1: el kell ismernem, hogy a hite
3: od stoljeća sedmog folklor nije to baš
1: inkább a folklorhoz hasonlított, nem volt igazi kapcsolatom Jézus Krisztussal. Nagyon vonzott a természet, minden teremtett, ami a világban van.
3: da je on to sve stvorio za
1: to világ teremtője.
3: I evo,
1: mikor a világot teremtette, szépnek teremtette a világot.
3: Odlučila ipak
1: otići. És én abban az időben úgy döntöttem, hogy Németországot elhagyom, és Horvátországba visszatértem, és új életet kezdtem. Ott egy vállalatnál voltál alkalmazásban.
2: I fotomodel, bavila si se modelingom.
1: De egy időben fotomodell is voltál, modellkedésre foglalkoztál.
3: Počela u Zagrebu na novi život, počela sam raditi u jednoj tvrtci za unutarnji dizajn. A
1: belső építészettel foglalkoztam. És utána pedig egy modellcégnél helyezkedtem el. A szüleim nagyon ellene voltak ennek. A lánytestvérem, aki nagy támaszom volt, és átvette a szülőknek a szerepét. Ő nekem szabadságot hagyott. De mindig tanácsokat adott nekem, amikkel befolyásolt engem. És emlékszem, hogy amikor
3: vrlo brzo sam dobila jedan posao
1: od katalog
3: koji je bio enormno plaćen.
1: Egy katalógusban szerepeltem. Nagyon sok pénzt kaptam érte.
3: Ti odluči, ali nekako nemam baš osjećaj da je to tvoj put.
1: És akkor azt mondta, hogy jó, hogy ezt csinálod, de nem hiszem, hogy ez a te utad.
3: Ja sam ipak odlučila da ja sama vidim i krenula i sjećam se da sam nazvala.
1: És mégis elfogadtam ezt.
3: Tako, sve u meni je govorilo da to nije. Da to nije ono što
1: belülről éreztem, hogy nem ez az, amit keresek. Nem ez, hogy ez nem nekem való.
3: S vremenom sam odbacila tu ideju da nastavim tim putem.
1: Idővel ezt az utat elhagytam.
3: Evo, započela novi život tamo.
2: Radila si u toj tvrci.
1: És új életet kezdtem.
2: Pjevala si u Fidesima.
1: Énekeltél is a Fidesz zenekarban.
3: Gospodina na tom dijelu života isto zato.
1: Igen, nagyon hálás vagyok az Úrnak életemnek ezért a szakaszáért, mert ekkor
3: u Fideszu sam zapravo prvi put srela.
1: Mert a Fideszben
3: Majke Terezije, jer je to bio jedan koncert.
1: Találkoztam a
3: siromašnih u Zagrebu
1: a Szent Teréz rendel.
3: Susret zato što je naša voditeljka.
1: És ez a találkozás
3: izabrala baš mene da odem, da ih pozovem, da se zahvale ljudima za, evo, sam prilog koji je išao upravo za
1: az együttes vezetőjével nagyon nagy hatással volt rám. És emlékszem, hogy amikor
3: doći zahvaliti, ja sam se iščučavala i pitala u čemu je problem. I
1: meghívtak bennünket egy rendezvére.
3: Prepoznala sam jednu
1: és ezen a rendezvényen megismerkedtem. Az egyik apácával, aki nagyon szép volt belülről. És azt gondoltam, hogy én soha nem letek ilyen szép. Nagyon egyszerű volt, és nagy hatást tett rám. És mi történt ezután?
2: Si upoznala Međugorje, kada si došla tu prvi put i kako?
1: Mikor ismerted meg Međugorjet, mikor jöttél ide először?
3: U Međugorje sam došla prvi put s mojim roditeljima.
1: Először a szüleim eljöttem Međugorjeba.
3: Sam dijete. Uzele
1: si... Akkor még gyerek voltam.
3: Ne znam.
1: Én voltam ugye a legkisebb gyerek.
3: Zato.
1: Nem tudom, hogy miért pont engem választottak rá. Az apukám beteg volt.
3: Ti došli tu.
1: Egyszerűségből jöttünk ide imádkozni. Imádkoztunk az ő gyógyulásáért. Ez volt legelső alkalommal. Majd ezután, amikor Horvátországban éltem, utána a barátaimmal jöttem. Mindig arra emlékszem, hogy a templom tele volt. És azt mondták a barátaim, hogy ez épp olyan a templom, annyira tele van, mint egy rockkoncert. Nagyon szívesen jöttem mindig ide, mert számomra Međugorje.
3: Uvijek kad bi došla tu,
1: amikor ide jövök.
3: Gdje sam se ja osjećala kao da sam došla doma natrag.
1: Egy olyan hely, ahol otthon érzem magam.
2: Si dolazila najčešće s mladima, sa svojim prijateljima.
1: Legtöbbször fiatalokkal jöttél, barátaiddal. De az egyik zarándoklat az különleges volt. Mi történt akkor? Igen, amikor szabadságon voltam egyik évbe, akkor, akkor eljöttem Medjugorjébe. Egyedül jöttem akkor.
3: Tišinu.
1: Élveztem a csendet.
3: Poslu koji sam radila i
1: mert előtte nagyon sok munkám volt.
3: Simno za molitvu, rekolekciju, sve ono što je meni trebalo u tom trenutku.
1: És mindent megkaptam, amire akkor szükségem volt abban a pillanatban. Elmentem a Szláv Katya sírjához. De te nem is ismerted Frászlávko atyát.
2: Išla si moliti
1: személyesen.
2: Što se tamo dogodilo?
1: Személyesen nem ismerte, de elmentél ugye imádkozni a sírjához. Személyesen nem ismertem, de láttam őt a szentségimádáson.
3: Preslavko je za mene bio autentičnost i
1: ő számomra autentikus személyiség volt, mint ahogy a szűzanya is mondta, az egyik üzenetében, hogy őt ő szenté fog válni. Mert először arra gondoltam, hogy én is sok nyelven fogok beszélni, és nyelveket fogok tanulni az egyetemen, mivel Slavko is poliglot volt, sok nyelvet beszélt. És arra kértem Slavko atyát, hogy adja meg nekem is az irányt, hogy merre induljak el az életemben. Elmondtam az eddig itteni atyának. Meg akartam ismerni Jézust, és semmit nem akartam. Csak annyit akartam itt Medjugorjéban. Vettem egy csomó könyvet, szerettem olvasni, és az egyik könyvben interjúk voltak a híres emberekkel Medjugorjéről. És az egyik könyvben találtam egy interjút Teréz anyával. És ezt az interjút olvasva,
3: tada sam osjetila jednu duboku impresiju. Csak én nekako teško reći impresiju, to je nešto što me nadilazi.
1: Akkor valami furcsaságot éreztem. Erről nem is tudom elmondani.
3: I sjećam se da sam
1: de megtaláltam az utamat.
3: Zaboravit na to i sama sam si to nekako objasnila, da je to zato što je jako lijepo.
1: De úgy gondoltam, hogy másképp van itt, mivel itt csend van. De mégis próbáltam ezt a gondolatot elűzni magamtól, de csak a következő reggelig. Mert reggel elmentem a Szent Misére, és megpillantottam egy atyát, egy papot,
3: jaka ponovno iznutra ideja da
1: akkor megint volt egy ilyen belső gondolatom, hogy beszéljek el ezzel a pappal.
3: Nekako bila sam jako protiv tog i zamolila sam Gospoda mi to makne iz misli, iz srca.
1: És arra kértem a szűzanyát, hogy ezeket a gondolatokat, amik bennem vannak, hogy ezekbe segítsen, hogy el tudjam felejteni. Mert ugye volt egy pap, akit veli Zágrában mindent megbeszéltem.
3: Nem.
1: Nem akartam egy olyan pappal beszélgetni, akit életemben először látok.
3: Nisam mogla to jednostavno to nije bilo moguće izbjeći. Otišla sam u župni urod.
1: De ezt nem lehetett elkerülni. Elmentem a plébániára, és kerestem ezt a plébánost, és mondták, hogy nincs itt, és akkor azt mondtam, hála Istennek, akkor elmehetek. Elindultam a kijárat felé, és akkor pont akkor érkezett meg ez az atya, és akkor beszélgettem vele, és akkor megkérdeztem tőle, lesz-e a lelki vezetőm.
3: Rekom je, da je najbolji duhovnik Duh Sveti.
1: És erre azt mondta nekem, hogy a legjobb lelki vezető a Szentlélek. Ezzel az atyával való beszélgetés során ő feltett nekem egy kérdést, amit én nem szerettem volna, azt szerettem volna kikerülni. És nem is akartam hallani. És azt kérdezte, amíg saját magamról beszéltem neki, hogy mit tanulok. És azt mondta, gondoltál arra, hogy szerzetes nővér legyél? És akkor, amikor elkezdtem neki magyarázni, hogy mi történt velem, akkor azt mondta neki, hogy a szűzanya is ezt szeretné. És azt mondta, hogy imádkozzam Isten akaratáért minden nap. Hogy Jézus válaszolni fog nekem. Csak hogy imádkozzak és hallgassam. Megkapom a választ majd. Tudtad, hogy az Úr szólít, hív. Ezt most elmondtad. Hogy fogadtad ezt a hívást? Eljöttél ugye a csend szemináriumokra, és a bőt, csend és a bőt szemináriumaira, a felszentelt életre, számomra egy ajándék, felelősség, nem foglalkozás. Az én lelki vezetőm azt mondta, hogy a csend, de csend, a csendben fogom megtalálni a választ. Igen, csendben imádkoztam 3 éven keresztül.
3: Tražila sam ga da mi dokaže da me on poziva, jer sam se bojala sebe.
1: Kerestem Jézust, és kértem, hogy adjon valami jelet. Én nagyon féltem, amikor az emberektől hallottam, akik már fel voltak szentelve a családomból. Azok mindig ezt a hívást már kiskorukban megkapták. De én ugye nem így voltam.
3: Bilo mi je jako teško to povjerovati, stalno sam tražila.
1: Nagyon nehéz volt ezt számomra elhinni.
3: I on je tu čin.
1: Kerestem Jézust, hogy adjon valami jelet.
3: Često sam, moram još samo spomenuti da sam često dolazila u Međugorje.
1: Még meg kell jegyeznem, hogy sokszor jöttem Međugorjéba, a csend és a bőt szemináriumára.
3: Za to razum života.
1: Ideális volt az akkori élethelyzetemben.
3: Od početka to bilo da kad god je bilo nešto teško, kad je
1: a családunkban mindig az volt, hogyha valami nehézség volt.
3: Mi smo postili. Tako da nekako,
1: hogy nagyon sokat böjtöltünk a családunkban. Ugye apukám beteg volt, és akkor sokszor mondta, hogy holnaptól böjtölünk. És így az Úr válaszolt. Biztos nem vagy egyedül az ilyen tapasztalataiddal.
2: Kažeš da si od Isusa tražila potvrdu, znakove i da je on to činio.
1: Azt mondtad, hogy Jézustól
2: Jézus to potvrđivao, koji su to znakove?
1: Kerested, hogy valami jelet küldjön számodra.
3: Bilo ih je jako puno.
1: Milyen jeleket kaptál? Hát sok jelet kaptam.
3: Prva stvar koju sam napravila kad sam došla u Zagreb.
1: Az első, amikor Zágrába értem, elmentem a plébániára, tehát a plébániára, ahova tartoztam. Jött egy új káplán, és azt mondtam, hogy őt még nem ismerem, és hogyha elmesélem az én történetemet,
3: ma znaš to ti je samo onako bilo ti sigurno lijepo u Međugorju svima nama je tamo uvijek
1: ő biztos csak annyit fog mondani, hogy mindenkinek szép Međugorjéba, neked is biztos tetszett, és hogy ezt felejtsem el.
3: I sjećam se kad sam došla u župu tamo nakon klanjanja,
1: és amikor elmentem a plébániára,
3: koji me saslušao,
1: elmentem egy szentségimádásra,
3: koji mi je
1: beszéltem utána a káplánnal. És akkor azt mondta a káplán, nagyon szép ez. Én személyesen, ha én nő lennék, valószínű én is a szeretet misszionáriusa lennék. Ott annál a vállalatnál, ahol dolgoztam,
3: koliko god bi ja
1: ott is voltak
3: jednu
1: jelek.
3: Sučut za ljude u potrebi i koliko god bi ja na jedan svoj...
1: Mindig éreztem egyfajta együttérzést azokkal az emberekkel, akik szükséget szenvednek.
3: Ti možeš dati više, ali ti možeš dati više. I danas je taj glas tu.
1: Sokszor azt a hangot hallottam, hogy mindig tudsz adni többet. Soha nem elég. Nem tud soha eleget adni. Mindig tudsz többet adni. Egy időben már elfáradtam ezektől a jelektől.
3: Rekla sam samom mlađem bratu da odlazim kod sestara na jedno kratko vrijeme. On je u vojsci.
1: A kisebbik fiú testvéremnek azt mondtam, hogy elmegyek a nővérekhez.
3: Kad sam razgovarala sa poglavaricom na kraju, rekla sam joj,
1: ott beszéltem a főnővérrel.
3: Kako ću ja ostaviti domovi?
1: És azt mondtam neki, hogy ez mind nagyon szép, de hát hogyan fogom elhagyni a hazámat? És akkor ő csak ennyit mondott, kérd Isten akaratát. És ugye ma a hazafiság napja van Horvátországban.
3: Evo, za mene je ovo jedan posebno, uopće nisam znala, niti danas.
1: És ez számomra egy különleges alkalom.
3: Nisam mogla vjerovati da ću se naći baš na ovaj dan u Međugorju i evo.
1: És nem gondoltam, hogy pont ezen a napon fogok Međugorjéba tanúságot tenni.
3: S jednom prijateljicom koja mi imala što za reći.
1: Találkoztam egy barátnőmmel, aki nem is tudott, mit mondott.
3: To je uvijek bila jedna velika tajna. I ona mi je rekla da se udaje i bila je sva onako...
1: Barátnőm azt mondta, hogy ő férhez megy. Nagyon boldog volt. Beszélt a vőlegényéről, és azt mondta nekem, tudod, összeházasodunk, és elmegyünk Kopenhágába, Dániába, ott fogunk élni. És akkor én mondtam neki, hogy Dániába, Kopenhágába, igen, mert Marina, a szerelemnek mindegy, hogy hol vagy. Ez volt a második olyan hideg zuhany számomra. Tehát ilyenektől nagyon sok volt. Voltam Szentföldön egy zarándoklaton.
3: S kojima sam pjevala, išli smo na hodočašću u svetu zemlju.
1: Énekeltem egy énekkarba, velük mentem el Szentföldre, és kértem az Urat, hogy mutassa meg, hogy mit akar számomra. Mert még mindig nem volt elég bizonyíték számomra. És akkor akarta meghozni a végleges döntést, vagy igen, vagy nem.
3: Kad god bi ja odlučila da ja to ne želim, osjećala sam jednu tugu duboku u srcu.
1: Egy nagyon mély fájdalmat is éreztem a döntésem meghozatalában. Volt sok fiatal is, akik valamilyen kapcsolatot kerestek velem, de ugye én mindig valami kitalál, vagy mindig volt valami ok, amiért elutasítottam őket. A barátnőm azt mondta, hogy te a tökéletességet keresed. Igen, a tökéletességet kerestem. Ez Jézus Krisztus. Visszatérve a Szentföldi zarándoklatra, 10 napot töltöttünk ott, fönt voltunk a Kálvárián, egyedül voltam. Emlékszem, hogy egy pillanatban imádkoztam, és azt mondtam Jézusnak, hogy valóban a felszentett életet kérje tőlem. De hogy legyek ebbe biztos, hogy ez ő, és adjon egy bizonyítékot, és ezután már nem fogok tőle semmi mást kérdezni, és ez lesz a döntésem meghozatalának a vége. Az én csoportom már akkor elment, és jöttem lefelé a Kálváriáról, keresve a barátaimat, és ahogy mentem lefelé, találkoztam két szeretett misszionáriussal. Hát ez volt az, amit legkevésbé vártam. És ebben a pillanatban tudtam, hogy a válasz igen.
2: Tvoja odluka je zaista radikalna bila.
1: Tehát a te döntésed valóban radikális volt. Teréz anya azt mondta, hogy a hívás a hívásban.
2: Hajmo reći uobičajeni red.
1: Tehát ez egy nem egy...
2: Tvoju odluku primili tvoji prijatelji, kolege s posla.
1: Hogyan fogadták a te döntésedet a családban, a kollégáid a munkában? Hát akkor kezdjük a családommal, nekik mondtam el először. A legidősebb testvérem.
3: Moj najstariji brat, kao najstariji brat najmlađoj sestri, on me pozvao da dođem k njemu na razgovor. I sjećam se...
1: Hívott egy beszélgetésre.
3: Ma dobra,
1: és mindegyikük azt mondta, hogy jó, nincsen semmi ellene, hogy te elmenjél ebbe a szeretett közösségbe.
3: Pa dobro, Marina, možeš otići
1: ebbe a rendbe.
3: Od Bosunoh i Karmeličanki, onda ćemo doći svi tamo i vidit ćemo.
1: És akkor azt mondta, hogy hát el tudsz menni Mária Bistricára és a Karmelitákhoz. Ott meg is tudunk látogatni, az közel van.
3: Bilo je teško njima, bilo je teško i meni, naravno.
1: Ő nekik is nehéz volt, nekem is nehéz volt.
3: Ali zašto? Pa ti se možeš tako dobro udati.
1: Néhány ember azt mondta, hogy miért, kár, nagyon jól férhez tudnál menni. Az emberek különböző módon reagáltak. Ugye a vállalatnál, ahol dolgoztam, Jézus meghívott egy még belsőbb dizájnra, azt mondtam nekik. És akkor elmondtam ezt a főnökeimnek, olyan voltam ott náluk, mint egy családtag. Őnekik azt mondtam, hogy férhez megyek, és elhagyom Horvátországról. Nem akartam a kérdéseket. Mert nem látták ugye a vőlegényemet.
3: Evo, nakon nekog vremena, kad je već to bilo pred
1: krajem,
3: da zapravo odlazim u ovu družbu, na što je moj šef rekao,
1: akkor elmondtam nekik az igazságot.
3: Policija, Moji braće, oni u vojsci, ne znam, oni su nešto morali provjeriti.
1: De azt mondta erre a főnököm, hogy igen, már tudom, mert már a titkosszolgálat tudja, tehát megtudták. És akkor utána megtudták, hogy szeretett misszionárius leszek.
2: Polícia stigla prije tebe do obitelji. Gdje si sve služila kao
1: sestra? Hol szolgáltál, mint nővér?
3: Formácia je bila u Italiji.
1: Az első misszium Olaszországban volt.
3: Uzbekistan.
1: Szovjetunióban.
3: Pakistan.
1: Üzbekisztánban. Pakisztánban.
3: Hrvatska, Itália.
1: Ezután Horvátországban, Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában.
3: Dobila sam promjenu u Njemačku.
1: Jelenleg Zágrában vagyok.
2: U vašem redu?
1: A ti rendetekben.
2: U vašem redu svaka sestra ima jedno...
1: A ti rendetekben. Minden nővérnek van egy papja, aki saját maga választ.
2: Recimo to tako po službenoj dužnosti, za koje prikazuje sve svoje žrtve. Što je to?
1: Ez hogy van?
3: Da, evo, svaka od nas dobije
1: službeno
3: jednog svećenika.
1: Mindenki kap egy papot.
3: Nikad neće vidjeti, ja ga nikad nisam vidjela, svećenika za kojeg molim.
1: Nekem is van egy ilyen papom, de őt még sose láttam.
3: Ja molim.
1: És még két másik papot is választottam, őértük is imádkozom.
3: Druge, evo, pa...
1: Tehát három papért imádkozom folyamatosan.
3: Život za njihovu svetost i posvećenje, evo, a istovremeno i svaka sestra ima bolesnog i trpljivog.
1: Hogy ők is szent életet éljenek.
3: Moli za mene, tako da ja isto imam bolesnog i trpljivog. Koji...
1: Értem is imádkoznak. Nekem is van egy olyan munkatársam, aki imádkozik értem, ő egy hölgy.
3: Dok ja aktivno.
1: És a szenvedéseit értem, ajánlotta föl, addig, amíg én dolgozom.
2: Misionárke ljubavi poznatije kao sestre Majke Terezije. Koja je vaša karizma?
1: Mit csinálnak a teréznővérek? Mi a ti karizmátok?
3: Četvrti zavjet uz drug, ostala tri. Siromaštvo.
1: Tehát ugye
3: poslušnost i
1: a tisztaság, az engedelmesség, és nálunk ugye megjelenik a szegényeknek a szolgálata. Mert amit egynek csináltok a legkisebb közül, azt nekem teszitek. Ez a mi küldetésünk, hogy szolgáljunk azoknak, akik a legszegényebbek. Mondjuk én azt szoktam mondani, ahogy Teréz anya is mondta, hogy mind szegények vagyunk, és mind bűnösök.
2: Da, vrlo često se čuje od vas, ma mi smo posve

0: Puskinya.
1: Azt kérdezte, hogy akkor most én mindig szolgáló lány leszek.
0: Redovnicski život.
1: Én a szerzetes életemben.
0: O toj velikoj časti slušiti kralju kraljeva.
1: Arról vagyok meggyőződve, hogy szolgáljuk a királyok királyát.
0: I sama sam se
1: to a legszegényebbeket.
0: Da su oni ti koji koji meni daju radost, od kojih ja primam.
1: Ők azok, akik számomra boldogságot adnak.
0: I zaista ta radost dolazi kada mi damo sebe, kada ugradimo.
1: Ez a boldogság akkor jön el, amikor mi tudunk adni.
0: To je uvijek Isus koji nam daruje.
1: Ez mindig Jézus.
0: Evo, puno puta kada bih i sama možda trebala ozdraviti.
1: Sokszor, amikor saját magam is rászorulnék valami segítségre.
0: Čim dođem među naše ljude, osjećam se ozdravljen.
1: Mégis, hogyha elmegyek közéjük, akkor mégis képes vagyok adni. Valószínű ez abból jön, hogy a Teréz anya azt mondta, hogy a Jézus az oltáron eljön azoknak a képében, akik a legszegényebbek. Valóban te nem szolgáló vagy, hogyha a királyok királyát szolgáljon, hanem valóban hercegnő vagy.
2: Jeden hrvatski svečenik je nedavno rekao da vidi
1: horvát pap azt mondta,
2: otuđenosti i usamljenosti zbog društvenih mreža. A majka je rekla da vidi kao najveće siromaštvo našega vremena osamljenost.
0: Da, mi
1: hogy a korunknak a legnagyobb szegénysége az egyedüllét. Egy pap pedig azt mondta, hogy a digitális eszközöktől való függés. Nagyon sok emberrel találkozunk, beszélgetünk emberekkel, nekünk nem hiányzik semmi, sokat beszélgetünk emberekkel, mindent megtudunk tőlük.
0: Mi nalazimo sebe u susretu s drugima.
1: Mi megtaláljuk magunkat abban a kapcsolatban, amikor másokkal vagyunk. Őnekik tudjuk ajándékozni magunkat, és ezzel meg is találjuk, saját magunkhoz találunk. De a technológia, azt tudni kell kezelni.
2: Akkor netko
1: mennyit használjuk. Akik most itt ülnek, lányok és fiúk, és téged hallgatnak, és ők szeretnének most esetleg misszionáriusok lenni, a szeretett misszionáriusai. Őnekik most mit kéne tenniük akkor? Imádkozzanak. Jézus az nem téveszt, amikor válaszokat ad. Az ő verziója az mindig jó. Mindig tudja, hogy mi az ő terve a mi életünkkel. Mindent megad, hogy ezt a hívást megéljük, ott, ahova ő hív bennünket. Szerintem az a legfontosabb, hogy kérjük Jézust, hogy mutassa meg nekünk ezt az utat. Ő azt szeretné, hogy mi boldogok legyünk. Káoszban élünk, a fiataloknak nem könnyű jó utat választani. Mit mondanál végszóként?
0: Da se ne boje skočiti u hladnu vodu, to mi je rekao.
1: Da ne féljenek beleugrani a hideg vízbe.
0: Često puta se to...
1: Ezt mondta az atya, aki engem vezetett.
0: Najveće...
1: Aki a vezetőm volt.
0: Služiti kralju kraljeva. A istovremeno, važno je reći...
1: A királyok királyát kell szolgálnunk.
0: Rena, neovisno.
1: És a, egy nőnek az a hívása.
0: Majcsinstvo se može...
1: Sok,

0: legtöbbjüknél az anyaság, de a megszentelt életben is ez ki tud teljesedni.
1: Ne bojte se reći Bogu da, jer kad kažemo da,
0: ne féljetek
1: Duh Sveti do...
0: Istennek, igen, mondani, mert eljön a Szent Lélek, és ő azt teszi, aminek meg kell, hogy történjen. Sokszor, amit én szeretnék, az sokszor pont ellenkezik azzal, ami történik. De mindig igent kell mondani a Szentlélek segítségével. Ne féljetek, ezt szeretném mondani a fiataloknak. Jézus tudja, a tenyerén hordozza ezt a világot, és tudja, hogy mindegyikünknek mi a legjobb útja, hogy szentek legyünk, szent életet éljünk. És ez az élet szépsége. Elérkeztünk a végéhez, a te megtapasztalásaidnak a végéhez. Mit szeretnél még mondani?
1: Pa, evo, ne bojte se reći Isusu da.
0: Ne féljetek Jézusnak igent mondani.
1: Da živite obitelj, baš si...
0: Ha ő azt szeretné, hogy családotok legyen.
1: Sinoć da predstavi od Čenakova.
0: Tegnap a Csanákoló előadása sát nézve mellettem egy fiatal anya ült a kislányával. Nagyon csodálatos volt látni, ahol a fiatal anya a lányának magyarázta a történést. Katekéta volt.
1: És
0: több, tehát nem csak anyai viszony volt köztük. Nagyon jó volt látni, hogy a fiatalok hogyan nevelik a gyerekeiket. Tehát, hogyha az Isten arra hív benneteket, hogy családot alapítsatok, akkor mondjatok igent, és ne sokáig várakozzatok. Ezt megpróbáljuk elraktározni a szívünkben. Tudom, hogy amerre jársz, mindig a szívedben hordozott Medjugorjét, mert ez a te forrásod, és most arra kérnélek meg, hogy Medjugorje mellett bennünket is a szívedben vigyél el.
2: Zahvaljujemo sestri Marijani na njezinu svjedočanstvu. Mi smo jedva nju nagovorili
0: na ovu... Alig tudtuk rábeszélni, hogy tanúságot tegyen nekünk, de legyőzte saját magát.
2: I po tome kako ste se svi umirili, utihnuli, vidimo da je da svjedočanstvo
0: i közben
2: da je Bog djelovao u
0: elčendesedtetek.
2: Za Bogu.
0: Ez azt mutatja, hogy bennetek is és munká, tehát hogy ti is elgondolkodtatok és az Úr is munkálkodott bennetek, Istennek legyen hála.
2: U jednom trenutku evo sestra Marijana je spomenula kako oni ne koriste mnogo tehnologije, međutim da tehnologija...
0: Tehát Maria nem létette, hogy nem sok technológiát használnak.
2: U dobre svrhe...
0: De ugye az ember mégis használja ezt a technológiát. Itt Medjugorjéban is használjuk.
2: Uvijek nešto prezentiramo ili web stranicu Mladifesta.
0: A prezentációk, a
2: programe koje ovdje...
0: Külön hollapot hoztunk létre a Mladifestről.
2: Predstavljamo jeden kanál, koji je na aplikáciji
0: Voda. Most pedig bemutatunk egy WhatsApp felületet, amit a
2: na tom kanál možete
0: fiatalok használnak.
2: Najnovije vijesti.
0: Ezen a csatornán találjátok a legújabb híreket a szent helyről.
2: Događanja i usmjeravanje na
0: legfontosabb történéseket. Ez a hivatalos oldalunk.
2: Vijest, službenu vijest, točnu vijest i
0: ezek a hivatalos hírek Međugorjéről.
2: Evo i da ostane.
0: Ezt bármikor használhatjátok.
2: U kontaktu s Međugorjem cijelu godinu.
0: Hogy Međugorjével legyen kontaktotok egész.
2: Tako se pripremiti
0: za egész évben.
2: Može.
0: És akkor most újra táncoljunk és énekeljünk a következő tanúságtétel előtt.

0: Nastavljamo s našim
1: folytatjuk
0: programom
1: a programunkat.
0: Dođete na svoja mjesta.
1: Megvárom, míg megtaláljátok a helyeteket, isztok egy kis vizet.
0: Stavite slušalice, kako biste mogli čuti svoj.
1: Felteszitek a fülhallgatókat, hogy hallhassátok a tolmácsaitokat.
0: A prije sljedećega svjedočanstva pročitat ću gospinu poruku iz 1906. godine.
1: Tanúságtétel előtt 96-ból olvasok fel egy üzenetet, szüzanya üzenetet. Kedves gyermekeim,
0: ma
1: arra hívlak benneteket, hogy a keresztjeiteket ajánljátok fel. Én vagyok
0: az
1: anyátok, és kegyelmet keresek Istennél.
0: Da postanu prelijepi.
1: A szenvedéseiteket mutassátok be Istennek, hogy virágot, olyanok legyetek, mint a virág.
0: Postati radost i križ put radost.
1: A szenvedés lehet.
0: Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.
1: Kereszt.
0: Ova gospina poruka je jedan lijep uvod u sljedeće svjedočanstvo. Dolazi na
1: ez a bevezetője a következő,
0: koja će govoriti upravo evo patnji
1: tanúságtételnek, aki a szenvedésről, a fájdalomról fog beszélni.
0: Zsenka će nam ispričati priču o svome sinu Stipi. Pa pozdravimo jednim.
1: Zsenka a saját fiáról, Stipiről fog beszélni. Köszöntjük őt tapsal.
2: Hvala Isus i Marija.

0: Vágyan Iszuszi Mária.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Egy örömöt a szenvedésben.
0: Pričam mom sinu Stjepanu Čuturi drugačija
1: je fiam,
0: današnjih smjerova života.
1: Fiam Čutura története más, mint a mai életfelfogás. Mindenek előtt Istenben megélt életét mutatja be azt, hogy a szenvedés és a betegség idején is Istent választotta. Könnyek között is örömöt és békét kínál, a fiataloknak pedig igazi tiszta szeretet példáját. Isten Stipe számára orvos és pszichiáter volt.
0: Tréner.
1: Ő volt a teremtője és az edzője is. Ő adott neki békét azokban a pillanatokban, amikor a földi élete lassan fogyatkozott. Érezte Isten közelségének örömét, és úgy élte meg őt, mint aki mindig mellette áll, mindig egy mellette álló barátot, aki bátorítja és előt ad a kitartáshoz. Hálát adott Istennek, mint azért, amit a földi életben kapott, különösen azért a szeretetért.
0: Da je ljubljeno dijete Božje, da vjeruje da je na ovaj svijet došao s razlogom, i da ovaj život nije
1: kraj, amelyet Magdalénával élhetett át. Hiszi, hogy oka van annak, hogy a világra született, és a földi élet nem a vég, hanem a kezdet, az örökké valóság kezdete a mesterünkkel. Tehát Stipe 2000-ben született az új évszázad kezdetén.
0: Ivanovom stricu, a tako i nadimak Stipe, Stjepki, Bob graditelj, evo ima
1: Stipe
0: u svom životu.
1: Sok beceneve volt.
0: Do 2017. godine bio je prosječan
1: 2017-ig átlagos gyerek volt.
0: Evo ga, to je njegova kapica koja ga je pratila.
1: Ez a kis vízilabdázó tamburán játszott.
0: Hrvatska, Dinamo ili
1: kad... Ez volt a kis sapkája, amikor játszott. Amikor a Dinamo vagy a Medvescsák játszott.
0: Svirao je tamburu.
1: Játszott tamburán. Kitűnő tanuló volt.
0: Nogomet sa svojim prijateljima.
1: Barátaival focizott. Élvezte a családi összejöveteleket. Mert nagy család vagyunk.
0: Bio je ministrant u župi.
1: Ministrált.
0: U Sesvetama.
1: Brescsében a jó pásztor plébánián is részt vett.
0: Kovaru.
1: A vukovári ifjúsági találkozón, majd a madridi azé találkozón is, iskolájával és klubjával, egyházközségivel, rokonaival, szüleivel és barátaival is beutazta Horvátországot, Dubrovniktól egészen Vukovárig, Bosznia-Hercegovinát, valamint számos európai országot. Volt sok koncerten.
0: On je moje najmlađe dijete i bio je pod zaštitom svojih sestara Katarine i Lucije i brata Andrije.
1: Legkisebb gyermekeként nővérei Katarina és Lucia, valamint bátyja Andrija mindig vigyáztak rá. Szeretett tréfálkozni, vicceket mesélni. Még fekete humora is volt. Gyakran saját magáról és betegségéről is. A sztómáját Juricának nevezte, az infúziós állványt Velimirnek, a betegségét pedig Spindlernek. Nagyapjával, édesapjával és testvéreivel gyakran sakkozott.
0: Bratom i sestrama, Ivanom, i osobito su bile vesele partije.
1: Ezek nagyon vidám partik volt a koronavírus idején.
0: Dosegla vrhunac u mnogim operacijama koje je proživio.
1: Bátor volt, és különlegesen nagy műtétek során bizonyította, hogy végtelenül türelmes, hihetetlen belső erővel rendelkezett. Vízilabdázóként, amikor kitárta a karját, úgy tűnt, minthogyha mindannyiunkat át tudna ölelni. Pozitív életszemlélete és humora a legnagyobb családi ünnepeken is jelen volt, ahol mindig sok nevetés is volt, keresztelés, karácsony, húsvét.
0: U lipnju 2017, kada
1: 2017 júniusában 17 éves volt, Stipénél,
0: adenokarcinom debelog crieva u trećem,
1: a vastagbél harmadik stádiumát diagnosztizálták. Az orvos azt mondta, hogy a 100 millióból ő egy eset, és ezt sokszor hangsúlyozta.
0: Jeden od 100 milióna, koji je dobio tú bolest. Tu postaje Stipe drugačiji. Naravno,
1: itt Stipe teljesen megváltozott, természetesen testi állapotán is meglátszott, de a lelki életében is.
0: To je trenutak, kada
1: hite
0: vaterpolsku kapicu
1: az egyre mélyebb lett,
0: za krunicu i bibliju.
1: A vízilabda sapkáját rózsafüzére cserélte. Egyszer azt mondta, amikor az állapota leromlott, hogy a mi házunkban egyszerre növekednek a tumormarkerek és a hit is. Az első műtétje előtt, ez 2017-ben volt, először részesült a betegek kenetében, és később pedig ugye a többi műtét vagy beavatkozás előtt is újra.
0: Odlazi u bolnicu s krunicom, odlazi na operáció.
1: Kórházba kerül, rózsafüzérrel a kezébe ment be a műtőbe. Ott a szobájában is imádkozik a kórteremben, és ahogy a betegek is ott feküdtek mellett, együtt imádkozott velük, és imádságával.
0: Blizinu viere.
1: És
0: da krunicu nije moli od mladosti.
1: A rózsafüzért nem fiatal korától imádkozta. Imádságával és bátor magatartásával, az egészségügyi személyzettel is hatással volt. Különösen tisztelték orvosai az mély vallásosságát. Élete utolsó óráiba megengedték, hogy végig mellette lehessünk, és papot is hívtak hozzá.
0: Također ovdje bih naglasila da su
1: mit hangsúlyoznám, hogy sok pap kísérte őt, lelkileg is támogatta ebben az időszakban, úgy, ahogy bennünket is.
0: Prvata podrška bila je očitovana nakon što je završila prva operacija, pa su krenule kemoterapije. I sad kako je on mladić od 17...
1: Kemoterapiát is kapott 17 évesen.
0: ...staviti spermije, jer kemoterapia dielu.
1: És akkor felmerült egy probléma, mivel a kemoterápia nem csak a daganatos sejteket, hanem az egészséges sejteket is károsítja, így az ivaserveket is javasolták, hogy spermiumait fagyasszák le.
0: Društvo medicina nudi taj odgovor, ali taj odgovor je u suprotnosti sa stavom katoličke crkve.
1: Az első pillantásra ez logikusnak tűnhet a jövő szempontjából, hogy a családalapítás és a
0: Majka
1: létrejöjjön. Édesanyaként én mindent meg akartam tenni a fiamért. Én csak azt akartam, hogy a fiunknak jó legyen. A férjem azonban józanul figyelmeztetett, számon kérte rajtam.
0: Hogyha
1: elfogadjuk azt, amit az orvoslás kínál. Ebben a helyzetben sokat segített a plébánosunk. Ő türelmes volt, és okos, végighallgatott bennünket, és bioetikával foglalkozó véleményét kérte ki, és a katolikus tanítás szerint a válasz egyértelmű volt, nem szabad lefagyasztani az ivarsejteket.
0: Stipe, u tom trenutku, iako maloljetan,
1: Stipe ugye még ilyenkor kiskorú volt, de maga úgy döntött, hogy nem fagyasztja le a spermiumait, hanem azonnal megkezdi a kemoterápiát. Később azt mondta, hogy ez a döntés után mélységes béke töltötte el. Számos pappal beszélgetett, amikor nem volt biztos a döntéseiben. Valamikor a gyóntatásban, valamikor személyes találkozások során, és ezek a beszélgetések segítették abba, hogy sok kérdésre hamarabb találjon választ, mint mi, mint a család többi tagja. 5 évig tartó betegség alatt minden volt. Elutasítás, szomorúság, csalódás, küzdelem. Mindennek előtt egy készségbe esett harc az életért. De ugyanakkor volt benne érlelődés is. Felnőtté váltunk a létekben. Megváltozott az élet, és egyre inkább felfedeztük Isten közelségét, és fokozatosan elfogadtuk az ő akaratát. Sok ember szavai vigaszt jelentettek számunkra. Nem tudom, mennyire tudtam segíteni neki keresztények hordozásában, de talán egy kicsit igen. Sokszor csak egy pillantás is elég volt, amikor összenéztünk. Ezernyi tekintet, megértettük egymást.
0: Stipe je pronašao u tom svom križu pustinji.
1: Stipe a keresztben megtalálta azt szeretetet.
0: Rekao da je njegova bolest spasenska, jer je u njoj susreo ljubav Kristova.
1: A kereszt a szeretet és az értelem.
0: Nekako smo se svi odmetnuli u tom smislu od patnje i boli i ne želimo boli, patnju, svi želimo uživati u životu.
1: Nem akarunk. Mindegyikünk jó akar lenni, egészséges.
0: Bolesnici su pronašli Krista upravo u patnji.
1: Sokan Krisztusban találtuk meg a szenvedést.
0: Stipe upoznaje Magdalenu na Salesianskom.
1: Stipe megismeri Magdalénát Örvics szigetén, és a táborban kezdett el egy mélyebb kapcsolatot kialakítani az Istennel, és ez később kapcsolatok alapjává vált. Mielőtt egy pár lettek volna, kilencedet imádkoztak Jézus szentsége szívéhez azért, hogy Isten legyen a kapcsolatuk középpontjában. A kilencedet követően Jézus szíve bazilikájában bemutatott szentmisével fejezték be ezt a kilencedet, és úgy döntöttek, hogy felvállalják az életüket. Kapcsolatukban a tisztaságot, az őszintességet és a kölcsönös támogatást választották. Magdaléna volt az, aki ebben a kereszthordozásban segítette, mindent megosztottak egymással. Mindent megosztottak. Nyugtalanságot, könnyeket, félelmeket. Mindig azt mondta csak, hogy minden rendben lesz. Május 7-én a földi élete előtt azt írta, ne aggódj, Isten mindent a helyére tesz. És ahogy boldog Carlo Acutis mondta, segítsünk egymásnak eljutni a mennyországba.
0: Od siječnja 2022. pa do
1: 2022. januárjától Nagy József ünnepéig együtt végezték el a Szent József kilencedet. Imáik mellett leveleket is írtak Szent Józsefnek. Szerettek volna egy alvó Szent József szobrot, amely ráfekszik kéréseikre és hálásra. Hosszú ideig keresték Zágrában, de ott nem találtak. Mit gondoltok, hol találták meg? Hát itt Medjugorjéban. Nagyon megörült Stipe, hogy ezt a szent képet itt, a Szent József szobrot, az alvó Szent József szobrot itt Medjugorjéban meg tudták venni. A betegség 2019-ben visszatért, miután megkezdte az egyetemi tanulmányait, és újra műtétek, kemoterápiás kezelések következtek. Ugye itt közben a világot a koronavírus járvány sújtotta, és Zágrábba ott földrengés is érte. Tehát sztómás lett a végén, és elkezdődött a áttételeket kezdtek a májában, agyában és a tüdejében. A kórházban kellett lenni a koronavírus idején. Ilyenkor mindig negatív koronavírus tesztet kellett felmutatnia.
0: Njove samoće i unutarnjeg proživljavanja, on je rastao u vjeri.
1: Ő növekedett közben a gyógyulása során a szeretetben, amit a kórházban töltött.
0: U stvari velika jedna
1: ekkor történt egy nagy
0: napad na cvjetnicu
1: epilept.
0: Prije cvjetnice otišao ispovjediti s papirom u ruci kod naših hercegovačkih franjevaca u Dubravi.
1: Az úrnapja előtt meggyónt.
0: Što su mu otkrili metastaze u glavi, htjeli su
1: te... Međutána áttéteket találtak a fejében.
0: I termin je bio zakazan za veliki petak. Evo sad ću vam pročitati pisao kako je doživio taj veliki tjedan i kako je doživio taj veliki petak. Znam kako teško zvuči ova...
1: Tudom, nagy péteken ezt írta. Tudom, milyen nehéz ezt a mondatot kimondani számomra, halálnyereség, az élet pedig Krisztus. De amikor valóban így élsz, akkor minden egyes nap teljessé válik. Idén megtapasztaltam a nagy hét igazi teljességét. Nagy pénteken gamma késes beavatkozásra kerültem, hogy megállítsák az agyi áttéteket. Amikor feltették rám ezt a vasból készült koronát, úgy éreztem, hogy olyan közel vagyok az Úrunkhoz, mint még soha. Köszönöm, Uram, hogy megengedted, hogy ezen a nagy héten is ilyen közel lehessek hozzád. Köszönöm, hogy péntek után eljön majd a vasárnap a feltámadás. Ezt a Facebookon osztotta meg.
0: Ovaj put prema miru i prihvaćanju Božje volje započeo je u veljači 22. godine, kada je Stipe došao u Međugorje.
1: A békéhez és az Isten akaratának elfogadásához vezető út 2022. februárjában Međugorjéban kezdődött. Gyakran jöttünk Međugorjéba.
0: Bracsi, rodbini, itt naravno svaki put
1: ide jöttünk a
0: Međugorje.
1: Testvéreinkhez, a rokonainkhoz, amikor jöttünk. A zágrábi Rebro kórházban töltött hosszú kezelések alatt Stipe felfigyelt az, és a kórteremben ugyanaz a kép függött, ez pedig a medjugorjei szűzanyag képe. Ez minden bejárat fölött függött. És akkor erről így írt. Minden kórteremben van valami közös. A medjugorjei szűzanyag képe, amely az ajtó mellett függ, és minden ágyról látható. Amikor nehéz, amikor szenvedsz, amikor századszor is azt kérdezed, miért én, miért ilyen nehéz, akkor tekinteted a szűzanyag képére, ő békés tekintettel néz rád, és egyszer csak a béke költözik a lelkedbe és a testedbe. Tudod, hogy minden rendben lesz, mert a mennyei édesanyja veled van. Magdalena így emlékszik vissza a medjugorjei zarándoklatra. 22. február 18-án utaztunk Medjugorjéba. Velünk volt a nővérem Lúcia, és a férje Veljko, és a kislányunk Rita is. Ez életünk egyik legnagyobb döntése volt. Békét, amelyet Stipe ott kapott, nem csak ő érezte meg, hanem mindnyájan. Emlékszem, amikor odaértünk a szűzanya szoborhoz letérdelt, én pedig vele szemben találtam egy szabad helyet, és én is letérteltem. Erőt és békét kértem számunkra, különösen neki. Azt hiszem, hogy életemben nem imádkoztam még olyan őszintén a lelkéért. Amikor fel akartam állni, ránéztem, láttam, hogy milyen lángoló szívvel imádkozik a mennyei anyához, hogy legyen mellette. Lefényképeztem ezt a pillanatot. 3 csodálatos napot töltöttünk ott imádságban, csendben, könnyek között, de mosollyal is. Később Veljko elmesélte, hogy amikor Mostárban együtt ültek és a lányokra vártak, Stipe azt mondta neki, Medjugorjéban megkaptam a választ.
0: A taj odgovor se odnosio na...
1: Nem árulta el pontosan, hogy mire gondolt, de akik ismerték, azok tudták.
0: U tom smislu vodio je razgovore s nekoliko svećenika.
1: Sok pappal beszélt.
0: Don Mihovilom Kurkutom, koji mu tad u tom razgovoru dao jednu knjigu.
1: Mihovil atyával is, aki adott neki.
0: Vala, to je jedna mala knjižica. Hod s jaganjem.
1: Egy könyvet.
0: S korizmu.
1: Amelyik a nagybőtről szólt.
0: Vrlo često je razgovarao, pa tako i po pitanju ove odluke trebali prestati s kemoterapijama.
1: Ugye sokszor tette fel ezt a kérdést, hogy a itt van az egyik atya is, aki itt van.
0: S jagancem, Stipe je odlučio u njoj opisati svoj odnos s Bogom. Ta je knjižica postavljala pitanja o Bogu, o vjeri, o ispovjedi, o eukaristiji.
1: Kapott tőle egy könyvet, egy kis könyvet,
0: a biblijskim tekstom,
1: amiben bibliai idézetek is vannak.
0: Stipe pisao svoje, ajmo reći danas, dnevničke zapise.
1: Tehát naplót vezetett.
0: Eto, kao majka htjela odmah to pročitati, kasnije počitala Magdalena i drugi članovi naše obitelji. I ti tekstovi su...
1: Később olvastuk ezt a naplót,
0: koja se zove Mladić,
1: és ezek megjelentek, aminek az a címe, hogy Fiatal fiú és az Isten.
0: Shvatila sam koliko je narasla njegova ljubav, koliko je narasla njegova vjera prema Bogu.
1: Megértettük, hogy hogyan nőtt az ő szeretete.
0: Mi je bio dojmljiv njegov doživljaj Euharistije, pa evo i danas sam ga pripremila, pročitat ću ga.
1: Az Eukarisztiáról így írt.
0: Predivan osjećaj imao sam na svetoj Euharistiji.
1: A Szent Misén különleges élményben volt részem. A mosoly egész idő alatt nem tűnt el az arcomról. Isten olyan kegyelemmel és olyan erővel töltött el, hogy szinte leírhatatlan. Olyan figyelmesen hallgattam Isten igéjét, és csodálattal szemléltem a felajánlást, azt a pillanatot, amikor a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé válik. Ezen a Szent Misén a szívem lángolt a mai eukarisztia alatt. Csodálatos volt, Isten annyira közel volt hozzám, hogy hatalmas mosolyt ajándékozott nekem. Az eukariszta olyan csodálatos, hogy a pap a Szentlélek ereje által kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé változtatja a világon. Ez azt jelenti, hogy Jézus, kérjük, hogy ez mindig így maradjon.
0: Stipe također piše o potrebi male kapelice u srcu svakog čovjeka, gdje će biti Bog.
1: Stipe gyakran írt arról, hogy minden ember szívében kell lenni egy kis kápolnának, egy belső helynek, ahol Isten lakik. Ezt a belső kápolnát szinte a szív tisztaságával, a gyakori szent áldozással és az Istennel való mindennapi találkozással kell őrizni.
0: Iscrpljen bolešću i metastazama, Stipe je otišao gospodinu 2. lipnja 22. okružen nama. Njegova nas je liječnica pozvala i rekla da je kraj.
1: Az orvosa elhívott bennünket, és azt mondta, hogy vége van. Külön szobába helyezték el. Ez egy kegyelmi nap volt. Elbúcsúztunk tőle, sírtunk. És jött egy pap, aki az utolsó kenetet feladta neki. Az ablakban két galamb volt.
0: Ikraj.
1: És vége lett.
0: Ako vjerujemo da se naš život nastavlja u vječnosti.
1: Ako vjerujemo. Ha hisszük, hogy az életünk az folytatódik a feltámadásban.
0: U vječnosti.
1: Akkor tudunk találkozni még később is egymásban.
0: Sjećam.
1: Addig maradnak az emlékek.
0: Kako je Stipe živio puninu života u teškoj bolesti, kako nam je prenio iskustvo prihvaćanja
1: az, hogy ő hogyan
0: Božje volje, kako je osjetio Božje
1: fogadta el Isten akaratát,
0: ispunjen duhom, duhom svetim.
1: És hogyan töltötte be a Szent Lélek.
0: Naš je velečasni Migles rekao
1: temetési miséjén a Migles atya
0: na oko, ali ne zato da ga žal,
1: azt mondta,
0: kako mu je teško u njegovoj dugogodišnjoj bolesti, već zato da se
1: Stipe mindannyiunk szemébe könnyeket csalt, nem azért, hogy sajnáljuk őt, hanem hosszú betegsége miatt, hanem azért, hogy megkérdezzük magunktól, milyen a mi életünk, milyen a hitünk, milyenek a tetteink, és hogy hol van a temet, hol van a türelmünk. A temetés és a gyászmiséje a földi életének beteljesedése lett. 9 pap celebrált a temetési miséjén. Papnövendékek, barátai is jelen voltak, a szerzetes nővérek rózsafűzért imádkoztak. Hatalmas tömeg volt, nagyon sokan voltak a temetésén.
0: I oni koji nisu baš bili blizu Boga, rekli su da im je sprovod postavio pitanje da malo preispitaju svoj život.
1: Sokan föltették maguknak a temetés után a kérdést, hogy mit jelent az élet.
0: Nije sviđalo ovo perifrazno ime, ali postoji dosta sličnosti. I Karlo i Kiara slični su Stipi prvenstveno po bolesti i prihvaćanju Božje volje. Tu možemo dodati i još neke osobe u Hrvatskoj kao Teu.
1: Horvát Karlo akutis iš halála után.
0: Sličnost između Karlo i Stipe vidljiva je u korištenju društvenih mreža.
1: Tehát össze tudjuk hasonlítani Karlo Akutist és a Stipét is. Mindegyikük elfogadta Isten akaratát.
0: Tu pročitala rečenicu da su to moderni sveci 21. stoljeća.
1: Ők a 21. század modern szentjei.
0: Znala sam da je to
1: Stipe. Életük. Tehát a 21. század szente is betegségük által közvetítik az élet szentséget.
0: Andrina, prijateljica. Andrea píše.
1: Andrea ezt írta, munkatársa volt. Sokan azt mondják, hogy Stipe története szomorú. Ezzel egyetértek, de ha csak úgy tekintünk rá, mint egy fiatal emberre, egy egyetemistára vagy sportolóra, barátra, fiúra, testvére, aki egy kegyetlen betegséggel küzdött, miközben tudta, hogy egyszer el kell hagyni a világot, pedig még élnie kellett volna. Tanulnia, futnia, szeretnie, barátaival sörözni, Magdival nyaralni menni, néha vitatkozni szüleivel, ünnepelni a családdal. De Stipe története sokkal több, mint egy fiatalember halálának története. Sokkal több, mint egy daganatos betegség és az onkológiai kezelések története. Stipe története remény, lelki forrás. Arra ösztönöz, hogy mindenki megvizsgálja a saját életét.
0: Maria, koja je isto sama doživjela jednu prometnu nesreću u trudnoći.
1: Maria
0: osjetila je blizinu sa Stipom, pa je evo
1: Stipével.
0: Protivno ljudskoj logici.
1: Közel volt hozzá, és ezért ezt írta róla. Az emberi logikával ellentétben egy fiatal fiú súlyos és szomorú betegségének történetében különös módon mégis gyökeret vert az öröm. Miközben a könyvet könnyes szemmel olvastam, végére mégis mosoly jelent meg az arcomon. Stipe megmutatta, hogy éppen a legnehezebb pillanatokban lehet valaki igazán erős. Hite és derűje engem is gazdagított. Példát adott arra, hogyan lehet a legnehezebb helyzetekben is kitartani. Történet egyszerre kihívás és bátorítás mindannyiunk számára. Hogyan adjuk át magunkat teljesen Isten akaratának, és hogyan higgyünk a boldog végkifejletben, abban a végkifejletben, amelyet Isten készített számunkra. Ma már látjuk, hogy Isten megdicsőült, és ma is megdicsőül Stipe életén keresztül. Sokan találtak vigaszt és életük értelmét abban, ahogyan elfogadta a szenvedést, a betegséget, és ahogyan az Istennel való kapcsolatáról írt. Szinte naponta kapok üzeneteket emberektől, akik szeretnének megosztani, hogyan érintette meg őket Stipe története, és hogy ez hogyan változtatta meg az életüket. Összeszvetén felismerték Stipének a és egy labdarúgó tornát rendeztek emlékére.
0: Ima jedna časna sestra Marta, koja predaje u nadbiskupskoj
1: kapeli
0: u Zagrebu.
1: Ona je Marta nevezetű szerzetes asszony, szerzetes nővér, aki a hittanórákon dolgozza fel az általa írt szövegeket. Sokan imádkoztak érte, és hogy az imájuk meghallgatásra talált minden Isten dicsőségére.
0: Koliko znam, sad je na slajdu.
1: Ahogy tudom,
0: pa, evo,
1: most
0: zbog kojima treba prevoditi.

segíteni, hogy mások lássák bennem a keresztény örömöt, és miattam visszatérjenek az egyházhoz. Köszönöm.

0: Hvala, gospođi Draženki, što je podijelila s nama.
1: Köszönjük Draženkának, hogy megosztotta tanúságtételét a hitről, a fia fiának a történetéről. Minket a harang arra szólított, hogy imádkozzunk a szűzanyához. Imádkozzuk el az őrangyala imádságot, álljunk fel és imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És ő mélyébe fogad a Szentlélektől Szent fiát. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja. Imádkozzál éretünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnös sokért most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélet és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja. Imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreite. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, ősd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessük. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A halottainkért adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: A naša velika zvona, pa više nećemo moći ništa govoriti.
1: Mindjárt megszólalnak a harangok, és nem lehet majd hallani. Én arra hívlak benneteket, hogy 16 óráig pihenjetek, amikor majd folytatjuk a tanúságtételeket a csenákoló közösséggel, ezután majd a rózsafűzér, majd a Szent Mise, amit Petár Pálics atya, mosztári püspök celebrál. Majd ezután a küldetés.
0: Szeretném se mi evo prostiti. Pustit ćemo
1: sezonima
0: ćemo evo otići na ručak, odmoriti se i
1: a harangokkal elmegyünk ebédelni, pihenünk és 16 órakor találkozunk.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is búcsúzunk, köszönjük szépen a magyarországi EVTN katolikus televíziónak a közvetítést, a segítséget, és köszönjük az önök imáját is, hiszen helyreállt a közvetítés. Most így délelőtt nagyon kevés szakadás, meg akadozás volt. Köszönjük az önök támogatását. Akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, hamarosan a szeretett láng rózsafűzérét, majd ezt követően a békéért imádkozunk. Zenés köszöntővel várják önöket Nagyváradon a kedves kollégák, 14 órától pedig Kárló Ákutis által összegyűjtött Mária jelenéseket Oltján Szabó Hunor szerkesztésében hallhatnak. Ezt követően pedig folytatjuk a Szentírás olvasást Tibor atyával, és majd 14 óra 37 perctől a medjugorjei üzenetet hallják ismétlésben Vidikán Lokodi Tünde tolmácsolásában. 14 óra 40 perctől az ima szándékokat fogadjuk, 15 órától, 3 órától az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. Ezt követően tárgyalunk.

halljuk meg, stúdió beszélgetést hallhatnak. 16 órától pedig az igézőt, 16 óra 5 perctől a napkatekézisével várja önöket Karácson Tibor atya, rádiunk műsorigazgatója. 16 óra 40 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását, majd itt nálunk az itteni idő szerint 5 órától 17 órától tanúságtételek lesznek Medjugorjéból, amint hallhatták, a csenákoló közösség tagjai tesznek tanúságot. 19 órától rózsafüzér, 20 órától szentmise, mindez Medjugorjéból, és ezt követően a Mládi Fest hivatalos lezárása, majd a misszió, azaz a küldetés. 23 óra és 10 perctől a Fészek meleg adásunknak az ismétlése hangzik el, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, áldott időtöltést kívánok, és vigyázzanak magukra, főleg a meleg miatt, és vigyázzanak egymásra, vigyázzunk egymásra. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Árad szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királyai és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

mondom újra, mert igen, hangos volt itt a technika. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgató, Tibor Atya a mikrofonnál, a zenés köszöntő műsora következik. Következő szűk 22-23 percben a kedves hallgatók a megszokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki a köszöntésüket, a névnaposoknak vagy a születésnaposoknak vagy bármilyen más családi események ünneplőknek. Telefonszámaink tehát a következők: 0299-420-555, illetve 0359-420-555. Üzenetben is megtehetik a 0758-420-555-ös telefonszámon, illetve a honlapunkon a www.mariaradio.ro linkre kattintva.

5-én a Krisztinák és a Krisztán ünnepelnek, Isten éltese őket, boldog névnapot kívánunk nekik. Holnap urunk színeváltozása ünnepe van, a Berták, a Bertinák ünnepik a névnapjukat.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szívem mély szeretetével köszöntöm. A hit remény szeretet jegyében szeretném köszönteni Kükülőkeményfalván Pataki Krisztinát névnapi alkalmából. Egy nagyon-nagyon hosszú boldog életet adjon a Jóisten a kedves szüleivel együtt. Ezt kívánom tiszta szívemből, Csíkszeredából Jutka nénye, valamint még szeretném köszönteni önöket is az összes elhangzó dallal. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Áldja meg a Jóisten önöket. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Maradjon ma is velünk a Mára Rádióval.

Közben érkezett egy üzenet. Szeretettel köszöntjük Csíkszered Álva sógorunkat, ifjú Márton András születésnapja alkalmából. Istentől megáldott hosszú boldog élete családja körében a Járka család. A dal, ha lehetséges, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen téged. Köszönjük szépen!

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Várom a kedves hallgatók hívásait, köszönhetik névnaposokat, születésnaposokat, vagy bármilyen más családi eseményt, ünneplőket. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék. Halló, élőben van a kedves hallgató.
1: Halló, halló.
0: Hallgatjuk, tessék.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve. Szeretettel és tiszteletel köszöntöm Tibor atyát, és minden Mária Rádió hallgatót. Szeretettel köszöntöm a nap ünnepeltjeit. Szovátán szeretném köszönteni Halkó Krisztinát, Szövéden Megyes Krisztinát, Isten áldását kérem mindkettőjük életére, és mindazokat, akinek nevezetes nap a mai, és nem köszönti senki, valamint a Mária Rádió nagy családját. Jó Isten áldását kérem mindenki életére. Isten fizesse a lehetőséget, ha lehet egy gászló a tiradallal, hanem ami következik. Minden szép és minden jó, hogy a Mária Rádióba elhozzik.
0: Köszönjük szépen.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Tessék, már a rádió. Halló, tessék. Halló. Igen.
1: Laudator Jézus Krisztus.
0: Nina Ternom, amen.
1: Köszöntöm a szeretett atyát ez alkalommal, és a szűzanya nevében, illetve a Mária tisztelőket köszönteném főleg. Romában nekem is volt alkalmam látni, illetve meglátogatni a Santa Maria Maggiore Havasboldogasszony templomát 2007-ben, jó anyám halála után közvetlenül. Valamikor ő mondotta, lesz egy jó anyád az égben. Könnyek között is ebben a templomban Máriát anyámul fogadtam. Hóval jelöltem meg a drága szűzanya, hogy hova épüljön édes szent temploma. A templom bizonysága Mária Istenanya, a templom őriztetik Jézusi asszulának egy darabkája. Édes drága asszony, havas boldogasszony, hol jelölte a helyet, hol álljon a templom? Ahogy megmondotta ezt jó anyám régen, lesz egy jó anyád fenn az égben. Érzem most is jó anyám áldását, életemben érzem Mária oltalmát. Havas boldogasszony, segítsd az apákat, hogy hálás lélekkel végezzék munkájukat. Segítsd a jó anyákat, és hallgass meg könnyes imájukat. Köszönöm a figyelmet, a drága szizonya legyen mindannyiutokkal, minden kedves hallgatóval.
0: Úgy legyen, kedves atya, jó Isten éltesen téged is további szolgálatodban. Maradj velünk a Mária Rádióval.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai zenés köszöntő műsoridejében. 14 órától Károly Ákótis által összegyűjtött Mária jelenések 8. fejezetét hallhatják Oltján Szabó Hunor szerkesztésében. Fél háromtól olvasuk együtt a Szentírást, majd medzsugorai üzenetek után. Ismét fogadom az önök ima kéréseit, amelynek végén az irgalmaság rózsafűzérét imádkozzuk. Majd 15 óra 20 perctől egy tárgyaljuk meg stúdió beszélgetést hallhatnak, azt követi majd az igéző és a nap katekézise. A 16 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, és 17 órától pedig újra visszakapcsolunk Medjugorjeban, Ladifestre, élőben, ahol tanúságtételekkel gazdagítjuk a kedves hallgatókat, rózsafűzét imádkozunk és szentmisét közvetítünk szintén Medjugorjéból, majd szentségimádást szintén onnan, és a Ladifestnek a hivatalos lezárása lesz 9:30-tól, egészen éjfélig gondolom el fog tartani. Ma is egy gyönyörű szép műsor nappal jelentkezünk, és fogunk is búcsúzni önöktől, és aki most búcsúzik, Tibor atya, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltián Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Elérkeztünk sorozatunk 8. részéhez, melyben, ahogy ígértem a múlt alkalommal, amikor a nigériai jelenéseket ismertettem Önökkel, most Afrika vizein maradunk, ugyanis a ruandai Kibeho-beli Mária jelenés a soron következő. Illetve a megszokott módon a jelenés után pedig egy elmérkedést, vagyis a saját gondolatomat hallhatják a kedves hallgatók hozzáillő zenei aláfestéssel. Tartsanak hát velem!

Ezt a jelenést 2001-ben ismerte el hivatalosan az egyház. A boldogságos szűzanya itt arra kérte a híveket, hogy minden pénteken imádkozzák el a hét fájdalmú rózsafűzért, amely az ő hét fájdalmának emlékére szolgál. Megígérte, hogy mindazok, akik ezt áhítattal végzik, megkapják azokat a kegyelmeket, amelyek szükségesek bűneik őszinte megbánásához és megtérésükhöz. Kibeho a közép-afrikai Ruanda köztársaságban a mai Naruguru körzetben található. Ez a korábban alig ismert település 1981-ben vált világszerte ismerté, amikor ott megjelent a boldogságos Szűz Mária. A jelenések emlékére egy gyönyörű kegyhely épült, amelyet évről évre zarándokok ezrei keresnek fel. Minden 1981. november 28-án kezdődött, amikor egy bentlakásos iskola fiatal tanulója, Alfonzine Mumureke, arról számolt be, hogy megjelent előtte egy kimondhatatlan szépségű asszony. Az ismeretlen hölgy a Ninava Yambo, vagyis az Ige anyja néven mutatkozott be. A látnok hamar felismerte benne a boldogságos Szűz Máriát, Jézus Krisztus édesanyját. Ő excellenciája, Augustin Misago, kigongorói püspök 2001. június 29-én hivatalosan is elismerte a Kibehóban 1981. november 28 és 1983. augusztusa között történt Mária jelenéseket. A hét állítólagos látnok közül azonban csak hármat ismerte el hitelesnek, Alfonzine Mumurekét, Anatali Mukamazinpakát és Murray Clert. A többi látnok ügyében akkor még nem született pozitív döntés, elsősorban azért, mert további időre és vizsgálatra volt szükség. A következőkben a püspök által összefoglalt formában közöljük a szűzanya üzenetének legfontosabb pontjait. Sürgető felhívása a bűnbánatra és a szív megtérésére. Tartsatok bűnbánatot, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, amíg még van idő. A világ erkölcsi állapotának feltárása. A világ súlyos erkölcsi romlásban van, és ha nem tartotok bűnbánatot, nem mondtok le bűneitekről, jaj nektek! Ez az, ami a legmélyebb fájdalmat okozza nekem. Meg akarlak menteni benneteket a szakadékból, hogy bele ne zuhanjatok, ti azonban elutasítjátok ezt. Ezért lányom buzgóbban imádkozz a világért, hogy a bűnök száma csökkenjen, és azok, akik őszintén kívánják, elnyerhessék a bocsánatot. Hogyan lehetnék boldog, amikor azt látom, hogy gyermekeim gúnyt tűznek belőlem, és a pusztulás szakadékának szélére sodródtak. Azért jöttem hozzátok, hogy átadjam nektek az üzenetet, és visszahívjalak benneteket ahhoz, amiről megfeledkeztetek. Ti azonban nem akarjátok elfogadni. Emiatt sokat szenvedek, de türelemmel viselek el mindent. A világ saját pusztulása felé rohan, már-már a szakadékba zuhan. Ez számtalan és szüntelen csapás bekövetkeztére utal. A világ fellázadt Isten ellen, túl sok bűnt követtek el, eltűnt a szeretet és nincs többé béke. Ha nem tartotok bűnbánatot és nem tértek meg szívetekben, valamennyien a szakadékba zuhantok. A szűzanya mélységes szomorúsága. A látnokok tanúsága szerint 1982. augusztus 15-én látták a boldogságos Szűz Máriát sírni. Az Ige anyját mélységes fájdalom tölti el az emberek hitetlensége és megátalkodottsága miatt. Siratja az emberiség bűnös életét, amelyet az erkölcsi értékek felbomlása, a rossz elfogadása és Isten parancsolatainak állandó megszegése jellemez. A szűzanya így figyelmeztetett: eljön az idő, amikor szeretnétek majd imádkozni, bűnbánatot tartani és engedelmeskedni Istennek, de erre már nem lesz lehetőségetek. Ezért késedelem nélkül kezdjetek el megtérni, bánjátok meg bűneiteket, és tegyétek meg mindazt, amit kérek tőletek.
A megváltó szenvedés. Ez a téma a kibehúi jelenések egyik legfontosabb üzenete, különösen Anatali Mukamazin Paka számára. A keresztény ember életében a szenvedés, amely a földi élet elkerülhetetlen része, egyúttal olyan út is, amely a mennyei dicsőséghez vezet. A szüzanya különösen Anatalihoz intézve 1982. május 15-én ezt mondta. Senki sem jut a mennyországba szenvedés nélkül. Majd így folytatta, Mária fia soha nincs elszakítva a szenvedéstől. A szenvedés azonban nem csupán az üdvösség felé vezető út, hanem engesztelés is a világ bűneiért. Általa részesedhetünk Jézus és Mária szenvedéseiben a világ üdvösségéért. A látnokokat arra hívta a szüzanya, hogy ezt az üzenetet életükben is valósítsák meg. Hittel és örömmel fogadják el a szenvedéseket, vállaljanak önmegtagadást és lemondást a világ megtéréséért. Kibehó tehát arra emlékezteti a keresztényeket és az egész egyházat, hogy a keresztnek központi helye van a keresztény életben. A világ nagy zűrzavarban van, és megmentéséhez Krisztus szenvedésére van szükség. Szüntelenül és képmutatás nélkül imádkozzatok. Az emberiség nem imádkozik, sőt, még azok közül is, akik imádkoznak, sokan nem úgy teszik, ahogyan azt kellene. A boldogságos szűz arra kérte a látnokokat, hogy sokat imádkozzanak a világért, tanítsák meg az embereket imádkozni, és könyörögjenek azok helyett is, akik nem imádkoznak. Arra buzdított mindenkit, hogy nagyobb buzgósággal és őszinte szívvel minden képmutatástól mentesen forduljanak Istenhez imádságban. Az igazi ima legyen alázatos, tiszta és szívből fakadó, mert csak ilyen lelkülettel válhat az ember Isten kegyelmének befogadójává. Tisztelet a boldogságos Szűz Mária iránt. Különösen a rózsafűzér hűséges és őszinte imádkozása által 1982. május 31-én Marie Claire-nek adott jelenésében a boldogságos szüzanya kijelentette, hogy a Szent Rózsafűzér után legkedvesebb imádsága a hétfájdalmú rózsafűzér. Elmondta, hogy amikor az ember Mária fájdalmain elmélkedik, egyúttal Jézus Krisztus szenvedését is szemléli, és ez megnyitja szívét az őszinte bűnbánatra. A szüzanya így szólt, azt kérem tőletek, hogy tartsatok bűnbánatot. Ha ezt a rózsafűzért elmérkedő lélekkel imádkozzátok, erőt kaptok a megtéréshez. Ma sokan már nem tudják, hogyan kérjenek bocsánatot. Újra keresztre feszítik Isten fiát bűneikkel. Azért jöttem, hogy erre emlékeztesselek benneteket, különösen itt Ruandában, mert itt még alázatos népet találtam, amely nem ragaszkodik a gazdagsághoz és a pénzhez. Marie Claire később elmondta, hogy a szüzanya azt kívánja, hogy a hétfájdalmú rózsafűzér szélesebb körben elterjedjen az egyházban. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem helyettesíti a Szent Rózsafűzért, hanem annak értékes kiegészítője. A szüzanya kérése. Kápolna építése a kibehói jelenések emlékére, ez a kérés először 1982. január 16-án hangzott el, majd az év során többször is visszatért egyre részletesebb formában. A látnokok tanúsága szerint a szüzanya üzenete nem csupán egyetlen személynek vagy egyetlen népnek szól, és nem kizárólag a jelenkor számára. Mária így fogalmazott, amikor megengedem, hogy valaki lásson engem és szólok hozzá, akkor az egész világhoz akarok beszélni. Ha most Kibehó plébániájára jövök, ez nem azt jelenti, hogy csak Kibehó lakóihoz, Butare egyházmegyéjéhez, Ruandához vagy akár Afrikához szólok. Üzenetem az egész világ számára szól. A látnokok kihallgatásaiból világossá vált, hogy a boldogságos Szűz Mária azért jelent meg, hogy felébressze az emberek lelki ismeretét, felrázza őket lelki közömbösségükből, és emlékeztesse őket arra, hogy Isten gyermekeként mindannyian komoly felelősséggel tartozunk. Arra hív, hogy a helyes úton járjunk,
változtassuk meg életünket és térjünk vissza Istenhez. Röviden összefoglalva, a szűzanya lelki megújulásunkért és örök üdvösségünkért jött el közénk. Mária, aki édesanyánk, nem hagyja gyermekeit a pusztulás útján, hanem szeretettel hívja vissza őket fiához. Mégis fájdalmas látni az emberi szív vakságát és megkeményedését. 1982. augusztus 15-én a látnokok a jelenések talán legmegrendítőbb látomását kapták. Olyan eseményeket szemléltek előre, amelyek csak mindegy 12 évvel később, 1994-ben következtek be Ruandában. Látomásukban véres polgárháborút láttak, amely a Tutsi és a Hutu népcsoportok között tört ki, és közel 1 millió ember életét követelte. Egyedül Kibeho településén is emberek ezrei vesztették életüket. Az áldozatok között volt Marie Claire, a 3 hivatalosan elismert látnok egyike. Kedves hallgatóim, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni. Kérem, hallgassák nagyon szeretettel!

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg önökkel saját gondolataimat is. Láthattuk, illetve hallhattuk, hogy a szűzanya elsősorban bűnbánatra hívja fel a figyelmet, itt is, ahogyan sok más helyen is. Azt mondja, nem kell ragaszkodnunk a bűnökhöz, és igaza van, logikus, de valahogy az emberiség mégis ezt teszi. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mennyi gonoszság történik a világban. A szűzanya azt mondja, a szakadék szélén vagyunk, és mindjárt bele is zuhanunk. És valóban elég csak rápillantanunk a mai világunkra. Mindenhol háború, felső politikai játékok zajlanak, amik megnehezítik és elkeserítik napjaink. És mindez az evilági kincsekért, a pénzért, az aranyért, a kőolajért, különféle területekért, nyersanyagokért zajlik. Embereket zsigerelnek ki, játszanak ki, a természetet rongálják, valamint sajnos az emberi élet értéke is eltörpül a világ vezetői szemében ezen javakhoz képest. Ezeket a bűnöket el kellene engednünk. Úgy, ahogyan Szent Carlo Acutis is hozta példának, életünk egy hőlégballon, és ezt a ballont kis súlyok húzzák le. Ezek a súlyok a bűnök, és nem engedik, hogy a magasba vagy a mennybe szálljunk. De ha a Szent Jónás által megszabadulunk ezektől, csak úgy szárnyalunk a magasba. Továbbá a mai világban, amit háborúk ráznak meg, kérnünk kell a béke királynőjét, a mi szűzanyánkat, hogy járjon közben értünk és imádkozzon értünk az ő szent fiánál. A szűzanya arról beszél, hogy az emberek nem tartanak bűnbánatot. Később, a halál után talán majd meg szeretnék tenni ezen cselekvést, de akkor már nem lesz rá lehetőség. Egy nagyon szép példa Lukács evangéliumának 16. fejezetében a 19-es és a 31-es versek között a gazdag ember és a szegény Lázár története. Aki nem ismerné, ez a történet arról szól, hogy a gazdag ember dőzsöl az evilági javakban, illetve a szegény Lázár pedig nélkülözve szegénységben él. Haláluk után Lázár a mennybe jut, az örök boldogságba, a gazdag ember pedig a pokol tüzén szenved. Majd azt látjuk, hogy a gazdag ember a pokolban éppen szegény Lázárt kéri, aki a mennyben van, hogy enyhítsa az ő szenvedését. De amikor látja, hogy ez nem lehetséges, akkor később arra kéri Ábrahámot is, hogy szóljon, illetve üzenetet küldjön az ő rokonainak, hogy ők ne jussanak arra a sorsra, amire ő. Erre pedig megdöbbentő Ábrahám válasza, van Mózesük és prófétáik, akikre hallgathatnak. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halálból. Éppen ez a történet is rávilágít bennünket arra, hogy a földi javak önmagukban nem üdvözítenek. Továbbá egy másik fontos tanulság számunkra, hogy a jelenésben a szűzanya választ ad az emberiség egyik legnagyobb és legfoglalkoztatottabb kérdésére, mégpedig, hogy mi az élet értelme. Ha az evilági életünket csupán egy vizsgaidőszaknak, vagyis egy átmeneti útnak tekintjük, ahol időnk és lehetőségünk van, Isten kiváló terve szerint élni, úgy, ahogyan azt ő elképzelte, és más embereket is az örök boldogságba segíteni, akkor már nem is olyan nagy rejtély ez a filozófiai kérdéskör. Ugyanis ebben az életben lehetőségünk és időnk van arra, hogy bűnbánatot tartsunk és Isten kiváló terve szerint éljünk. Abban a szerénységben, ahogyan azt az előbb hallott Lázár is tette, és jobb, hogyha nem szalasztjuk el a megbánás lehetőségét úgy, ahogy azt a gazdag ember tette. A szűzanya valamint ezt is mondja, pontosan idézek, senki nem jut a mennyországba szenvedés nélkül. Ha visszaemlékeznek a kedves hallgatók, pontosan ezt tárgyaltuk a múlt alkalommal is, így ezt részletesebben nem bontom ki, mivel ezt ott már megtettem. Végül fontos tudnunk, hogy legyen szó bárhonnan Mária jelenésről, az mindig az egész világnak szól, és érdemes meghallgatni. Végül pedig pár evangéliumi részletet hozok az előbbiek alátámasztására. Máté evangéliumának 12. fejezetének 46. versétől olvasok. Egy alkalommal Jézus éppen a nép sokasságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki így szólt Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak és beszélni akarnak veled.
Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Teljesen világos ennek a mondani valója is. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Vagyis ebben az életben erre kell törekedni, hogy Isten akarata szerint érdemes élnünk. Végül pedig szintén Máté evangéliumának 6. fejezetének 19-es versétől a 23. verséig olvasom, és ezzel zárom is az elmélkedést. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a móly és a rozsda megemészti. A tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a móly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha a szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha a szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Kedves hallgatóink, most egy újabb szép éneket fogunk meghallgatni.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, ezzel el is érkeztünk a mára elkészített műsor végére. Az elmúlt percekben a ruandai Kibehui Mária jelenést ismertettem önökkel, illetve fűztem hozzá saját gondolataimat is, zenei aláfestésekkel tűzdelve. Hálásan köszönöm a mai figyelmüket, illetve hogy most is velem tartottak. Meghívom önöket, hogy a következő alkalommal is együtt ismerkedjünk meg a Mária jelenésekkel. Történetesen a következő alkalommal majd Ausztriába utazunk. Várom akkor is önöket. Most azonban búcsúzom a kedves hallgatóktól, a Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltián Szabó Hunort, illetve a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy-nagy tisztelettel és szeretettel Assisi Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Szép délutánt kívánok kedves mindannyiunknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsorunkat hallották. A műsor szerkesztője és vezetője Oltján Szabó Hunor.
1: Mária Rádió

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mára Rádió hallgatót. Tovább megyünk Nehemiás könyvében, a 6. fejezet, első 19 vers sorát vesszük, ez pedig így szól. Amikor hírül vitték Szanballátnak, Tobiának, az arab Gesemnek és többi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rész sem, csak még ajtószárnyakat sem szereltettem föl a kapukra, ezt az üzenetet küldte nekem Szanballát és Gesem. Gyere találkozzunk Kefirimben, az Onó völgyben. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel, nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha kihagynám, és elmennék hozzátok. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Akkor Szanballát ötödször is hasonló üzenetet küldött nekem, legényével, nyílt levéllel a kezében, amelyben ez állt. A pogány népek között az a hír járja, és Gászmű is azt mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt, prófétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben, király van Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet, ezért gyere és tanácskozzuk meg a dolgot egymással. Én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készülnek el vele. Azért te erősíts engem. Azután elmentem Semajának és Delája fiának, Mehitabél unokájának a házába, aki be volt zárkózva. Ezt mondta, találkozzunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem, illik-e menekülnie a magamfajta embernek. Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, csak hogy mentse az életét. Nem megyek. Mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tobia és Szanballát. Azért bérelték fel, hogy félelmemben így cselekedjem és vétkezzek, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak. Ne feledkezz meg, Istenem, Tobiának és Szanballátnak a tetteiről, se Noadja profétanőről, se a többi profétáról, akik meg akartak félelmíteni engem. A várfal elől hónap 15-ére 52 nap alatt készült el. És amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nem tartották többé olyan nagyra magukat, mert felismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett csak véghez vinni ezt a munkát. Azokban a napokban a júdai előkelők is sokat leveleztek Tobiával, Tobia meg velük. Júdában ugyanis sokan eskürévén álltak kapcsolatban vele. Ő Sekanjának, Aráfiának volt a veje, a fia, Johanán pedig Mesullámnak, Berekia fiának a lányát vette el. Jó tetteit is emlegették előttem, és az én beszédemet hírű vitték neki. Tobia pedig leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem. Kedves Mária Rádió hallgatók, Nehemiás 6. fejezete első 19-es vers sorát olvastuk most fel. Ugye az előző részben láttuk azt, hogy a kőfal és a kapuk, amik épültek, szellemi értelemben arra mutatnak rá, hogy először is a mi hívő életünkben Jézus Krisztus az, aki körülvesz bennünket, mint egy várfal, erős vár a mi Istenünk. Jézus Krisztus jelenti a kaput is, akin keresztül be lehet menni az Atyához. Ez az zártság jelenti egyúttal azt is, hogy a világnak semmi köze ahhoz az új élethez, vagy közösségi szinten ahhoz a munkához, ahhoz a közösséghez, amit Isten épített ki bennünk és közöttünk. Természetesen, amikor valahol folyik az Úr munkája, és épül az Isten országa, vagy épül egy ember belső embere,
épül benne Krisztus, akkor ez az ellenségnek nem tetszik. Láttuk azt, hogy először az ellenség csak fitymálódott, gúnyolta őket, lenézte, lekezelte, hogy hát ebből nem lesz semmi. Úgy vannak a hívő emberekkel is, és a hívő közösségekkel is, hogy hát semmi, az egész nem lesz ebből semmi. Ilyenek, olyanok, majd abba hagyját, meglátjátok. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az Ima Szándék műsor ideje. Kedves hallgatók, a megszokott telefonszámok egyikén hívhatnak, és fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva.

ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani a menyemért, aki most van a szülőszobában. Arra kérem a szüzanyát, hogy vigyázzon mindkettőjükre. Köszönöm, írta egy névtelen hallgató. Imádkozzunk egészséges kisbabáért és az édesanyáért. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálával a szüzanyának, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékra köszönöm. Ezt a rózsafűzét és összes imát felajánlom testi-lelki gyógyulásért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, írta Lajos Svájcból egy mindennapos hallgató. Gyímesből én is ezzel az irgalmasság rózsafűzére megemlékezek keresztanyám lelkéről, Antal Krisztináról, aki a béke álmát alussza, nyugodjé békében, Jézus szent nevében emléke legyen áldott, imádkozik keresztlánya Erzsébet Gyímesből, egy mindennapos hallgató. Minden imád szent misét jön a következő üzenet, felajánlom Svédországba elhunyt Bokor Domé és testvére Böske lelki üdvükért, nyugodjatok békébe, az Úr Jézus szent nevébe, imádkozik volt szomszédotok Betlen falváról.

Közben érkeztek e-mailek, egyismeretlen írja Háromszékről: drága mennyei atyám Jézusom, kérlek vegyétek el testi fájdalmam minél tovább, betegebb vagyok, csak arra kérlek, legyen úgy, mint régen, annyirok mirigyeim, mindenért könyörgök, hallgassátok meg könyörgésem, nehéz a kereszten, vegyétek a teherből, köszönöm.

0: Dicsértessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom Lőrinc István lelke üdvéjét halálának 6. évfordulója, aki a Szentegyházi temetőben nyugszik. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott. Egy újabb e-mail érkezett. Istenem, vedd el a fájdalmamat, tisztíts meg a testemet. Egy édesanyja írja Csíkból, a rózsafűzért felajánlom a kapott kegyelmekért, lányom sikeres munkahely választásait, lelki békét, családomért, minden jó akaratú emberét, Jézuson bízom benned. Gyergyó Szent Miklósról írja egy mindennapos hallgató, a heti szentmiséket rózsafűzért felajánlom hálával a kapott kegyelmekért, az unokám és édesanyja utazásáit, hogy a segítő Szűz Mária segítségével hazaérkezhessenek, Jézuson bízom benned. Egy édesanyja írja Székely udvarhelyről, felajánlom a rózsafűzért minden imád lányom testi lelki gyógyulásáért, fiamért, az összes unokáimért, szemem gyógyulásáért, Évikeért, Enikőért ajánlom fel, Jézuson bízom benned, minden imád felajánlok a békéért. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Itt tessék lenni?
0: Igen, hallgatom, tessék, élőben van.
1: A rózsafűzért, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a család békességért, s az egész halottaimért, s a drága gyermekem nyugalma. 3 éve, hogy itt hagyott bennünket, és az a lábom gyógyulásáért, a látásomért és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Nagy imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, család többi halottjaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálával a kapott kegyelmekért, na Jóisten őrizze, védje, hordozza tenyerén a drága családomat, Ilona. Rózsafűzért felajánlom a családomért fontos szándékét, Jézuson bízom benned, írt egy néptelen hallgató. Ma imád felajánlom a családom egészségét, elhunyt testvéreim lelke üdvéért. Nagy rózsafűzét felajánlom gyógyulásért, a fiam megtéréséért, a családom egészségét, boldogságáért, írta egy édesanyja. Igen, tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van. Igen, hallgatjuk. Halló, tessék.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Sajnos nem halljuk. Tessék közelebb tenni a telefont a szájához, jó? Nem halljuk. Tessék közelebb tenni a telefont.
1: Kérem a szűzanyámot, hogy adjon nekem erőt, egészséget.
0: Még közelebb tessék tenni, mert nem halljuk. Még közelebb tessék tenni, mert nem hallom.
1: Hogy gyógyuljak én meg, kérem a szűzanyámot, tegyem meg, és adjon erőt, egészséget a fejérjemnek, öcsémnek, húgomnak, 3 fiúcskának az egészségét, hogy a Jóisten szegény még őket, adjon segítő kegyelmet nekem, hogy gyógyuljak, kérem a szűzőangyalomat, legyen velem. És édesapámnak, édesanyámnak adjon erőt, nyugodalmat. Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen. Következőkor megkérem, tessék egészen közel tenni a telefont a szájához, mert így nem halljuk. Köszönöm.

0: Tessék, Mária Rádió. Igen, tessék. Haló.
1: Micsát, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Ezt a szent irgalmaság rózsafüzét fel szeretném ajánlani elhunyt férjemnél, szüleimnél, testvéreimnél, férjem szülei és a sógoraimnél, és az én kicsi családomé. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

0: Ezt a rózsafűzét felajánlom családi békéért. Írta egy névtelen hallgató, felajánlom ezt a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért, írta Péter Szovátáról. Az imákat felajánlom egészségemért, családomért, lábam gyógyulásáért, édesanyám egészségét, a Ülkei Anna néni egészségét Isten fizesse. Gyermekeinkért, az élőit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. Ezt a rózsafűzét felajánlom szüleim lelki üdvéért. Szintén egy névtelen hallgató írta. Gyímesből én is önökkel imádkozva ezt a rózsafűzét és a szentmiséket, és felsorolt szándékokhoz csatlakozok, felajánlom családom szándékaiért, kegyelemért, azokért az emberekért, akik ebben a melegben kell dolgozzanak, mindennapi kenyérért, és kérem Szent József közbenjárását, és a Jóistent, hogy alkalmas időjárást adjanak, egy állandó hallgató.
1: Hello!
0: Igen, tessék, Mária Rádió.
1: Jó, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Tessék a rádió készüléket lekapcsolni, vagy lehalkítani.
1: Dicsértessék! A rózsafűzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért. Főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért és az örök világosság fényeskedjen nékiek. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. A világ békéért és alkalmas időjárásért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Arra kérem önt, hogy legközelebb a rádiókészüléket tessék lekapcsolni, mert ha nem, önt is le fogjuk kapcsolni, és többet nem fog tudni telefonálni. Köszönöm a megértést. Így nagyon nehéz értekezni, és kérem minden hallgatót, hogy mi halljuk, hogy a háttérben megy a rádió, hiába mondják nekünk, hogy le van halkítva, mert mi úgy is halljuk. Tehát a Mária Rádióban hazudni bőn. Tehát megkérem szépen, valamiképpen már tizenannyi év után értsük meg, hogy a rádiókészüléket le kell kapcsolni, vagy le kell halkítani. Köszönöm a megértést!

0: Következő üzenet így szól: felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéjét, a család egészségéért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvétése fontos szándékért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességét, türelemért, a gonosz távozásáért, a bűneink bocsánatáért, egy mindennapos hallgató hidegségről. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért, írt egy névtelen hallgató. Tessék, Mária Rádió. Halló. Halló, halló. Élőben van a
1: kötösnök.
0: Mindörökké, amen.
1: Imádták kérni élő álmunk talagjai, a család béké, az összhalottjaimé, Mária Rádió munkatársai, azoknak hozzátartozói, az utolérők, a sofőröké, hogy a fiatal emberé már egy hónap helyezik az örök nyugodalomra, nyugalma legyen, csendes emléke legyen áldott. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, imádkozzunk együtt. Következő üzenet így szól: ezt a rózsafűzét felajánlom férjem megtéréséért. A következő üzenet: szüzanyám, segíts meg az unokámat találni egy megfelelő munkahelyet, köszönöm. A mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásra.

a gyerekeim testi-lelki gyógyulásáért, a világ békéért, halottaim békés nyugalmáért. Következő üzenet, örök hála és dicsőség imád kérek a családom minden egyes tagjáért, szüleimért, bűneim bocsánatáért, hogy a gonosz távozom a családunkból, anyai gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, Jézusom szent szíve, remélek és bízok benned, légy velünk minden percben. Következő üzenet, egy édesanya írja, ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a gyermekemért, hazautazásért, a messze távolból, egy fontos ügy megoldásáért. Ezt az irgalmaság rózsafűzérét felajánlom férjem megtéréséért és a gonosz távozásáért. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ima szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Egy gyönyörű szép délutánt, jó rádiózást, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható

0: Atyaisten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
3: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
3: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése. Tárgyaljuk meg!
2: Értessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Szerda délután van, a Nagyváradi stúdióban arra készülünk, hogy ismét tárgyaljunk, beszélgessünk különböző témákról, akik a mai napon önökkel tartanak.
3: Tibor atya.
4: Majoros Gabriella.
5: Kovács Katalin.
6: Majoros Attila.
2: És Vidikán Lokodi Tünde. Nyár kellős közepén vagyunk, szabadságolások ideje van. Egyesek már voltak, mások ezután mennek. Arra gondoltunk, hogy egy picit a szabadságról beszélgessünk, testi-lelki szabadságról, kinek mit jelent a szabadság. És már is, amikor ezen elkezdtem gondolkodni, az jutott az eszembe, hogy arra lennék kíváncsi, hogy számotokra mit jelent a szabadság, ti mikor, illetve mitől érzitek magatokat szabadnak, hogy tudtok ellazulni, mit jelent számotokra az, hogy hű, de milyen jó szabadnak lenni.
5: Tudják a kedves hallgatók, hogy én előszeretettel idézek Kentenik atyától és Tilman atyától, hát Kentenik atyának van egy olyan idézete és mondása, hogy a Jóisten nem gályarabokat, hanem szabad evezősöket szeretne magának, és nálunk a lelkiségben nagyon-nagyon fontos a szabadság fogalma, az egyik alappillére a Schönstatti mozgalomnak az a belső szabadság. A szabadságot nagyon-nagyon sokszor jó magam is összekeverem a szabadossággal, de a mai fiatalok mindenképp, és azt hiszik, hogy a szabadság azt jelenti, amikor nincsenek korlátok, nincsenek törvények, de hát azt szabadosságnak hívjuk. A szabadságban igenis vannak korlátok és törvények, és hogy Kovács Katalin mitől érzi magát szabadnak. Én azt hiszem, hogy a szabadság az mindenképp egy olyan állapot, amikor minden gátló tényező ellenére, és akkor is, amikor nyomás van rajtad, belsőleg ki tudod mondani az igent a Jóistennek, ki tudod mondani az igent, hogy nem azért teszek valamit, mert kell, hanem azért, mert én akarom, mert szabad. Lehet, hogy nem így kérdezted, de a szabadság számomra ez azt jelenti, hogy megpróbálni belsőleg egy olyan szabadságot megélni, amiben mindig azt tartom szem előtt, hogy jól szeretek-e. De ez mostanában nekem nagyon-nagyon nehéz az igazi belső szabadságot megélni. Valamiért mindig rágörcsölök és rástresszelek a dolgokra, és mostanában az én életemből az a belső szabadság hiányzik.
6: Hát nagyon jókat mondták, Kati, és hát én is csatlakozok hozzád. Szerintem a szabadság az, amikor most nagyon egyszerűen megfogalmazom, hogy nem azt csinálsz, amit a hétköznapokban. Nekem ezt jelenti a szabadság. Tehát szabadságra ne menj úgy, hogy viszed magad a laptopodat, és a munkahelyi gondokat az egyik oldalt a hátizsákban, a családi gondokat, és az anyóst, és a fűnyírást, és a satöbbit a másik hátizsákban, és esetleg marad egy kis hátizsák a szabad időnek. Tehát ezt nem szabad csinálni. Hogyha elmegyünk, ezért is jó nem a közelben nyaralni, hanem elmenni valahová, hogy lehetőleg minél több gondot tudj magad mögött hagyni, és mi is több évig nem jól éltük meg a szabadságunkat, mert nem tudtuk a dolgainkat rendesen itthon hagyni, és bizony milyen jó, amikor, ahogy Rózsa György mondta, annak idején kikapcsolsz, tehát ki tudunk kapcsolni. Tehát mi is kapcsoljunk ki, az nem szabadság, amikor szinte ugyanazt csinálod, mint otthon, az év többi 358 napján. Az az igazi szabadság, amikor végre azt csinálod, amit szeretnél. És ugyanígy lehet esetleg szabadság, hogyha mondjuk van egy olyan hétvégét, hogy mondjuk Gabika megnéz végre két jó filmet, amit ugye a gyerekek mellett nem nagyon tud, vagy én például nekiállok Parabola Antálát szerelni, és két napon keresztül keresem a nem tudom, algériai adókat, hogy, mert nekem ez kikapcsolódás. Az nem kikapcsolódás, hogy a feleségem főz például, vagy én otthonul a műsort készítem. Tehát valami olyasmit tenni, ami felüdíti a testedet és a lelkedet. Ugye mindig elfelejtjük azt, hogy remélem, hogy mi katolikusok nem, hogy test és lélek az egy. Megtalálni azt a módot, hogy ha nyaralsz is, ezt az egy dolgot mindenképpen vidd magaddal, persze a családot se hagyd otthon, jobb esetben, hogy gondolj a jó Istenre is, ne felejtsd el a napi imádságokat, vasárnap keres egy közeli templomot, ha van, hanem akkor az interneten kapcsolod be a Mária Rádiót, és hallgass meg a Szent Misét, tehát ne feledkezz meg semmiképpen a Jóistenről sem. És akkor én hiszem, hogy jó lesz és igaziból felüdítő a nyaralásod.
4: Tünde, ahogy mondta, van, aki már szabadság után, de olyan jó volt megélni az idén is. Mondhatom azt, hogy tényleg, ahogy Attila is mondta, egy pár napig teljesen kizökkentünk a napi rutinból, amikor nem kellett sem sietni, sem nem késtünk el sehonnan, se nem maradtunk le semmiről, hanem csak úgy hagyni egy picit, hogy úgy történjen, aminek történnie kell, és ahogy Kati is mondta, nem rágörcsölni, hanem elengedni és lazának lenni, megpróbálni lazítani, és ez olyan jó volt, tényleg talán a mai embernek a legnagyobb ellensége, ez a rohanás, ez a mindig sietünk, mindig elkésünk, nem érünk oda, még ezt is meg kéne csinálni. A 24 órában legalább 30-et kellene belezsúfolni, hogy mindent be tudjunk időbe fejezni. És tényleg olyan jó leső érzés volt ez az időtlenség, egy picit mondjam így, hogy nem volt semmi kötöttség, nem volt semmi időhatár, és próbálják a kedves hallgatók, akik ezután mennek majd szabadságra, egy picit ezt megélni, hogy nem sietni, nem rohanni, hanem hagyni, hogy magával ragadja az utazás, az élmény, a napsütés, a bármi. És volt egy nagyon jó élményünk a nyaralás alatt, hogy kerestünk egy, ugye vasárnap, hogy menjünk el templomba, és nézegettük az interneten, hogy hol van közelben katolikus templom. Hát először, ami beugrott, az 30 kilométerre, vagy nem is tudom, milyen messzire volt a templom, és ott vasárnap reggel, mikor nézegettük, hogy jutunk el, akkor szembe találkoztunk egy templommal egy 15 perces sétára, és olyan jól esett, hogy tényleg a Jóisten olyan szépen el tudta intézni, és tényleg a papbácsi először látott, de olyan kedvesen fogadott, ott fogadta a híveket az ajtóba, és a Szentmise végén megköszönt, tehát tudja, hogy üdülőváros és a hívek nagy része ugye a nyaralóból tevődik össze, és megköszönt, hogy milyen jó, hogy ilyen sokan voltak, és külön köszönni, hogy annyi gyerek volt a templomba. Úgyhogy ez egy kettős élmény, ugye lelki és testi szabadság is egyaránt. És igen, lehet, hogy hétvégén is meg tudjuk élni, vagy egy-egy szabadnapon azt a szabadságot, hogy végre nem kell ébresztőórát beállítani másnapra. És talán hallhatunk egy picivel többet, de azt hiszem, hogy az legfontosabb, hogy szabadok lehessünk, hogy engedjük el ezt a kötöttségeinket, ezeket a nagyon szigorú határainkat.
5: Most, ahogy beszélt Attila és Gabika, beugrott, hogy nekünk a Lacival mi a szabadság. Nem is fontos, hogy elmenjünk, viszont ahhoz nagyon-nagyon ragaszkodom, és azt kérni szoktam, hogy képzeletbeli lepelt tegyünk az órára. Mert ha meggondoljuk, akkor minden napunk arról szól, hogy szól a csörgőóra, és elkezdődik a rohanás az idő ellen. Időre eszünk, időre öltözünk, időre indulunk. Gondoljanak a kisgyerekes családok arra, hogy mi van, mikor 5 percet késik az indulás, akkor torlódik a forgalom, mindenki ideges, stresszes, az egész napra ráteszi a bélyegét, és igazából talán vagy 3 éve először próbáltuk ezt ki, hogy oké, akkor nincs óra. Akkor kelünk fel, amikor jól esik, akkor eszünk, mikor jól esik, akkor csinálunk mindent, amikor jól esik. Hát ez az igazi pihenés, és ezt próbáljuk azóta, hogy még néha hétvégenként is mondom Lacinak, hogy egy nap ne nézzünk rá egyszer sem az órára.
7: Hát így, ahogy beszéltetek, számomra sok minden megfordult a gondolataimban, hogy milyen féle szabadságok léteznek. Hát létezik például gazdasági szabadság. Amikor, ha úgy van kedved, azt vásárolsz, amit akarsz, persze van pénzed, és, vagy nyitasz egy céget, és tehát megvan a gazdasági szabadságod bárkinek. Vagy megvan a politikai szabadság, hogy bármiről elmondhatod politikailag is a véleményedet, választhatsz, vagy tiltakozhatsz, bármi. De van a személyes szabadság, ugye, ahogy mondta Kati is, hogy nem vagy korlátok közé szorítva, és végül is úgy döntesz, ahogy neked jól esik a te személyes életedben. És van a fizikai szabadság, ugye, ahol ti is most elmeséltétek, ugye, Attila és Gabika, hogy milyen jó volt, a fizikai szabadság is, és van a lelki szabadság. Na most azon gondolkodtam hirtelen, hogy ha megvan a lelki szabadságod, nem biztos, hogy még fizikailag szabad vagy. Vagy nem biztos, hogyha fizikailag szabad vagy, a lelked is szabad. Tehát hiába vegyünk el egy Capri-szigetekre például, fizikálisan szabad vagy, de a lelked még nem ért utol. Tehát nem vagy szabad, valami még mindig gyötör. Tehát ezért jó az, hogy ahogy Attila is mondta, a hátizsákba ne rakjuk bele a zsebekbe az itthoni dolgokat, hanem váljunk szabaddá. Én számomra az igazi szabadság az, amikor egy másik embert szabaddá tudok tenni rajtam keresztül. És ugyanígy fordítva is érvényes, amikor egy másik ember tud engem szabaddá tenni. Ez azt jelenti, mint egy házasságban a férj-feleség, egymást szabaddá tudják tenni, mindenféle korlát nélkül, fizikálisan és lelkileg is. Amikor szabadon, mint repülsz, mint a madár a másik felé. És ott nincsenek korlátok, nincsen szégyenérzet, nincsen semmi. És ugyanígy egy barátságban, vagy egy embert, egy igazi baráti kapcsolatban, mert én csak erről tudok most beszélni, amikor tényleg a két lélek egy úron pendül, és amikor még a gondolataink is egyek, és ezáltal tényleg szabaddá tudjuk tenni egymást. Mindenféle korlát nélkül, mert abban már nincsen harag, nincsen irigység, nincsen rossz indulat, nincsen hátsó szándék, és így fizikálisan is, meg lelkileg is, hogyha a kettő imponál, és egy hangban van, akkor azt jelenti, hogy Isten ott van a lelkedben. És hogyha még egy kicsit imádkozol is, és Jézust elfogadod, mint a legjobb barátodat, akkor igenis, igazi szabadságot csak ő tudja megadni, egy kis édesanyai szűzanya szeretettel megspékelve.
2: Lehet, hogy idáig néztél, vagy legalábbis beleláttál az én gondolataimba is, mert hogy én is ezen gondolkodtam, hogy hogyan lehet például szabaddá tenni a lelket, mert hogy említetted ezt a sokféle szabadságot. Nagyon jó az, amikor szabaddá tudsz válni, vagy szabaddá tudod tenni a másikat, de hogyan tudod ezt konkrétan megvalósítani, illetve mitől kell felszabadítani akár a saját lelkedet, akár a másiknak a lelkét?
7: Akkor folytassam én tovább, tőlem kérdeztem direkt. Igen, hát
2: mindenkitől is, de... Én
7: a két személy között a legrövidebb út a kommunikáció, a párbeszéd. És mindig egy ilyen párbeszédben megvan mindkét félben egy bizonyos fajta stressz, egy bizonyos fajta visszahúzódottság, egy bizonyos akármi. Viszont hogyha én te üzeneteket küldök magamtól a másik iránt, másik felé, akkor teljesen ez feloldódik. Mert azt jelenti, hogy én empátiával átérzem azt, ami benne van, teljesen kihozom a lelkéből azt, ami neki fáj, amiről ő szeretne beszélni, de nem meri megkezdeni valami ok miatt, és akkor nekem kell az a képességem meglegyen, hogy én ezt benne felismerjem. És biztos vagyok benne, hogy a férj-feleségnél is ugyanez van. Akkor van probléma, amikor odázzák és napolják a dolgokat, és nem mennek konkrétan, akkor ugye nekem mindig az az ellen, hogy a problémát azt mindig gyökerestől kell megoldani. Nem minden, de általában. És lelkileg én így tudom őt kihozni a saját ketrecéből, hogy szabaddá tudjon válni előttem, ha már együtt vagyunk, és együtt akarunk lenni, és természetesen az egyik módja ez, a kommunikáció, a másik az empátia, a harmadik a bizalmi légkör, és folytathatnám ezt így tovább, az egymás iránti hűség, a türelem, mert egy kapcsolatban ezek mind hozzájárulnak, és fontos elemei, amik nélkülözhetetlen. Egy is hiányzik belőle, akkor ott már nincs igazi kapcsolat. És a lélek csak így tud szabaddá válni. Például, hogyha valaki ott van a börtönbe, rácsok mögött, fizikálisan nem szabad, de a lelke attól még lehet szabad. És ezt megtapasztalták az apostolok. Megtapasztalta Jézus Krisztus. És ugye Szent Pál volt az, aki ugye legtöbbet volt börtönbe, vagy Péter apostol. És onnan is, a lelkük szabadságával, Isten segítségével, vagy közreműködésével lelkeket tudtak megmenteni. Tehát lelkeket tudtak szabaddá tenni. És ugyanezt megtehetjük mi is. Távol vagyunk esetleg egymástól, vagy közel vagyunk egymáshoz, mindegy. A lelkedet, vagy a másik lelkét szabaddá tudod tenni. És természetesen ez minden egyénnél teljesen másképp működik. De a lényeg ugyanaz, csak a módszer más.
2: Többiek, ezt hogy látjátok?
5: Hát a lelki szabadság az... az szerintem mindig a legnehezebben elérhető állapot, és ahogy az atyát hallgattam, akkor úgy beugrott, hogy az első, amit meg kellene tanuljunk elengedni, csak ösztönösen ez jön először mindenkinek, azok az elvárásaink. Hogy a másikkal szemben tudjunk elvárások nélkül lenni, és ne kódoljuk már előre be a lelkünkbe, gondolatainkba, hogy mit várunk el, hogy ő mit mondjon, hogy viselkedjen, hogy találja ki a gondolataimat. Illetve nagyon-nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy a lelki szabadság létrejöjjön, szerintem nagyon-nagyon fontos a szavaink, a tetteink és az életünk hármasságának az összhangba hozása. Talán ennyi.
4: Nekem egy vasárnapi evangélium és a hozzátartozó prédikáció jutott eszembe a lelki szabadságról. Volt az az evangélium, hogy a magvető kiment és búzát vetett, de a búza közé konkó is vegyült. És ugye a szolgák első reakciója az volt, hogy akkor a konkóit kiszedjük, hogy a búza fejlődjön. De a magvető azt mondta, hogy nem, várjuk meg, ameddig mind a kettő megérik, és majd az aratásnál szétválasztjuk. És azt mondta az atya, aki prédikált, hogy ugye az emberek első reakciója az, hogy szabadulni a rossztól. És ezzel annyira a rosszra koncentrálunk, hogy elfelejtsük növelni a búzánkat magunkba. És azt tanácsolta, hogy hagyjuk, hogy hadd nőjön a konkó is, de ne arra irányuljon a figyelmünk, hanem arra törekedjünk, hogy a búza, amit belénk a Jóisten elvetett, vagy mi elvetünk másba, azt növeljük, és a búzára koncentráljuk, és hagyjuk, hogy a konkoly hadd nőjön, persze azt is ki kell gyomlálni, de ne ez legyen az első reakciónk, hanem figyeljünk a jóra, és azt próbáljuk növelni. És annyira megragad bennem, hogy talán ez is a szabadságnak az egyik formája, hogy a jóra koncentrálunk, és hagyjuk, hogy a Jóisten munkája bennünk, és tudjunk termést hozni, és idővel ugye az aratásnál majd a konkoly is kikerül a magok közül.
6: Jártunk egy nagyon jó közösségben, még fiatal suhancok voltunk, hát Tünde is együtt jártunk egy közösségben, nagyon sok barátunkkal, és volt egy aranyos papbácsi, Jóisten nyugtassa a Csirikatya, és ő mondott egy mondatot nagyon-nagyon sokszor. Hogyan köszönheted meg a Jóistennek te itt a Földön, Erdélyben, Nagyváradon azt, hogy a Jóisten hatalmas? Hát úgy, hogy hatalmas dolgokat kérsz tőle. És nekem ez nagyon megmaradt a szívemben, és hát én nem is voltam szégyellős, és annak idején fiatal koromban elővettem a kis listámat, és leírtam a Jóistennek, hogy miket szeretnék. És hát a Jóisten úgy tűnt több évig, hogy elég süket az én kéréseim meghallgatására, de azt kell mondjam a kedves hallgatóknak, Sitti, tudjátok, hogy nem azt a listát adta meg a Jóisten, amit én leírtam annak idején, és nem is úgy, ahogy szerettem volna, hanem sokkal jobban, sokkal bővebben, sokkal nagyobb kamattal a beletett fáradtságot, és valahogy mi keresztények ezt felejtjük el, hogy bár tudom, hogy minden katolikus olvassa a Bibliát, és több tíz idézetet tud fejből elmondani, hogy hol van a Bibliában is, hogy mit jelent ez, de van egy rész, én keveset tudok sajnos így fejből, de van egy rész, amit nagyon szeretek, hogy egy hajatok szállam sem görbülhet, anélkül, hogy én tudnám. Vajon, tehát talán ezt felejtjük el a legjobban, hogy bármi történik velünk, a Jóisten tudta nélkül, hogy nem történhet semmi. Valamikor a Jóisten megpróbál minket, akiket szeret, azokat megpróbálja, de valahogy minden a javunkra válik. Épp a feleségemmel beszélgettük a napokban, hogy a Jóisten olyan szépen alakítja a családunknak a sorsát. Ugye történt egy dolog január tájékán, ha jól emlékszem, és elég nagy szomorúságot okozott ez nekünk, és eltelt ugye fél év, és egy olyan szép dolog lett ennek a rossz, akkor nagyon rossz dolognak, és hetekig nagyon lenyomott ez a dolog minket, olyan szép dolog született ebből a rosszból, hogy állunk és bámolunk. És én ezt tudnám a kedves hallgatóknak is mondani, elsősorban a fiataloknak, hogy ha Jóisten kezét megfogtátok, legyetek bátrak. És legyetek bátrak abban is, nem csak abban, amit tesztek, hanem abban, amit kértek a Jóistentől. Merjetek nagy családot kérni, merjetek egy jó munkahelyet kérni, merjetek egészséget kérni, áldást kérni a családotokra, és én hiszem, a Jóisten megadja. Nem csak nekünk, hanem nektek is, úgyhogy bátorság.
7: Én még annyit fűznék hozzá, hogy a lelki szabadsághoz és a másik embernek a lelkét hogyan tudod szabaddá tenni, hogy elsősorban szükséges, hogy én magam legyek szabad, és ehhez nagyon fontos feltételek vannak, úgymond, idézőjelben. Az első szerintem az, hogy az önrendelkezés és az ön szabályozás, úgymond, vagy az ön gondolkodás. Ugye az önrendelkezés azt jelenti, hogy szabadon tudok rendelkezni mindazzal, amin van, akár fizikálisan és akár lelkileg is. Vagy a gondolkodás módod, hogy ugye ma nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy nem merem kimondani a gondolataimat, hogy mert vajon a másik mit szól. Tehát már rögtön egy kisfajta félelem van benned, tehát a gondolkodás módodban is, és ez már nem szabadság. Tehát, hogyha a gondolataidban is szabad vagy, akkor vagy kimered mondani félelem nélkül, akkor már szabad vagy. Vagy van ugye az önazonosság, hogy ismerjem meg jól önmagamat, legyen meg a belső békém, a nyugodtságom, mert ugye a nyugodt ember maga körül is nyugodtá teszi az embereket. És egy ideges, állandóan kritizáló ember maga körül is stresszt okoz. Tehát a belső békét, a belső nyugalmadat, ha meg tudod ezt ki tudod fejleszteni önmagadban, akkor szabad vagy. És ha mindezeket úgy egybeveszed, tehát önrendelkezés, önazonosság, öngondolkodás, vagy a gondolkodásodnak a szabadsága, belső béke, nyugalom, ez adja meg tulajdonképpen az igazi lelki szabadságot. És természetesen ez érzelemmel fűtött igazából. Kivéve a gondolkodás módot, de az is. Tehát, hogy az értelmed és az érzelmed, erről már sokat beszélgettünk, ugye, harmóniában van, ugyanazon a szinten vagy, akkor biztos, hogy lelkileg és fizikálisan is szabad vagy.
2: Miközben készültem a műsorra, Vas Alberttől találtam nagyon szép gondolatokat a szabadságról, amit gondoltam, hogy megosztok veletek is. Azt mondja Vas Albert, hogy a szabadság azt jelenti, hogy jogod van az élethez, éppen úgy, mint a pillangónak, vagy a madárnak, vagy a vaddisznónak, de semmivel sem több, mint ezeknek. Jogod van a magányhoz, az élelemhez, amit megszerzel magadnak fáradozás árán, a napsütéshez, az esőhöz, és ahhoz, hogy dideregj a hóban, ha nincs meleg ruhád. Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni, és őszintének, becsületesnek, igaznak. Jogod van békességben élni és nyugalmasan várni a naplementét. Jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat, és jogod van a tökéletesedés útját keresni, mely Istenhez vezet. Ez a szabadság. A többi, amit ezzel a fedőnével cégjelezve annyiszor tűztek zászlóikra emberi megmozdulások, csupán valamely embercsoport önzését, izgágaságát vagy uralmi vágyát képviseli egy másik embercsoport róvására. Az igazi természetes szabadságtól irtózik minden közösség, mivel az felszabadítja az egyént, és ezáltal megszünteti a közösséget. Nem az a szabadság, hogy úgy élhetsz, mint egy diktátor, és kedved szerint érvényesítheted a benned felgyülemlett gyűlöletet. Szabadság az, hogy nincs diktátor fölötted más, csak a teremtőrend, és hogy a gyűlölet ellen megvédelmezheted magadat a szeretettel. Nagyon sok mély gondolat van Vas Albert soraiban, esetleg mi az, ami titeket ebből úgy megérint, és amit magatokkal visztek, vagy amit úgy magatoknak, vagy a hallgatóknak üzentek ebből, vagy ezáltal a szabadsággal kapcsolatban.
5: Hát akkor röviden annyi számomra, hogy ott a pillangóról, vagy disznóról beszél, hogy annyi szabadságunk van, és nem több.
7: Engem az ragadott meg, hogy jogom van az élethez. Ettől vagyok szabad.
4: Nekem itt a vége fele, amikor azt mondja, hogy nem lehetünk diktátorok, és nem lehet más diktátor felettünk, mint a teremtő.
6: Hát az a helyzet, hogy én is ezt kell mondjam, hogy meg kell, mi emberek szokjuk, hogy sokszor még azt sem szabad valaki mire ráerőltetni, vagy valakire ráerőltetni, ami szerintünk jó. Mert lehet a másik szerint nem az, és tényleg ügyelnünk kell arra, hogy szabadok legyünk, mint a pillangók, de másokat is hagyjunk szabadon repülni és szállni.
2: Köszönöm szépen a gondolataitokat. Hát én azt kívánom magunknak és a kedves hallgatóknak is, hogy törekedjünk arra, hogy ezt a lelki szabadságot megteremtsük magunkban, mert nem lehet egy évben csak egy hétre elmenni szabadságra és abból táplálkozni egy éven keresztül, viszont hogyha lelkileg ezt a szabadságot próbáljuk megélni, szabaddá tenni magunkat és másokat is, akkor folyamatosan tudunk töltekezni és tudunk másoknak is adni. Hát akkor ebben segítsen bennünket a Jóisten. További áldott szép napot kívánva búcsúzunk Önöktől a Nagyváradi stúdióból.
7: Tibor atya,
4: Majoros Gabriella,
5: Kovács Katalin,
6: Majoros Attila és
2: Vidikán Lokodi Tünde. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

kereskedő történetét választottam, aki igazi gyöngyöt keresett. És akkor megtalálta, akkor eladta mindenét, amilyen volt, hogy megvegye a gyöngyöt. Mert tudja, hogy pénz az jön és megy, infelállódik a pénz, elveszítheti, kirabolják. De az a gyöngy az egyszerűen az életben. És meg kell ragadni. Körülbelül elveszik. És ugyanígy van amúgy a barátság, ha valakivel úgy érzed, hogy egy hullámhosszon vagytok, akkor utána kell menni, rá kell írni, mert akkor el fog veszni a lehetőség. Ugyanígy van a szerelem is, utána menni, megszólítani, különben elveszik, és aztán egy ilyen plátói szerelemé válik, ami igaz sem lenne. Ugyanígy van egy zeneszeretet. Én hegedülök. És egyszer volt bennem egy gondolat, hogy gyerek, én szeretem volna hegedülni, de már bátortalan voltam mondani a szüleimnek. Felnőttként így újra volt ez az érzés, és mondom, kezdjen a zeneiskola, mikor, ha nem most. És beiratkoztam, és azóta vettem egy mesterhegedűt is, és ez is kapcsolódik a gyöngyhöz, mert eladásra kínálták, és én akkor döntenem kellett, hogy megveszem, vagy nem. Ha nem veszem meg, akkor ez elúszik az a lehetőség egy életre. De ha megveszem, akkor ott ennyi marad is. És persze nem az anyagi kérdés, hanem az, hogy ez a készség, hogy teszel érte, vagy nem. És valóban másképpen szól egy mesterhegedű, mint egy gépileg készült tömegcikk. Valóban ki tudom fejezni jobban az érzelmeimet, illetve hát olyan dalokat keresek, legyen az egy házi vagy világi dal, ami szépen meg tudja szólaltatni be a bennem lévő érzést. És ez külön irónia, hogy halássírűtként, mert nem úgy hallom vissza a hangot, de a rezgését érzem a hangszernek az arcomon, illetve ez is egy olyan közös kapcsolatot jelent a hangszer, ami személyessé teszi a hangszert, de ezt elengedtem volna az érzést, hogy köszönöm szépen, nem érdekel ez a gondolat, hogy hegedűni szeretnék, akkor biztos, hogy nem tartanék ma hegedűt a kezemben.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Mai katekézi sorozatunk tovább megy az imádság témájával. Ruzsi testvér és a kalkuttai Szent Teréz anya gondolataival. Ruzsi testvér mondotta, hogy szerzetes testvéreim közül néhányan már évek óta Bangladesben élnek, osztozva a legszegényebbek sorsában, és egyikük ezt írta. Életünk leginkább a ciklontól és az áradásoktól függ. Szomszédjaink néha megkérdezik, miért vannak ezek a szerencsétlenségek. Talán olyan sokat vétkeztünk. Az emberi szív mélyén gyakran titkos félelem lakik. Isten megbüntet engem. 5 éves korában kis keresztlányom, Maris Honeli, egy nap zakogva jött oda hozzám, mondja Rózsé testvér. Örökbefogadó anyukája kórházban volt, és a kislány ezt mondta nekem. Mami beteg, az én hibám, túl erősen öleltem meg. Vajon honnan ered ez az erős bűntudatérzés már ilyen kiskorban? A gondolat, mely szerint Isten megbünteti az embert, az egyik legnagyobb akadályt gördíti a hit útjába. Mielőtt Istent ítélkező zsarnoknak vélnénk, Szent János tüzes szavai jussanak eszünkbe, Isten szeretet. Mi Istentől vagyunk, és Isten szeret minket. Szeressük egymást, mert Isten előbb szeretett bennünket. Itt kezdődik minden. Engedjük, hogy Isten szeressen bennünket. Ez azonban nem mindig ilyen egyszerű. Miért van az, hogy sok keresztény olyan nehezen hiszi el, hogy valaki szereti őt? Ezt mondogatják magukban, Isten másoknak megbocsát, de nekem nem. Felfoghatatlan bűntudat ragadta magával őket, ahelyett, hogy önmaguknak megbocsátanának. Ha erre nem tudnak eljutni, megtörtségükből mások vádulásába próbálnak menekülni, felhasználva az önvád és a gyanúsítás kegyetlen fegyverét. Ha a büntetéstől való félelem miatt szeretnénk az Istent, az nem is volna szeretet. Krisztus nem azt akarja, hogy bűntudatunk itasson át, hanem a bocsánat és a bizalom. Az emberek sokszor szigorúak. Isten maga azért jött közénk, hogy együttérzésébe burkoljon és részvétébe öltöztessen minket. Isten soha, de soha nem kínzója az emberi lelkiismeretnek. Életünk szövetét, mint egy gyönyörű ruháért, megbocsátásra szálával szövi nap, mint nap. Elrejti múltunkat Krisztus szívébe, jövőnkről pedig ő gondoskodik. A bocsánat bizonyossága, az evangélium leginkább hallatlan, leginkább hihetetlen és legbőkezűbb valósága. Minden másnál szabadabbá tesz. Isten szeret, még mielőtt te szeretnéd őt. Azt gondolod, hogy nem várod, de ő már vár téged. Azt mondod, nem vagyok méltó, de ő a tékozló fiú gyűrűjét húzza ujjadra. Ezen fordul az evangélium. Mindannyian tékozló fiak vagyunk, de amikor szolgaságod mélyéből feléje fordulsz, a keserűség eltűnik arcodról. Bocsánat a dalra fakaszt. Isten megbocsátásának szemlélése kisugároz mindazon egyszerű szívekre, akik engedik magukat a lélektől vezetni. Egyesek azt mondják, ha Isten létezne, nem engedné meg a szerencsétlenséget, az igazságtalanságot, a betegséget. Közel 3000 évvel ezelőtt Illés próféta egy nap visszavonult a pusztába, hogy Isten szavát meghallja. Előbb szélvihar kerekedett, majd földrengés rázta meg a területet, végül tűz csapott le mellette, és akkor Illés megértette, hogy Isten nem a természet erőiben van jelen. Isten nem a félelmet keltő hatalom eszközeivel akar letaglózni. Ő nem akarja sem a természeti csapásokat, sem a háborukat. Amikor minden lecsendesült, Illés meghallotta Istent a könnyű szellő fuvallatában. Meglepő valóság tárult eléje. Isten hangját a csendben lehet meghallani. Egyik nap Kalkuttában Teréz anyával a lepra telepre mentünk, mondja Rózsé testvér. Ott egy leprást láttam, aki csomb bőr karját égnek emelve így dadolt. Isten nem büntetéssel sújtott. Azért éneklek, mert betegségem következtében látogatott meg Isten. Ez az ember szerencsétlenségében is jól tudta, Istentől nem jön szenvedés.
Isten nem szerzője a rossznak. Ám óriási kockázatot vállal a teremtésben, társául akar fogadni. Azt akarja, hogy az ember ne automataként vesse alá magát az ő akaratának, hanem szabadon válasszon az élete értelméről, szabadon szeressen vagy ne szeressen. És Krisztus sohasem tekint passzívan bárkinek szerencsétlen sorsára. A föltámadott mindenkit elkísér a szenvedés mélységeibe, s azonosul vele. Nekünk pedig az ő nevében megadatott, hogy osztozzunk mindazok szenvedésében, akik érthetetlen megpróbáltatások közé kerültek, és arra indít bennünket, hogy az ártatlanok szenvedését megkönnyítsük. Ha az emberi szorongás nem Istentől jön, hirtelennyében egyesek felfedezik, hogy mintegy megtisztultak leprájuktól. Ennek megértése egy bizonyos érettség elnyerését feltételezi, valamint, hogy átmenjen azon a belső sivatagon, példaként ugye elmondanék egy történetet, mondja Rozsé testvér, 1997-ben a Fülöp-szigeteken jártam, hogy részt vegyek a helyi fiatalok találkozóján, melyet szerzetes testvéreim készítettek elő hónapokon keresztül. Látogatást tettem egy idős asszonynál, jó néhány évvel korábban történt, hogy fia 7 év börtönbüntetést kapott, majd politikai okokból száműzték az országból. Amikor pedig hazatért volna, meggyilkolták. Abból az időből láttam egy újságban megjelent fotót róla, arcára az anyai együttérzés nyomta rá a bélyegét. Elbeszélgetve 81 éves nénivel, szívében a keserűség semmi jelét nem tapasztaltam. Meglepő szavaira mindmáig emlékszem, a megpróbáltatások megtisztítanak. Ő egyike azon idős embereknek, akikről elmondható, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Ez annyira szép ez a mondat, kedves testvérek, hogy még egyszer elismételem, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Megtörtént-e már veled, hogy bizonyos események sokkoló hatása miatt komoly megpróbáltatásokon mentél keresztül? Vagy talán megalázó módon legtisztább szándékaidat ferdítették el? Az alázatos imádság a lélek rejtett sebeinek gyógyítására törekszik. Ekkor az emberi szenvedés misztériuma lassan átváltozik. Az élő Isten lelke rálehel bennünk arra, ami fájó és törékeny. Sebeinkből élő vízforrást fakaszt. Általa a könnyek völgye élő források kertjévé változik. Örvendezzen az egyszerű szív. Szívünk békéjéből váratlanul evangéliumi öröm fakad. Minden ember Istene, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek felajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A Szentlélek által szeretetett szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk mélységeibe vésted. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket ránk bíztál. Egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Teréz anya mondotta, a titkom nagyon egyszerű, imádkozom. Az apostolok kérték Jézust, taníts minket imádkozni, hiszen gyakran látták őt imába merülve, és tudták, hogy ilyenkor atyával beszélget. Milyenek lehettek azok az imádságban eltöltött órák? Mindazt, amit arról tudunk, Jézus atya iránt érzett végtelen szeretetéből fakadt, atyám. Tanítványainak is megmutatta ezt a nagyon egyszerű ösvényt, hogy ők is közvetlenül szólhassanak Istenhez. A gyümölcsöző imának a szívből kell fakadnia, és Isten szívét kell megérintenie. Jézus hogyan tanította imádkozni tanítványait? Szólítsd Istent atyádnak, dicsőítsd és magasztald az ő nevét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Tedd meg akaratát, tőle kérd mindennapi kenyered, a lélek és a test táplálékát. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Kérd bűneid bocsánatát, hogy mi is meg tudjunk bocsátani másoknak. Kérd a kegyelmet, hogy szabadítson meg a gonosztól, ami bennünk és körülöttünk van. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne hagyj minket kísértésbe veszni, de szabadíts meg a gonosztól. A tökéletes ima nem a szavak mennyiségén múlik, hanem a vágyakozáson, amelynek tüze Jézus szívéig hatol. Vannak lelki emelkedőink és mélypontjaink, betegségeink és szenvedéseink, melyek keresztútunk részét alkotják. Bárkinek, aki teljes szívvel akarja őt követni, szenvedésében is osztoznia kell. Ezért van szükségünk az imára, ezért van szükségünk az élet kenyerére, ezért van szükségünk a szentségimádásra, ezért tartunk bűnbánatot. Gyakran bonyolítjuk az imát, ahogyan sok más dolgot is. Jézust osztatlan szeretettel kell szeretnünk, neked és nekem mindannyiunknak. Ez az osztatlan szeretet akkor lép működésbe, ha Jézus szavai szerint cselekszünk. Szeressetek, ahogyan én szerettelek titeket. A szeretet gyümölcse minden pillanatban érlelődik, és bárki számára elérhető. Mindenki szedhet belőlem érték nélkül. Jézus eljövet előtt Isten a maga fenségében, a teremtés csodálatos művében tündökölt. Amikor Jézus közénk érkezett, hasonlóvá lett hozzánk, mert az Atya annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Jézus pedig szerette Atyát, és azt akarta, hogy megtanuljunk imádkozni, szeretve egymást, ahogyan az Atya szerette őt. Sokszor elismételte, úgy szeretlek benneteket, ahogy az Atya szeret engem. Szeretetének mértéke a kereszt volt. Szeretete az élet kenyere lett számunkra. Azt szeretné, ha tiszta, egyszerű és alázatos szívvel imádkoznánk. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem tanulhattok meg igazán imádkozni, nem juthattok be a mennyek országába, és nem láthatjátok meg Istent. Olyanná lenni, mint a kis gyermek, azt jelenti, egyé válni az Atyával. Szeretni az Atyát, békességben lenni vele, a mi Atyánkkal. Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot, befejezem a napot. Pihentesd meg tekintetet tekintetemben. Segíts, hogy munkámat barátságot biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsanak a lárma sivatagában is. Engedd, hogy áldott sugarait beragyogják elmém rejtett zúgait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
1: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kíséri a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
2: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
1: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az Ima Apostolság néven, és a Jézus Társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
0: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videóüzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Signis a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szentatya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikáció stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szent Atya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
1: Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leó új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leó által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leó pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán Városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkeinek első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkeje most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan strukturált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
0: Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatuk 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenekelőtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa személyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenüvé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjaztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagylelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. Tanította Pietro Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.
1: Szőul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A vallásközi párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Sogang Egyetemen az első keresztény-konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Sogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
0: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyerte el Mozambik belső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangoncéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székes egyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófán sújtotta a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Különleges napokat éltünk meg, hiszen ezekben a napokban zajlott Medjugorjeban a több ezer fiatalt megmozgató ifjúsági fesztivál, a Mladi Fest. A világ számos országából érkeztek ide fiatalok, papok, szerzetesek, családok, hogy együtt imádkozzanak, dicsőítsék Isten, meghallgassák az életet formáló tanúság tételeket, ahogyan ma kezdődött a mai műsorunk is. Délután 5 órától egy picit a technika onnan bejátszott nekünk, de sikerült megoldani. Ha valaki szeretné, akkor az EVTN Katolikus TV élőben tudja nézni, és nem csak hallgatni bennünket, mi is tőlük veszük át az adást, a fordítást, köszönjük nekik, hálásak vagyunk, hogy együtt tudunk dolgozni. Igen, a Mária Rádió ugye küldetése mindig is az volt, hogy elvigye hallgatóihoz ezeket a kegyelmi pillanatokat, amelyek közelebb vezetnek bennünket Krisztushoz, boldogságos Szűz Máriához. Ezért nagy öröm számunkra, hogy együtt lehettünk lélekben Medjugorjéval is, bekapcsolódhattunk az ifjúsági fesztivál imádságos légkörébe. Ma este van ugye a záró szent mise, tulajdonképpen szentségimádás, de mindjárt elmondom, ez miről szól. Tehát a fesztivál programját közvetítjük, hogy mindannyian részesei lehessünk ennek a különleges kegyelmi időnek, ami most otthonunkban beteg ágyunkon, vagy akár úton hallgatják a rádiónkat. Kérjük a Szűzanya közbenjárását, hogy nyissa meg szívünket, erősítse hitünket, növelje reményünket, és tanítson bennünket arra az örömre, amely Krisztusból fakad. Imádkozzunk különösen a fiatalokért, hogy ők is bátran meghallhassák az Úr hívását, felismerjék életük küldetését, és nagy lelkűen válaszoljanak is rá. Fogadjuk nyitott szívvel tehát a következő közvetítést, a következő, hát én kimerem mondani, hogy 5 órában, szerintem éjfélig együtt leszünk, és kérjük a Szent Lelket, hogy ugyanazt a kegyelmet árassza ránk is, amelyet most oly sok zarándok megtapasztal Medjugorjéban. Tartsanak velünk a Mária Rádióval, imádkozzunk együtt!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Dobre dan svima.
1: Mi chiamo
2: Pierre. Zovem se Pierre, dolazim iz Libanona.
1: E
3: cosa posso Libanon boljettem és Péternek hívnak.
1: Mi hai toccato tanto.
2: I što vam mogu reći? Mogu vam reći nešto što me danas jako dotaknulo.
1: Che 3 anni fa
3: mit is mondhatnék nektek valami.
2: Ami ma nagyon
1: megérintett. Na ovom oltáru.
2: Bio sam skoro 7 mjeseci u zajednici.
1: 7 hónapot
3: voltam a közösségben.
2: I prvo iskustvo koje sam imao je bilo upravo na ovom oltáru.
1: E oggi vedo dopo queste
3: az első élményem ehhez az oltárhoz kötődik.
2: I nakon svih ovih godina mogu samo reći hvala zajednici.
1: Grazie specialmente alla preghiera della mia mamma.
3: I posebno
2: hvala.
3: Čak oni tu mondani, hogy köszönöm a közösségnek.
1: Che sono oggi qui e mi hai cambiato tante cose dentro il mio cuore.
2: Jer sam danas ovdje i mnoge su se stvari promijenile u mome srcu.
1: Specialmente questa terra Međugorje.
3: Ma i tu ali ok, šok mi ne megváltozott a szívemben.
2: Međugorska zemlja.
1: Dove ho visto tanti quelli cambiamenti
3: da Medjugorje i föld,
1: personalità, e tutto quello che vivo ogni giorno con tutti i fratelli.
2: Tu sam zaista vidio toliko promjena unutar sebe u svakodnevnim situacijama koje živim sa svom braćom.
1: Io avevo
3: rengeteg változást éltem meg itt a saját magamon belül, amíg a közösségben voltam.
1: Dove anche ha vinto questa vita di una vita un po' superficiale, no?
2: E vivevo sam jedan posve površan život.
1: Dove vivevo
3: jedan fletes életet éltem.
1: Ho visto tante vita, diciamo, un po' sbagliate, ho perso nel mondo della superficialità, no?
2: I moj se život odvijao između Libanona i Dubaja na jednoj posve površnoj razini u kojoj sam izgubio puno vremena.
1: E quando sono arrivato qui in comunità
3: Libanon e Dubai között éltem az életemet, és csak úgy tengődtem.
1: E l'angelo custode in comunità è questo ragazzo che proprio sarà il primo amico.
2: Angelo čuvar u zajednici je zapravo tvoj prvi prijatelj.
1: E mi ricordo dopo un po' tempo
3: a közösségben az első barátod.
1: Ho fatto un po' una discussione con mio angelo custode.
2: Imao sam jednu raspravu sa svojim angelom čuvarom.
1: E proprio mi ha detto questa
3: volta i megegyezésem a zőrangyalommal.
1: E tutto quello che sta facendo adesso?
2: Sve ono što činim sada.
1: Non lo capisce mai.
3: Ti non mi potesse.
1: Adesso, però arriverà il giorno che capirà.
2: Ne razumiješ to sada, ali će doći dan kada ćeš sve razumjeti.
1: E proprio era vero perché specialmente.
3: Non mi interessa mai, možda majde i napo megértesz mindent.
2: I to je zaista istina, jer posljednje vrijeme je za mene jedno vrijeme jako lijepo.
1: Dove vedo tanti frutti.
3: Ez tényleg igaz, az utolsó időszak az egy nagyon szép időszak volt.
2: Prepoznajem toliko dobrih plodova koji su nastali iz mnogo žrtve, molitve, ispovjedi, svega onoga što mi u zajednici živimo.
3: Tudok felismerni, amik a sok áldozatból alakult ki.
2: Sretan da živim takve stvarnosti.
1: E c'ero quella pace nel mio cuore che penso che non posso anche pagarla in un'altra maniera.
2: E imam jedan takav mir u srcu koji je neprocjenjiv.
1: E posso
3: egy felbecsületetlen békesség van a szívemben.
1: De proprio non perdete tempo a Međugorje.
2: U Međugorju ne gubite vrijeme.
1: Tutto il mondo vi.
3: Međugorjeba nem vesztegetitek az időt.
1: Perché venite a Međugorje?
2: Zašto dolazite u Međugorje?
1: Io posso
3: Međugorjeba.
2: Ja na vrlo jednostavan način mogu odgovoriti na ovo pitanje.
1: Perché nel profondo del
3: vostro
2: srca.
1: Sapete molto bene che la Madonna è presente qui.
2: Znate jako dobro da je Gospa ovdje nazočna.
1: E ricevete due cose da Međugorje.
2: I u Međugorje
3: dokoditvana sezonja.
1: Un pace nel vostro cuore che non pagate, non potete pagare altra parte.
2: Mir u vašem srcu kojega ne možete zadobiti na nekom drugom mjestu.
1: E un sorriso.
3: Békesség a szívetekbe, amit máshol nem kaphatok meg, csak itt.
2: Može biti mali ili veći osmijeh, ali u svakom slučaju je osmijeh.
1: Che vi auguro quando tornate alle vostre case.
3: Lehet kisebb vagy nagyobb mosoly, de mindenképpen egy mosoly.
1: Dalle condividere per tutto con tutti.
2: Podijelite to sa svima.
1: Perché noi oggi.
3: Osszátok ezt meg mindenkivel.
2: Danas na život.
1: Abbiamo bizono di tanta pace.
3: Ma az életünk.
2: Toliko je potreban i mira i osmijeha.
1: Grazie.
2: Hvala vam.
3: Lehetőnek szüksége van békére és mosolyra.
4: Ciao a tutti.
2: Pozdrav svima.
4: Spero che non avete troppo caldo.
3: Üdvözlet mindenkek.
2: Nije previše vruće.
4: C'è il venticello.
3: Nagyon meleg van.
4: Allora, io mi chiamo Simeon.
2: Zovem se Simeon.
4: Vengo dal Belgio.
3: Simeonnak hívnak.
4: E prima di tutto vorrei rendere chiaro un punto.
2: Prije svega bih želio pojasniti jednu stvar.
4: Ok, non esiste.
3: Először el szeretnék magyarázni egy dolgot.
4: Internazionale della sofferenza.
2: Ne postoji jedan međunarodni registar patnje.
4: Non c'è una scala, non è una.
3: Nincs egy nemzetközi registráció a szenvedésre.
2: Postoji jedna ljestvica.
4: Se tu soffri, soffri.
3: Van egy létra.
4: E a Gesù basta quello.
2: A Isusu je to dovoljno.
4: Io sono entrato in comunità e non mi sono mai drogato.
2: Ja sam
3: Jezus na kelek.
2: A da se nisam nikada drogirao.
4: Non ho mai fumato una sigaretta.
3: Nikoga nem drogoztam.
2: Sigaretu.
4: Ho in apparenza avevo una vita
3: normale. Sigaretasta.
2: Na očigled izvana imao sam jedan sasvim normalan život, čak savršen.
4: Eppure ero completamente
3: külsőre teljesen normálisnak néztem ki, majdnem tökéletesen.
4: Sono stati i computer a uccidermi.
2: Computeri su me ubili.
3: De a komputerek, számítógépek megöltek.
2: Toliko sam vremena provodio iza ekrana.
4: Che la realtà.
3: Annyi időt töltöttem a képernyő előtt.
2: Tako da se dogodilo sljedeće. Stvarnost je postala manje zanimljiva od onoga što je bivalo na ekranu.
4: Non c'era più senso a quello che facevo.
3: Valóság teljesen közömbössé vált a képernyővel szembe.
4: Anche in comunità l'ho vissuta.
2: To je jedno natjecanje i to sam živio i u zajednici.
4: Per tanto tempo pensavo che il fatto di non essermi mai
3: drogato
4: mi rendeva indegno di essere in comunità.
3: Mint egy közösségben éltem.
2: Sam mislio, budući se nisam drogirao, ja nisam uopće dostojan da budem u zajednici.
4: Pensavo che perché non mi ero mai drogato, non.
3: Azt gondoltam, hogy mert soha nem drogoztam, nem vagyok méltó, hogy idejek a közösségbe.
2: Za mene nema mjesta s ovim mladićima.
4: Pensavo che perché non mi sono mai drogato.
3: Nekem nincs helyem ezek a fiatal emberek között.
4: Nel bene.
2: Jer se nikada nisam drogirao, nikada neću biti snažan u dobru.
4: Io penso che.
3: Mert mivel nem drogoztam, azt gondoltam, soha nem leszek jó, jóban erős.
4: E che il bene che io faccio oggi, il bene che tutti possiamo fare oggi.
2: Dobro koje ja danas činim, dobro koje svi mi možemo činiti.
4: Non dipende del male.
3: Jót, amit ma teszek, amit mindjárt tehetünk.
2: O zlu kojega sam živio u svojoj prošlosti.
4: Non c'è bisogno di anni di sofferenza e di droga e di cose peggio per fare del bene oggi.
2: Nije potrebno proći godine droge ili još gorih stvari da bi danas živjeli dobro.
4: Il bene che io faccio oggi.
3: Nem kell sok szörnyűséget megélni, meg drogozni azért, hogy ma jót tudjunk tenni.
2: Biram učiniti. To biram danas.
4: Venerdì scorso alla
3: parizione. Amit választok ma, azt ma választom.
2: Prošlog petka na ukazanju djevica Marija je rekla Ivanu
4: che pregava per noi giovani.
3: Molti pentaki jelenésbe Ivana kesmo da sezonja.
2: Da moli za nas mlade i da pozna sve ono što nosimo u svome srcu.
4: Allora con una madre così.
3: Imatkoska fiatalokért és mindent tud, ami a szívekben van.
2: Možeš samo krenuti.
4: Avanti sempre.
2: I to uvijek naprijed.
4: Bisogna sceglierlo oggi.
3: Mindig előre kell indulni.
2: Odlučiti danas.
4: Grazie.
2: Hvala vam.
3: És ezt ma kell elhatározni.

0: Ciao a tutti.
1: Pozdrav svima.
0: Io mi chiamo Clara.
2: Zovem se Clara.
0: Vengo dalla Spagna.
1: I dolazim iz Španjolske.
2: E Clara, no kivno che orsakbo jete.
0: Voglio testimoniare la gioia di vivere.
1: Ja danas želim posvjedočiti radost što živim, radost življenja.
0: Sono nata in una famiglia.
2: Az örömöt, ahogy megélem, arról szeretnék nektek tanúságot tenni.
1: Odrasla sam i rođena sam u jednoj obitelji u kojoj sam bila jako voljena i jako željena.
2: Egy olyan családban nőttem föl, ahol nagyon vártam, nagyon szerettek.
0: Per salvare la mia vita, la mia anima e avvicinarmi a Dio.
1: I vidim da sve one odluke, izbori koje su moji roditelji učinili, da su zapravo bili za moje dobro i da bi spasili moj život.
2: Látom, hogy ami döntéseket hoztak a szüleim, az minden az én javamat szolgáltak, az én javamért történt.
0: Questo amore non mi è bastato.
1: Kao da mi ta ljubav nije bila dovoljna.
2: Úgy tűnt, hogy nekem ez a szeretet nem elég.
0: L'amore dei miei amici, anche dei rapporti sbagliati, no? Di qualche ragazzo che mi volesse.
1: I mislila sam da u odnosu sa svojim prijateljima, sa nekim mladićima koji su me željeli.
2: Azt gondoltam, hogy a kapcsolataimba fiatal emberekkel, akikkel találkoztam és akik engem kívántak.
1: Ali nije bilo tako.
0: Poi
2: majd azokkal valami pótolok, de nem így volt.
1: I u jednom trenutku na izgled je moj život izgledao savršen.
0: Una famiglia unita.
2: Egy pillanatban tökéletesnek tűnt az életem.
0: Possibilità di fare tutto con la mia vita.
1: Mogućnosti da mogu učiniti što god hoću sa svojim životom, sve.
0: E anche un bel sorriso.
2: Lehetőség, hogy bármit tettek az életemmel.
0: Però dentro io non stavo bene.
1: Ali unutrini nisam bila dobro.
0: E quindi anche come prima diceva
2: quello
0: che possono dire di fuori, a me mi dicevano ma tu stai bene, hai tutto.
1: I kao što je Simeo malo prije rekao, nije važno ono što se vidi vani, i meni su govorili ti si dobro, imaš sve.
0: Però dentro tu sai.
2: Ciao, oggi Simeon is mondta, nem az számít, hogy mit látnak kívülről, nekem is mindenki azt mondta, hogy te jól vagy és szép életed van.
0: E per me è arrivato un punto in cui non, per me non aveva più senso vivere una vita così, andare avanti così.
1: I došla sam do jedne točke da jednostavno nije imalo više nikakvog smisla ići naprijed na takav način.
0: E grazie.
2: Eljutottam egy olyan pontra, amikor úgy gondoltam, hogy ennek nincs értelme, és így nem lehet tovább.
1: Ovu obitelj, ovu zajednicu.
0: In cui ho potuto proprio aprire il cuore.
2: Eljöttem ebbe a közösségbe.
1: Zaista otvoriti svoje srce.
0: E raccontare.
2: Ahol ki tudtam nyitni a szívemet valóban.
0: Con le lacrime, con la mia sofferenza, tutto quello che avevo vissuto.
1: Ispričati u suzama, u ljutnji, sve ono što mi se dogodilo.
2: Elmondani mindent könnyek között és mérgemben.
0: Che magari per qualcun altro non era così grave.
1: Možda se to nekome čak ni činilo tako strašnim.
0: E proprio incontrato.
2: Valaki nekaz nem tűnhet olyan szörnyűnek.
1: Ali sam zaista susrela Božje milosrđe.
0: Attraverso delle sorelle che non
2: mi. Valóban szükségem volt az Isten kegyelmére.
0: Attraverso della confessione.
1: Preko ispovjedi.
0: In cui mi sono sentita dire.
2: Vagyónáson keresztül.
0: Basta, avanti.
1: U ispovjedi u kojoj sam čula dosta, ostavi sve to Gospodinu, idi naprijed.
2: A gyónásba, amiben azt hallottam, hogy hagyjál mindent ott, és hagyatkozz a Jóistenre.
0: Perché mi sento dire continuamente questo, apriti, apri il cuore, apriti.
1: Jer neprestano čujem i slušam, otvori se, otvori svoje srce, otvori se.
2: Mindig azt hallottam, hogy nyisd ki a szívedet, nyisd ki magadat.
0: Far uscire quello che c'è dentro.
1: I dan danas mi è teško ponekad pustiti vani ono što je u mojoj nutrine.
0: Però allo stesso tempo
2: a mai napig nehéz megnyílnom és kiengedni abból, ami belül gyötör.
0: Perché mi dico, se Dio ha fatto, non so, mi ha fatto vivere così tante cose belle fino adesso, per cosa mi aspetta poi, no?
1: Jer kažem sama sebi, ako mi je do sada već Bog učinio tako silan broj tih lijepih stvari, što me tek još čeka?
0: E quindi non so insieme.
2: Azt mondom magamnak mindig, hogy ha már Isten ennyi sok szépet adott, akkor mi várhat még rám?
1: U svome srcu kažem, Klara, povjeri se, otvori se, predaj se.
0: Non aver paura di.
2: Azt kell ismételgetnem, hogy Klára, nyíj meg, bízzál az Úrban.
1: Zato i vas pozivam, ne bojte se.
0: E di aprir il cuore.
2: Azért benneteket is arra hívlak, ne féljetek.
1: Ne bojte se otvoriti vaša srca Gospi.
2: I ne féljetek megnyitni a szíveteket a szűzanyának.
3: Ciao a tutti.
1: Pozdrav svima.
3: Io mi chiamo Raquel, anche vengo della Spagna.
1: I ja se zovem Raquel i dolazim iz Španjolske.
2: Raquel, kivnak iz Španjolskega jöttem.
3: La vita è un dono di Dio.
1: I danas sam ovdje da bih posvjedočila da je život Božji dar.
3: E che Dio ce l'ha data
2: per poter vivere.
1: Da bi ga živjeli.
3: Io sono nata in una famiglia cristiana.
1: Rođena sam u kršćanskoj obitelji.
2: Kerestin,
3: ho vissuto tutta la mia infanzia e adolescenza vicino alla chiesa.
1: Cijelo svoje djetinjstvo i adolescenciju sam proživjela u blizini crkve.
3: Come tutti voi,
2: da gestire koromban, templom közelében nőttem föl.
1: Svakog ljeta sam odlazila na hodočašća.
2: Minden nyáron jártam zarándoklatokra.
1: Dobro mi je išlo.
3: Avevo il mio fidanzato.
2: Minden jól ment.
1: Imala sam mladića.
2: Volt barátom.
3: E tutta la mia vita era perfetta.
1: I mislila sam da je cijeli moj život zapravo savršen.
2: Però e azt gondoltam, hogy az életem tökéletes.
1: Međutim, bilo je tu nešto.
3: Che mi aveva spento.
2: De aztán volt itt valami.
1: Nešto što me ugasilo.
3: Che mi aveva tolto la voglia di vivere.
2: Što mi megakasztott.
1: Želju za životom.
3: Ero piena di paure.
2: Elvesztettem az életkedvemet.
3: E non volevo soffrire.
2: Félelmek kezdtek el gyötörni.
1: Sem željela trpjeti.
3: E davanti a tutte le sofferenze che avevo a casa, che avevo intorno a me.
1: Pred svim patnjama koje sam susretala u obitelji ili oko sebe.
3: Le schiacciavo.
2: Minden szenvedésben, amit a családban találkoztam.
3: Io era una persona morta.
1: I bila sam mrtva osoba.
3: Non sentivo
2: dolore. Egy halott lélek lettem.
1: Nem više osjećala bol.
3: Ma non sentivo neanche le gioie.
2: Nem éreztem fájdalmat.
3: Vedermi piangere.
2: De nem éreztem örömet sem.
1: I bilo bi posve čudno da me netko vidio plakati.
3: E oggi ogni due per tre sto piangendo.
2: Furcia volt, ha valaki meglátott sírni.
1: Svako malo plačem.
3: Questo ragazzo con cui andavo.
1: Taj moj mladić kojeg sam imala.
3: A un certo punto mi ha detto.
2: Paratoma chi volt.
1: Mi ha rekao.
3: Guarda, non possiamo continuare così. Io non sto bene.
1: Gledaj, ne možemo ovako nastaviti dalje, ja nisam dobro.
3: Ti sto facendo del male.
2: Estem folytatjuk tovább, mert nem érzem jól magam.
3: Voglio che tu puoi avere una relazione bella.
1: I želio bih za tebe jedan lijep odnos.
3: E con me adesso non puoi.
2: Kivánok neked egy szép kapcsolatot.
3: Lui è entrato in comunità.
1: On je ušao u zajednicu.
3: E ha iniziato questo cammino nella comunità
1: Cenacolo.
2: És megtalált az útját a Cenacolo közösségben.
1: I on je susreo sebe samoga.
3: Ha iniziato a scoprire
2: la vita. Megtalálta saját magát.
1: Započeo poznavati novi život.
3: E io vedendo lui.
2: Megismerkedett egy új élettel.
3: Ho capito che la relazione non andava bene dall'inizio.
1: Shvatila sam da naš odnos nije bio dobar od početka.
3: che tante cose nella mia vita
2: felfogtam, hogy a mi kapcsolatunk nem volt az elejétől kezdve.
1: E per tom stvarnošću
3: ho deciso di fare un'esperienza in comunità.
1: Odlučila sam napraviti iskustvo u zajednici.
3: Lì ho potuto conoscere
2: i miei ancora di più. Sam
1: se mogla još više upoznati.
3: Ho iniziato a vedere cose belle ma anche tante povertà di me.
1: Započela sam uviđati lijepe stvari u sebi, ali i svoja siromaštva.
3: E ho aperto il mio cuore,
2: kezdtem meglátni a szépséget magamban, de a szegénységeimet is kezdtem meglátni.
1: Ma koji su bile pored mene i otvorila sam ga i Bogu.
3: E lui è entrato e ha cambiato la mia vita.
1: I on je ušao i promijenio moj život.
3: Adesso sto
2: megnyitottam a szívemet az Úristen előtt, és ő bejött, és megváltoztatta az életemet.
1: Znači živjeti.
3: Che tutto quello che avevo vissuto nella superficialità.
1: Jer sve ono što sam prije živjela, sam živjela u površnosti.
3: Ma ho scoperto che la vita
2: mi életem volt az, mint a felszínen volt csak.
1: Da nam život nudi mnogo više.
3: E che quando ti apri,
2: de aztán felfogtam, hogy ez élet sokkal többet kínál.
3: La tua vita cambia.
1: Tvoj se život mienja.
3: E puoi sperimentare una gioia piena.
2: Ez élet változik.
1: Ti posso scusiti potpuno radost.
3: E oggi vi invito anche a voi.
2: Hogy meg lehet tapasztalni a tökéletes boldogságot.
1: Nemojte se zatvárati.
3: Nella vita si soffre.
2: Erre hívlak benneteket, hogy ne zárkozzatok be.
3: Ma c'è tante gioie che sono da vivere in più.
1: Ali su tu i mnoge radosti koje treba proživjeti.
3: E che per la paura di soffrire te le puoi perdere.
2: Lehet megélni.
1: U strahu da ćeš možda trpjeti, možeš izgubiti te radosti.
3: Grazie.
1: Hvala.
2: A félelemben, hogy szenvedni fogsz, lehet, hogy elveszíted ezeket az örömöket.

0: Hvalenisu si Marija.
1: Sielo dato Gesù Cristo.
2: Dicete si per Jesus Christus.
1: Mi chiamo Ivana.
0: Rodom sam iz Bosne.
2: Ivana Nakivnak.
1: Sono originaria della Bosnia.
2: Bosnia Boljeta.
0: Odrasla sam u Švicarskoj.
1: E sono cresciuta in Svizzera.
0: Evo pozdravljam sve
2: ljude
0: iz Bosne iz diaspore.
1: Saluto tutte le persone della Bosnia ed Erzegovina e i croati che vivono fuori.
0: Evo, odrasla sam u tradicionalnoj katoličkoj obitelji.
1: Sono cresciuta nella
2: famiglia.
0: I sjećam se uvijek kad smo išli kod dida za Bosnu.
1: E mi ricordo sempre quando andavamo
2: in Bosnia a
1: visitare mio nonno.
0: Svaku večer smo molili krunicu.
1: Ogni sera si pregava.
2: Minden este rúzsa füzeti már postunk.
0: Ta krunica dovela ovdje u Međugorje.
1: E credo che la preghiera
2: di rúzsa füzeti már postunk hozott engem Međugorjeba.
0: Tada to još nisam svačala.
1: Soltanto che allora non l'avevo.
2: Akkor még ezt nem fogtam föl ennek a jelentőségét.
0: Jako, kako da kažem, jako, jako obitelji koja je jako brinula za mene.
1: Sono cresciuta in una famiglia.
2: Olyan családhoz tartoztam, akik nagyon aggódtak értem.
1: Ma tanta cura di me.
0: Csak ono neke patnje koji su mi htjeli oduzeti.
1: Volevano addirittura togliere.
2: Még a szenvedésemet is el akarták venni.
0: Odrasla sam jako, završila sam svoju školu.
1: Ho terminato le scuole.
2: Festem az iskoláimat.
0: Puno prijatelja.
1: E avevo tanti amici.
2: Sok barátom volt.
0: Kad postignem sve ono što očekuju moji roditelji.
1: E pensavo dentro di me.
2: Azt gondoltam, hogy mindazt, amit a szüleim elvárnak.
1: Si aspettavano da me.
0: Da ću biti sretna u životu.
1: Sarò felice.
2: Hogy akkor boldog leszek az életben.
0: Tako da jednog dana sam se iselila iz doma roditelja.
1: Un giorno
2: egyszer úgy határoztam, hogy elköltözöm otthonról. Paterna.
0: I imala sam svoj stan, svoj auto, dobar posao.
1: Avevo la mia casa.
2: Volt saját lakásom, autóm, jó munkahelyem.
0: Tako da sve to sam postigla nekako ta praznina koju sam imala sve se više povećavala.
1: Ed è successo che
2: mindenem megvolt, mégis egy ügyességet éreztem, ami fokozódott bennem.
0: I mislim da je ovo sve Gospino čudo da sam danas tu i da mogu svjedočiti njezinu ljubav.
1: Credo che sia.
2: Azt gondolom, hogy ez a Szüzanyának a csodája, hogy ma itt lehetek, és erről a szeretetről.
0: Jer prije 4 godine sam
2: došao
0: na Mladi Fest.
1: 4 anni fa sono venuta.
2: Prestelut jöttem per la prima volta.
0: I gledala sam recital zajednice Cenacolo.
1: E ho guardato lo spettacolo della comunità.
2: Cenacolo közösség műsorát.
1: Ma non sapevo nulla di quella comunità.
0: Nekako danas svačam da Bog je pomalo pokazivo svoje znakove.
1: Oggi comprendo che Dio
2: úgy érzem, hogy jó Isten apró jeleket küldött nekem.
0: Jer juče mi je bilo veliko čudo da sam i ja dio svega toga.
1: Per me ieri sera era un
2: tegnap óriási csoda volt számomra, hogy én is ennek a részese lehetek.
0: Prije godinu i po dana.
1: Un anno e mezzo fa.
2: Másfél évvel ezelőtt.
0: Osjećala sam duboko u srcu da želim doći na duži period u Međugorje.
1: Nel profondo.
2: Szívembe vágyat éreztem, hogy hosszabb időre jöjjek Međugorjeba.
1: Per un periodo un po' più lungo.
0: Jer sve što sam nekako živjela. Imala sam svoj posao, prijatelje, bila sam blizu crkve.
1: Tutto quello che facevo, avevo il mio lavoro.
2: Mindent, amit addig éltem, hogy mindenem megvolt, és templomhoz is, egyházhoz is közel voltam.
1: Tutto ero tanto triste.
0: Samo što sam to dobro mogla prekrivat.
1: Ma riuscivo bene a nasconderla.
0: I nisam se mogla otvarat drugima, imala sam strah.
1: E non riuscivo ad aprire.
2: Nem tudtam megnyíli mások előtt, és sek voltak bennem.
0: I kako je bio jedan poseban svećenik tada u našoj župi.
1: Nella nostra parrocchia.
2: Ješ jedan nagyon jó atya annak idején.
0: Koji je bio fra Marinko Šakota.
1: E questo era padre Marinko Šakota.
0: Koji me u tom periodu dugo pratio i pomogao mi.
1: In quel periodo mi ha
2: sogat segített nekem.
0: Jako sam mu zahvala na tome.
1: E gli sono grata
2: tantissimo. Nagyon hálás vagyok neki ezért.
0: Pokazao mi je drugu vjeru.
1: Mi ha mostrato.
2: Megmutatod nekem egy másik hitet.
0: Jer ja sam uvijek mislila, ja sve moram raditi dobro da me Bog voli.
1: Io invece credevo,
2: mindig azt gondoltam, hogy nekem jónak kell lennem, hogy ez egy úr szeressen engem.
0: D'amore ambiti perfekta, da nesmi pogriesit.
1: Che dovevo essere perfetta.
2: Hogy tökéletesnek kell lennem, nem szabad vétkeznem.
1: Ed anche ero molto
2: De nagyon felületes voltam.
1: Nei rapporti.
2: A kapcsolataimban.
0: Biežala sam puno u sport.
1: Anche nel modo di vestirsi.
2: A zöldözködésben is, és menekültem, a sportba menekültem.
0: Tu ljutnju koju sam nosila duboko u srcu.
1: E quella rabbia che portavo nel
2: egy mérget hordoztam a szívemben mélyen.
0: Iskaljavala na sebe sportom.
1: La facevo
2: e akkor ezt a sporttal próbáltam levezetni.
0: Tako da u jednom trenutku sam pričala sa svećenikom.
1: In un momento parlavo
2: egyszer beszéltem az atyával,
1: e lui mi ha proposto una comunità qui a Međugorje.
2: Hogy el kéne jönnöm a közösségbe, de Međugorjeba.
0: Ta svjedočanstva zajednice Čenakolo.
1: E come in quel periodo ascoltavo le mi ha toccato molto.
2: Nagyon megérintett, hogy akiknek problémáik volt a droggal.
0: Tako jednostavan život, rade jednostavne poslove.
1: Vivono una vita tanto
2: hogy ilyen egyszerű életet élnek, egyszerű munkát végeznek.
1: Eppure sono tanti.
2: És hogy mégis milyen boldogok.
0: Ja sam također isto puno bježala, puno sam gledala stvari na mobitelu. Puno sam vremena trošila na mobitelu.
1: Consumavo tantissimo.
2: Sok időt töltöttem a mobiltelefonommal.
0: Loše bi satima mogla gledati stvari Instagram, sociálne medije.
1: Quando mi sentivo male,
2: sociális médiát órákig tudtam bambulni.
1: Sui social, Instagram, eccetera.
0: I jako sam tražila potvrdu od drugih.
2: Nagyon vágytam mások megerősítésére.
1: Affermazione, un'approvazione da parte degli altri.
0: I kao što je Klara malo prije rekla.
1: E come
2: Klara.
0: Sve to što se nekako žive i svi kažu to je normalno, to je život.
1: Tutto questo che si fa, gli altri.
2: Sokan azt mondták, hogy ez így normális, ez jó.
0: To nije ispravno, da sam sve tužnija.
1: Ma io nel mio cuore
2: de az szívembe azt éreztem, hogy ez nem jó, és egyre szomorúbb vagyok.
0: Tako da sam stvarno odlučila doći u zajednicu Čenakolo.
1: Ho veramente deciso di.
2: És így elhatároztam, hogy eljövök a Čenakolo közösségbe.
0: Iskustvo 40 dana.
1: E di fare un'esperienza di
2: 40 napot próbálok itt élni, hogy tapasztalatokat szerezzek.
0: Sam se pitala u istinu ko sam ja.
1: Dopo i 40
2: hogy megkérdeztem magamtól, hogy valójában ki vagyok én.
1: Nella mia vita mi sono chiesta, ma io chi sono?
0: Ja nekako sve te stvari što sam potiskivala godinama.
1: Tutte quelle cose che ho
2: spinto dentro di me, során, amit tettem,
1: cominciavano ad uscire.
0: Tako da sam vidjela da mi je potrebno još više.
1: E lì ho capito che avevo bisogno.
2: Úgy láttam, hogy még több időre van szükségem, hogy abból kijöjjek.
0: Da Bog ima još veći plan za moj život.
1: Ho capito che Dio.
2: Éreztem, hogy az Istennek még nagyobb terve van velem.
0: Tako da sam odlučila ući u zajednicu.
1: E così ho deciso di entrare nel.
2: És eldöntöttem, hogy belépek a közösségbe.
1: E posso dirvi liberamente per la prima volta nella mia vita.
0: Kroz zajednicu sam osjetila tu pravu ljubav koji proizlazi od Boga.
1: Nella comunità ho sperimentato.
2: Itt éreztem a közösségbe azt a szeretetet, ami valóban az Istentől.
0: Oko mene su bile sestre koje su se stvarno zanimale za moje dobro.
2: Olyan testvérek voltak körülöttem, akiket tényleg érdekelte, hogy vagyok.
0: Nije toliko bitno šta ja osjećam.
1: Quando ero fuori, spesso pensavo, ma
2: nem volt az fontos, hogy én mit érzek.
0: A ovdje me stvarno ono sestre zaustavljaju i pitaju me šta kako si stvarno.
2: Így pedig ezek a testvérek tényleg kérdezik, hogy vagyok és mit érzek.
0: Jer i dalje padam u to da se zatvaram.
1: Perché ancora
2: sto. Mert továbbra is beleesek sokszor, hogy bezárkozok.
1: Chiudermi.
0: I stvarno sam zahvala na daru zajednice.
1: Veramente sono

0: È una cosa che ho imparato qui in comunità, è proprio la verità.
1: I stvar koju sam naučio ovdje u zajednici je upravo istina.
0: Quando mi hanno detto che dovevo fare testimonianza,
2: dologa mi tmehtanulta mas ugyanez.
1: Mi hanno rekli da moram svjedočiti, želio sam se sakriti, želio sam pobjeći.
0: Perché parlare di me è sempre di
2: Mikor azt mondták, hogy nekem egy tanúságot kell tennem, el akartam szökni.
1: Ali zajednica me naučila da to nadiđem.
0: E questo non sei mai riuscito da solo.
2: Közösség megtanított arra, segített abban, hogy ezen felülkerekedjek.
1: Sve ove osobe koje ovdje vidite i one koje nisu ovdje u našim drugim kućama i bratstvima,
0: sono tutti ragazzi e ragazze, fratelli.
2: Mindezek a személyek, akik ma itt vannak, meg akik nincsenek itt a házainkból.
1: Da nadigem svoje granice.
0: Che lo volessero, che non lo volessero.
2: Segítenek abban, hogy átépjem a határaimat.
0: Io vengo da una famiglia che è apparentemente perfetta.
1: Ja dolazim iz jedne obitelji koja je na izgled savršena.
0: Però le famiglie perfette non esistono.
2: Egy majdnem tökéletes családból jöttem.
0: Una famiglia che ha sempre cercato un po' di nascondere i problemi.
1: To je jedna obitelj koja je uvijek nekako nastojala malo sakriti probleme.
0: E fa sembrare che tutto fosse.
2: Egy olyan családból, ahol mindig el akarták rejteni a problémákat.
0: Io sono arrivato ad un punto a 20 anni.
1: Došao sam do jedne točke kada sam imao 20 godina.
0: Completamente schiacciato dalla vita.
2: Usi veš koromba jetem el egy olyan pontra.
0: Stremato.
2: Izgubljen. Nem tudtam mit kezdeni az életemmel.
1: Mrzio sam svoj život, mrzio sam život drugih.
0: Avevo un cuore chiuso.
2: Utáltam a saját életemet és másokét is.
0: Arrabbiato con Dio.
1: A nadasse sam bio ljut na Boga.
0: Lo incolpavo per tutto quello che mi era
2: successo. Bergaš voltam az Istenre.
1: Pisivao krivicu za sve ono što mi se događalo u životu.
0: Sono entrato in comunità.
2: Pásztattam mindenért, ami velem történt addig.
0: Pensavo fosse un posto di pazzi.
1: I nakon dva tjedna sam želio pobjeći jer sam mislio da se radi o jednom mjestu u kojemu su svi luđaci.
2: Akortam két hét után innen szökni, mert azt gondoltam, hogy itt mindenki bolond.
1: Zamislite, prošlo je 4 godine.
0: Questa me la sento casa mia, me la sento la mia famiglia.
2: Aztán képzeljétek el, tehát 4 év.
1: Svoj dom, svoj obitelj.
0: Adesso posso testimoniare.
2: És úgy tekintek rájuk, mint a saját otthonomra, a saját családomra.
0: Grazie a loro, se non fosse per quel sì di quella donna, di madre Elvira.
1: Da nije bilo njih, da nije bilo onoga da majke Elvire.
0: Perché con una semplice parola.
2: Ha nem lett volna, nem lettek volna ők, ha nem lett volna az Elvira anyának az kenye.
1: Riječi njezinoga da, otvorile su se mnoge kuće u svijetu.
0: E salva migliaia di vite ogni giorno.
1: I svakoga dana
2: se igenjere njiltak a házak világszerte.
1: Zamislite koja je to hrabrost s jednim jednostavnim da.
0: Pensate se ognuno di noi dice un sì semplice.
2: Képzeljete, hogy milyen különleges dolog, hogy egy egyszerű igenből ennyi minden születik.
1: Svako od nas izgovorio svoje jednostavno da u povjerenju Bogu.
0: Se non fosse stato questo, se non ci fosse stato
2: mindenjan kimondtuk ezt az egyszerű igent az Istenbe való hitünkbe.
1: Njezinoga da, sve ove osobe koje ovdje vidite ne bi bile ovdje.
0: E magari oggi con una semplice parola.
2: De ha Elvira anya nem mondja ki azt az igent, akkor ezek az emberek most nem lennének itt.
1: I možda će vam neko od ovih svjedočanstava ostati u srcu i možda će promijeniti vaš život.
0: O la vostra o quella degli altri che magari conoscete
2: qualcuno. Lehet, hogy ezek a tanúságtevők közül valaki a ti szívetekbe férkőzik, és egész életetekbe meghatározó lesz.
0: Davvero, voglio ringraziare.
1: Zaista želim zahvaliti.
0: Per essere qui oggi.
2: Valóban nagyon szeretném megköszönni.
1: Želim zahvaliti što sam živ.
0: Perché oggi posso dire che amo la mia vita.
2: Megköszönni, hogy élek.
1: Mogu reći da volim svoj život.
0: Posso dire grazie?
2: Most tudom, azt tudom mondani, hogy szeretem az életem.
0: Perché ho degli occhi nuovi.
1: Jer imam nove oči.
0: Perché finalmente posso guardare la vita degli altri.
2: Vannak új szemeim.
1: Mogu gledati živote drugih i smiješiti im se.
0: Tante volte anche con difficoltà.
2: Látom mások életét, és mosolyogni tudok.
0: Non è neanche semplice stare sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con una persona.
1: Jer nije jednostavno biti neprestano u blizini 24 sata, 7 dana u tjednu, u blizini jedne te iste osobe.
2: Nem könnyű ugyanannak a személynek a közelébe lenni nap 24 órájában és a hét minden napján.
1: Želim zahvaliti vama.
0: Per avermi ascoltato.

0: Szeretném megköszönni nektek is.
1: És želim vas zamoliti da budete
2: svjedoci. És
0: kérlek bennetek, hogy legyetek tanúk.
1: Svojim prijateljima, mladima.
2: Che Dio c'è, che Dio esiste.
1: Svjedocite da Bog postoji.
2: Perché se non ci fosse lui, penso
0: che tegyetek tanúságot, hogy Isten létezik.
1: Danas mislim da nitko ovdje ne bi bio.
2: Grazie per avermi ascoltato.
1: Hvala vam što
0: ste. Ha nem lenne Isten, azt mondom, senki nem lenne itt. Köszönöm.

0: kako ćemo? Na hrvatski, na italijanski?
1: Kako
0: ćemo? Bolje ću se izraziti na hrvatski sigurno.
2: Evo znači, dobar dan svima. Ja se zovem Benjamin, dolazim iz Sarajeva, imam 31 godinu.
3: Mi kjamo Benjamin, provedim
4: da Sarajevo. Benjamin, okivnog Sarajevo, boljirke ste.
3: Hercegovina je u Trentu Nani.
2: A mi jedno deto di respirare, skuzate. Ekolo, daj.
3: Rekli su mi da duboko udahnem, evo, udahnuo sam.
4: Pa smo tako, jedu mirave gutvedjak.
2: Ja ne bi nikada ušao u zajednicu da nisam stvarno ostao bez svega što sam imao u životu.
3: Prije svega...
4: Soha nem léptem volna be közösségbe, hogyha nem maradtam volna minden nélkül, ami imadik volt.
3: Se non avessi perso tutto quello che avevo nella mia vita.
2: Kad sam izgubio sve, kad sam ostao na dnu, kad više nisam imao nigdje nikoga...
3: Quando ho perso tutto, quando ho toccato...
4: Amikor egyedül maradtam és elvesztettem minden, senkim és semmim nem volt.
3: Non avevo più nulla nella mia vita.
2: U tom, na tom mom dnu, u toj mojoj nekoj siromaštvu najvećem.
3: In quel fondo, in quel...
4: Ebben a nagy szegénységben, ezen a teljesen a lent levésben.
2: Danas vidim da to sve ima svoj razlog.
3: E oggi vedo che ha un bel motivo.
4: Azt gondolom, mindennek meg volt az oka.
3: Oggi comprendo.
2: Da je Bog uz nas, ma kakvi god da jesmo.
3: Dio ci sta a fianco.
4: Az Isten mindig van, amilyenek is vagyunk.
2: Kada smo najbolji, najgori,
3: quando
2: uvijek
3: siamo
2: uz nas.
3: I migliori,
4: amikor legjobbak, a legrosszabbak vagyunk.
2: Kao što sam rekao, ja sam već 5 godina u zajednici.
3: Come ho già detto, sono in comunità da...
4: Már 5 éve vagyok a közösségben. Borba velika.
3: E ogni giorno una lotta grande.
2: Ja kad sam bio mlađi u zajednici, kad sam tek ušao.
3: Quando sono entrato nella comunità ed ero più giovane.
4: Amikor éppen beléptem. Budem
2: malo duže u zajednici, kada budem imao neki period, da će sve da bude lakše.
3: Credevo che col passare il tempo
4: con esperienza,
3: le cose saranno più facili.
2: Sava mogu reći da ono svaki dan je sve teže i teže.
3: Ma oggi posso testimoniare.
4: Devo što sto mondani, hogy minden nap nehezebb és nehezebb volt.
2: Najkrosso sam shvatio da zapravo život je jedna borba.
3: Ma attraverso questo fatto ho capito.
4: Akkor fölfogtam, hogy igazából az élet egy harc.
2: Zajednici dal sam vani da se uvijek trebam boriti.
3: Indipendentemente dal fatto se sono.
4: Da u tom közösségben, hogy mindig harcolni kell.
2: Ja sam cijeli svoj život bježao od svake poteškoće.
3: Per tutta la mia vita.
4: Az egész életemben mindig menekültem minden nehézség elől.
2: Odrastam sam sa svojom babom, sa svojim djedom.
3: Sono cresciuto con i miei nonni.
4: Nőttem föl.
2: Jedna okolina u kojoj sam ja mogao da odrastam.
3: La mia famiglia non era un ambiente in cui potevo crescere bene.
2: Recimo da je bilo jako puno problema.
3: Diremmo che
4: azt mondták, hogy nagyon sok probléma volt.
2: Ja na početku to nikada, ja to nisam mogao shvatiti.
3: E io non potevo...
4: Da su tele nam tutto me ne svrfogne.
2: Ja sam mislio da jednostavno nikome ne želi, da su moji roditelji mene ostavili.
3: Fin dall'inizio io pensavo...
4: Čak osti restam, da suleim elhojtok, jer senkinek nem kellek.
2: I to se samo nastavilo dalje, kako sam rastao, tako ti problemi su sve postajali još veći.
3: Come crescevo?
4: És ahogy nőttem, ezek a problémák, ezek a gondolatok egyre csak nőttek bennem.
2: Prema drugima, da napravim prijateljstvo sa drugima.
3: Nella scuola mi trovavo nelle difficoltà perché non riuscivo ad aprirmi agli altri.
4: Nehezot kapcsolatokat teremteni.
2: Prolazo, ja sam sve više i više bio zatvoren u sebe, sve više i više sam se zatvarao, imao sam poteškoću.
4: Negdje jubom bezarkostam.
3: Col passare il tempo io mi chiudevo sempre di più.
4: Nehezeket nem osztottam meg senkivel.
3: Con gli altri era sempre più grande.
2: Kao što sam bio stari, tako sam ono, sve te svoje nekako... Poteš sve neke svoje strahove, počeo sam da prikrivam drugim porocima.
4: Ahogy idősödtem, akkor mindig próbáltam ezeket a nehézségeket, ezeket a félmeket elhallgatni, elfedni.
2: Da koristim droge, alkohol i sve ostalo.
3: Ho cominciato l'uso della droga.
4: És akkor alkohol, drogot
2: kezdtem. Sitnim
3: e tutto è iniziato in un modo molto semplice, con le cose piccole, semplici.
2: I kada su mi svi govorili da od toga sve počinje.
3: E quando tutti mi dicevano che
2: ja sam mislio da svi oni koji su samo od tog počeli da su budale i kreteni.
3: Io credevo invece che tutti coloro
4: che avrebbero iniziato a fare questo
3: sono
4: cretini
3: e scemi.
2: Na kraju sam ispao jedini kreten ja.
3: E l'unico cretino alla fine.
4: Aztán rájöttem, hogy az egyedül kretén én vagyok.
3: Perché ho permesso al male di trarmi dentro.
2: Kako je vrijeme prolazilo, samo sam, kako bih rekao, samo više i više sam se zatvorio u sebe i bio sam sve više i više tužan.
3: Col passare il tempo mi chiudevo.
4: Ahogy az idő telt, egyre jobban bezárkoztam, és egyre szomorúbb lettem.
2: Nisam mogao da nađem jedan ono motiv zbog koje bi ja bio sretan u životu.
3: Nem
4: találtam semmi olyan indítatást, amit olyan boldog lehettem volna.
2: To samo zato što nikad nisam imao Boga u sebe.
3: E oggi comprendo perché.
4: Azért, mert soha nem volt benne Isten.
2: Znači, ja sam ušao u zajednicu s pomoć moje majke.
3: Sono entrato nella comunità con l'aiuto di mia madre.
4: Közösségbe,
3: che per me
4: segítségbe jöttem be.
2: Toliko puta mi oprostila, toliko puta mi dala novu šansu.
3: Tante volte che mi ha perdonato.
4: Megbocsájtott és új lehetőséget adott nekem.
2: Dok na kraju mi nije uspjela pomoć.
3: Ed era talmente perseverante fino ad aiutarmi alla fine.
2: Ja danas vidim, na primjer, kad izgubim svoju nekako, kako bih rekao, svoje strpljenje sa drugom braćom, sa sestrama.
3: Oggi vedo quando perdo la pazienza.
4: Amikor elvesztem a türelmemet, testvéreimmel szembe.
2: Ona bila ustrajna u svojoj želji da mi pomogne.
3: Mi ricordo di mia madre.
4: Mindig segíteni akart nekem.
3: Desiderio di aiutarmi.
2: Ja dolazim iz jedne muslimanske porodice.
3: Provengo da una famiglia musulmana.
2: To za moju majku nikakav nije bio problem, što je ovo jedna zajednica katolička.
3: E per mia madre non era assolutamente problema che si trattava di una comunità
4: katolica. Momamnog šova ne volte es problema.
2: U zajednici tako sam sve više i više osjećao potrebu da jednostavno, kako bih rekao, da pripadam nečemu, da pripadam...
4: Međevan idestem egy késztetést, hogy valóba tartozzak.
3: Più avanti nella comunità, nel mio cammino, sentivo sempre più bisogno di appartenere a qualcosa.
2: Ne znam, cijeli svoj put sam se osjetio nekako ko neka mlaka voda.
3: Per tutto il tempo precedente mi sentivo come se fossi stato un'acqua tiepida.
2: Nisam bio vamo, ma nisam bio ni tamo.
3: Non ero né di qua, né di là.
4: Non voltam se it, se ot.
2: Dvije godine zajednice sam osjetio tu želju da se krstim u zajednici.
3: E dopo due anni di comunità ho
4: sentito che devo tornare alla közösségbe, éreztem a vágyat, hogy megkeresztelkedjek.
3: E per tutto il mio cammino l'unica cosa che facevo è fuggivo da Dio.
2: Znači već skoro tri godine bježim od Boga svaki dan.
3: Quindi sono ormai tre anni che ho
4: ormai három éve minden nap menekülök az Isten előtt.
2: Svaki put me pozove ponovo, svaki put osjećam taj poziv još više želju za tim.
3: E lui invece mi chiama sempre.
4: Nap érzem újra és újra az ő hívását, és én megmenekülök előle.
3: Desiderio di lui, questo desiderio che è sempre più forte.
2: Dok na kraju se nisam predao.
3: E alla fine mi sono abbandonato.
4: De mindig nem adtam meg magam.
3: E qualche settimana fa mi sono battezzato nella comunità.
2: Danas zaista osjećam koliko sam sretan.
3: Oggi veramente sento, provo.
2: Zajednica mi je naučila da vidim sreću u malim stvarima.
3: La comunità mi ha insegnato di vedere la felicità.
4: Megtanultam, hogy az apróbb dolgokban találja körmet.
2: Neki svijet nudi, ono vanjski.
3: Noi nella comunità non abbiamo quasi niente, nulla di quello che offre il mondo di fuori.
2: I baš mi je to naučilo da te neke stvari koje svijet nudi nisu ona prava sreća.
3: E mi hanno insegnato.
4: Megtanultam, amit ez a mai világ kínál, az nem ad örömet.
2: Ja danas osjećam da sam sretan kad vidim neku braću tu koji su danas sa mnom i koji sam vidio koji su ušli u zajednicu.
3: Oggi io sono felice
4: attor vagyok boldog, az csak az ömert okozva itt találkozok a testvéreimmel, közösségem belül.
2: Momka, koji, na primjer, možda sam ja bio anđeo čuvar, možda sam mu ja pomagao, i danas taj momak ono radi prve
4: kontakte. Lehet, hogy én voltam az őr angyala, vagy valamiben segítettem neki.
3: Io ho fatto l'angelo custode, e questo ragazzo oggi fa i suoi primi passi da solo.
2: Nekako u tim malim stvarima danas ne lazim sreću, u usrećavanju drugih.
3: In queste piccole cose oggi
4: trovo
2: ezek örömök, parlok én is örömet, és okozok másoknak is örömet.
3: Ho sperimentato talmente tante cose.
4: Sokáig tartott, hogy ezt megtanulja.
3: Diventerebbe troppo lunga.
2: Stavo želim da vam kažem da sam jako sretan i osjećam se u miru. Hvala vam puno.
3: Solo desidero dirvi.
4: Azt akarom csak mondani, hogy boldogságot érzek, és békességben vagyok. Köszönöm.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alexandra e sono polacca.
3: Dobar dan svima, zovem se Alexandra, ja sam
4: polacca.
1: E oggi posso dirvi che sono felice.
4: Alexandra Nokinak.
3: Posiedociti da sam sretna.
1: Penso che tutti
4: arról jöttem tanúságot tenni, hogy boldog vagyok.
1: Ci hanno fatto soffrire.
3: Mislim da smo svi u životu imali situacije zbog kojih smo patili.
1: E per me sicuramente
4: questo da mindenkinek voltak olyan életszakasz, amikor szenvedett.
1: Del mio papà.
3: A za mene te teške situacije su sasvim sigurne bile smrt moje majke i pogrešni izbori moga oca.
1: Anche la loro separazione.
4: Nekem ezek a szenvedések abból adottak, hogy meghalt az édesapám.
1: E per questo penso che non credevo che sono amata.
3: I mislim da upravo zbog tih situacija sam vjerovala da nisam voljena.
1: Allora mi sono fatta tanto il male.
4: Azt éreztem, hogy nem vagyok szeretve.
1: Era normale tra i miei amici fare festa, uscire.
3: I među mojim prijateljima je bilo posve normalno praviti partije, zabave, izlaziti.
1: Solo che io per questo vuoto che
4: portavo. A barátaim között teljesen normális volt, hogy partikra járni, szórakozni.
3: Zbog te praznine koju sam nosila u svojoj nutrini, ja nisam poznavala granice.
1: Allora fumavo la
4: ez a szüresség miatt, amit magamba hordoztam, nem éreztem határokat.
1: Vivendo qui questa vita così bella, mi sto dimenticando di dove ero, ma mi fa bene ricordarmi che non riuscivo a incontrarmi più con le persone senza non aver preso niente.
3: E to mi je davalo jedan osjećaj ugode i međutim dogodilo se da ja više nisam bila u stanju susretati druge ljude, druge osobe bez da bih prethodno nešto konzumirala.
1: Intendo stare insieme agli altri.
4: Nem tudtam úgy találkozni senkivel, hogy előtte
1: non essere accolta.
3: Imala sam jako
4: to mesto svoj toj konzumirati.
3: Sam se nelagodno, da nisam prihvaćena.
1: Allora per forza dovevo mascherarmi.
4: Moram oggi sepete di magat, che ci morala
3: avuci masku.
1: Per dirvi quanta paura
4: avevo. Maskot kezdtem felölteni, mert azt gondoltam, hogy én nem vagyok elfogadható.
3: Da bih vam objasnila koliko je mene bilo strah, koliko sam ja straha u sebi nosila. Kada sam ušla u zajednicu, sjedili smo za stolom i jedna me djevojka pitala kako si.
1: E io solo perché avevo paura di
4: sbagliare. Me probajem elmondani, milyen félelem volt bennem, amikor közösségbe beléptem, és megkérdezte egy lány, hogy vagyok.
3: Ja, zbog straha, jer me pitala to na engleskom, zbog straha da ću pogriješiti, da ću krivu riječ izgovoriti, počela sam plakati i izišla sam iz blagovaonice.
4: Attól való félelmemben, hogy rosszul fogok válaszolni, mert angolul kérdeztek, és attól féltem, hogy én rosszul fogok válaszolni. Inkább elkezdtem sírni, és kimentem mostóba.
3: A danas mogu reći da sam potpuno slobodna u odnosima s drugima, u prijateljstvima, u našoj međusobnoj komunikaciji, uspijevam se izraziti.
1: Ma non mi sembrava mai possibile.
4: Azt tudom elmondani nektek, hogy most felszabadultabb vagyok a kapcsolataimban, tudok kommunikálni.
3: Zahvaljujem zajednici zbog mnogih sredstava koje mi je ponudila, sredstva koja mi omogućuju dobro živjeti.
1: Anche per come perdonare.
4: Hálás vagyok a közösségnek, hogy sok eszközzel segített engem.
1: Forte la pace nei rapporti tra di noi che le offese.
3: I naučili su me da je puno važniji mir u našim odnosima nego ranjavanja koja su prethodila.
4: Megtanítottak arra, hogy sokkal fontosabb a békesség a kapcsolatainkban, mint hogy egymást értegessük.
5: così a favore.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Dobre dan svima.
0: Io mi chiamo Lovro, sono croato,
2: 23.
1: Zovem se Lovre, Hrvat sam i imam 23 godine.
0: Ego
1: mogu reći da u životu prije zajednice
0: è proprio trovato un sorgente sbagliato.
1: Pronašao sam jedan pogrešan izvor.
0: E con quel sorgente ho provato a riempire me
2: stesso.
1: I na tom izvoru sam nastojao ispuniti sebe, ali sam bio sve više i više prazan.
0: E quel sorgente era tutto quello che
2: nella forrásnál egyre inkább magamat akartam megvalósítani, de egyre inkább üresettem.
0: Le diskotéke.
1: Zabave, diskotéke.
0: Cigarette, alkohol.
1: Cigarette, alkohol.
0: Droga.
1: Droga.
2: Cigareta, alkohol, drog. Bulik.
1: Počeo sam se drogirati.
0: Iniziato a lavorare nelle discoteche.
2: Počeo sam drogovsni.
0: Ho vissuto tanta violenza nelle strade frequentando le tifoserie sportive.
1: Pratio sam navijačke skupine, sudjelovao u nasilju na ulici.
0: E mi ero perso.
1: Zgubio sam se.
0: E dico meno male per la comunità. Meno male che ho trovato quel sorgente vero.
1: Hvala Bogu da sam pronašao taj istinski izvor.
0: Che è Gesù, che è la preghiera.
1: A to je Isus i molitva.
2: Hvala Istennek, hogy megtaláltam az igazi forrást.
0: Quando prego non è che sento chissà che cosa.
1: I kada molim, nije da osjećam nešto posebno.
0: Però vedo da quando mi sono aggrappato a quel sorgente.
1: Ali vidim kada sam se uhvatio za taj izvor.
0: Le cose vanno un po' meglio.
2: Amikor ez a forráshoz csatlakoztam.
0: Più facile combattere con il male.
1: Lakše se boriti sa zlom.
0: È più facile andare oltre.
2: Könnyebb harcolni a rosszal.
1: Lakše je nadići po teškoće.
0: Le mie paure, le mie povertà.
2: Könnyebb átlépni a nehézségeken.
1: Moju biedu.
0: Più facile amare me stesso, amare la mia famiglia.
1: Lakše je ljubiti sebe, ljubiti svoju obitelj.
2: Sokkal könnyebb szeretni saját magamat és a családomat.
1: I vidim da je zajednica zaista spasila i moj život i život moje obitelji.
0: Meno male che in comunità ho.
2: Látom, hogy a közösség megmentette az én életemet is és a családomét is.
1: Naučio gledati ono što je dobro.
0: Tutta la vita che sapevo guardare il male.
2: Megtanultam azt tenni, ami jó.
1: Gledati samo zlo.
0: Sapevo giudicare.
1: Znao sam suditi.
0: E così quando ero piccolo giudicavo la mia famiglia.
1: I kad sam bio mal,
2: sam
1: sve u svojoj obitelji.
0: Non capivo le difficoltà dei miei genitori.
1: I nisam shvaćao poteškoće svojih roditelja.
0: Vedevo i litigi a casa.
2: Ne mjertetem svojim nehesigeit.
0: E tante volte non capivo perché giudicavo, mi chiudevo.
1: I vrlo često nisam razumio zašto se svađaju, osuđivao sam ih, zatvarao sam se.
2: Nem értettem, hogy miért veszekszenek, elítéltem őket és bezárkoztam.
0: Posso vedere la mia madre nonostante le difficoltà che si sbatteva per la famiglia.
1: Mogu vidjeti svoju majku i unatoč poteškoćama koje su se obitelji događale.
0: Che dopo lunghe notti che lavorava in ospedale,
2: tudom látni az anyukámat a nehézségek ellenére is.
1: Dugih noći posla u bolnicama koje ga je radila, dolazila kući, kuhala, čistila, brinula se o nama.
0: Vedo mio papà nonostante.
2: A hosszú éjszakák után, amit dolgozott a kórházban, utána még tudott ránk főzni, mosni, takarítani.
1: Koje su bile u obitelji, ostao je vjeran.
0: È rimasto vicino alla famiglia, non ci ha abbandonato mai.
2: Maradt azoknak a nehézségek ellenére is,
0: amik voltak a családban. Con la mia famiglia, posso essere felice.
1: I danas, kada to vidim, mogu biti zadovoljan sa svojom obitelji, mogu biti sretan.
0: Posso adesso posso vedere il bene del.
2: Amikor most látom ezt, most már elégedett vagyok és boldog vagyok a családom miatt.
1: Mogu vidjeti darove koje mi je Bog dao.
0: Ringrazio tanto la Madonna.
2: Meg tudom látni az ajándékokat, amiket a Jóisten adott nekem.
0: Tutto il cammino che la Madonna mi segue in comunità.
1: Gospa me prati na cijelome mome putu u zajednici.
0: Prima in Croazia.
2: Bisogna kísér engem az egész utamon itt a közösségben.
0: Dopo in Italia la Vergine di Loreto.
1: A onda je to bilo u Italiji, Blažena Djevica Marija iz Loretu.
0: E sono molto contento, sono molto grato per la casa in Loreto perché là ho imparato a pregare la Madonna.
1: Jako sam zahvalan za kuću u Loretu jer sam upravo tamo naučio moliti gost, moliti se gost.
2: Loreto, santuario in quella piccola. Da, questo me lo sarò sognavo
1: svetištu, između tih malih zidova sam naučio povjeriti svoj život u molitvi.
0: Sono molto contento che
2: a kis falak között tanultam meg az életemet átadni az imádságban.
1: Jer sam danas zadovoljan sa sobom.
0: Anche con i miei doni.
2: Most elégedett vagyok magammal.
1: Ali sa svojim biedama.
0: Le mie mancanze.
1: Sa svojim nedostacima.
0: Oggi posso dire che bella la mia vita.
2: Tisztában vagyok a hibáimmal és a fogyatékosságaimmal.
3: Ciao, mi chiamo Ginevra, ho 21 anni.
1: Pozdrav svima, zovem se Ginevra, imam 21 godinu.
3: Sono entrata in comunità.
2: Sono 21 anni, sono Ginevra, hivnak
1: üdvözlet. Sam imala 18 godina.
3: E sono entrata proprio
2: 18 évesen léptem be a közösségbe.
3: Con tutti.
1: I ušla sam u zajednicu očajna, ljuta na sve i na život.
3: Ero completamente
2: elkeseredettem, mérgesen léptem be a közösségbe mindenkire. Mérges voltam.
3: La negatività che sceglievo ogni giorno.
1: I bila sam potpuno nesvjesna zla kojega sam imala u sebi, kojega sam živjela, prenosila na druge. Svakoga dana.
2: Nem is voltam tudatában annak a sok gyűlöletnek, ami bennem élt.
3: Fin da bambina mi sono sempre sentita un po' a disagio con me stessa, sempre vivevo un po' di senso di inferiorità verso gli altri, sempre mi sentivo un po'.
1: Kada sam bila posve mala, već sam počela osjećati te poteškoće. Osjećala
2: sam. Meg egész kicsiként kezdtem érezni ezeket a nehézségeket.
1: U odnosima s drugima.
3: Mi sentivo sempre un po' non abbastanza.
2: Jelentkezett a másokkal kapcsolataimban is.
3: Di quelli un po' più cool della classe.
1: Uvijek mi se činilo da nisam bila na razini, da bi me oni koji su bili malo više cool u mome razredu, da bi me prihvatili, da bi im bila ravna.
3: E fin da piccola sempre tutti
2: mi direstam, hogy én kevesebb vagyok, és nem vagyok a többieknek a szintjén az osztályban.
1: Mi govorili, kako si zrela s obzirom na svoju dob, kako si inteligentna.
3: E questo per me è diventato un po' un punto di.
2: Láttam, hogy azt mondják, hogy milyen intelligens vagy, milyen jól vagy.
1: I to je za mene postala jedna, s jedne strane i sigurnosna točka, ali i s druge strane razlog da se distanciramo od drugih.
3: Specialmente fisicamente mi sentivo sempre più inferiore dagli altri.
1: Fizički sam se sve više osjećala manjima od drugih.
3: E così è
2: tutto. Fisicamente mi di kinčebnek éreztem magam másoknál.
1: I to se događalo u trenutku kada je moj otac imao jednu poprilično tešku prometnu nesreću na biciklu.
3: Io ero nelle scuole medie.
2: Allora, apukámnak volt egy nagyon komoly baleti balesete.
1: Ja sam bila u višim razredima osnovne škole i sjećam se da nisam bila sposobna nositi tu patnju.
3: E al posto di aprirmi, di chiedere.
2: Fősős voltam akkor az iskolában, és úgy éreztem, hogy nem tudom ezt a szenvedést
1: tenni. Zatražim pomoć da bih nosila tu patnju zajedno sa svojom braćom i našom majkom.
3: Mi sono chiusa sempre di
2: segicieget kértem, hogy tudjam megnyugodni ezt a szenvedést a testvéreimmel és a
1: szüleim. Se više zatvarala i time sam privlačila sve veću pozornost.
3: Perché non ero in grado di chiedere aiuto in altro modo, ho cominciato a costruirmi il mio mondo, così ho cominciato a non mangiare certi cibi, a saltare i pasti.
1: I to je bio jednostavno način da nadiđem tu poteškoću i to sam činila na sljedeći način. Određena jela nisam jela, određene sam obroke preskakala.
3: A fare sempre più sport.
2: Hogy lépjek ezeken a nehézségeken, az evésben próbáltam
3: cominciando sempre più a non vivere.
2: Oly módon túl lenni, hogy bizonyos ételeket nem ettem.
1: U situaciji da više zapravo ne živim.
3: E mi sono costruita un po' il mio mondo in cui
2: már olyan szituációban találtam magam, hogy voltak nem értem.
1: Svijetu kojemu je moglo to funkcionirati kao da ja ne postojim za vanjski svijet.
3: Era un modo facile per non avere un'opinione.
2: Olyan helyzetbe éreztem magam, mint hogyha már külvilág számára nem léteznék.
1: To je bio jedan zgodan način da izbjegavam ljude, da ih ne susrećem, da ne pitam nikoga za savjet, da ne i ja sam sebi time nanosila sve više i više zlo. U tome mi je dosta pomogao i mobitel i društvene mreže.
2: Egyre többet ártottam magamnak ebben a helyzetben.
3: Livello di perfezione a cui tutti aspiravano e secondo me a cui tutti appartenevano.
1: Zašto? Jer sam zapravo shvaćala da ja nikada neću doseći tu razinu savršenstva koju su drugi na društvenim mrežama pokazivali.
2: To sam uđe restav meg niti koji je što nam je rekao rasintre o ahol többiek vannak, amit mások várnak tőlem.
3: Mi hanno detto, ok, allora questo problema adesso lo mettiamo un attimo da parte.
1: Rekli su mi, ok, sada ćemo taj problem staviti sa strane.
3: E guardiamo cosa c'è dentro, cosa c'è.
2: Azt mondták nekem, ok, ezt a problémát most félretesszük.
3: Senti abbastanza.
1: I vidimo, ajmo vidjeti, hajdemo vidjeti što je u tvome srcu, zašto se ti tako osjećaš?
2: Lássuk meg, hogy miért érzette magad így, mi van a te szívedben.
3: Tutti i valori che i miei genitori che nella mia famiglia mi avevano insegnato, io li avevo sempre più cancellati.
1: I tu sam shvatila da sve vrijednosti koje su me, kojima su me učili moji roditelji, da sam ja to sve jednostavno brisala.
3: Per cercare di essere amata.
2: Akkor értettem meg, hogy az értékeimet, amit a szüleimtől kaptam, azt én úgy leradíroztam magamban.
3: Al posto in comunità al posto di dire quello che penso che gli altri vogliano sentire.
1: I onda sam u zajednici naučila da umjesto toga da govorim ono što je drugima drago čuti i što žele čuti.
3: Mi hanno insegnato che mi vogliono bene.
2: Akkor megtanultam a közösségben, hogy mindazt, amit mások számára gondoltam, hogy kellene hallaniuk.
1: Zapravo puno bolje reći istinu, iako to nije uvijek ugodno i nije uvijek lako.
3: Così oggi sono proprio grata per.
2: Hogy jobb kimondani az igazságot, még akkor is az nem olyan könnyű.
3: Il mio aspetto esteriore, ma sto riscoprendo che Dio mi ha regalato un dono della mia vita.
1: I danas sam zahvalna, jer više u središtu moga života nije samo moje tijelo, moj vanjski izgled, tjelesni izgled, nego sam otkrila i Boga.
2: Hoć ma hvalaš vađuk, hogy végre az életemben nem a külsőmet tekintem fontosnak.
3: Che mi ha dato, che cosa io posso far funzionare di me nel bene.
1: I ovdje sam da bi zapravo otkrila što Bog želi od mene, koje mi je darove dao i što ja mogu učiniti.
3: E ogni giorno è una lotta di tagliare
2: questo. Felfedeztem, hogy igazából milyen értékeim vannak, és jó Isten mit vár tőlem.
1: Scusami. Puoi ripetere, scusami.
3: Che ogni giorno è una lotta di.
1: Svaki dan je jedna borba.
3: Di tagliare queste paranoie.
1: Jednostavno srežem te paranoie i strahove.
3: E ieri sera
2: próbálom lemetszeni magamról ezeket a kétségeket, félelmeket.
3: Era proprio una preghiera forte entrare in queste danze, entrare in questa rappresentare il Vangelo attraverso il mio corpo che è quello con cui mi sono fatta del male in questi anni della mia vita.
1: Bio je snažan trenutak da sam ja zapravo sinoć u toj predstavi preko plesa koristeći svoje tijelo ušla u molitvu, a tom tijelu sam prije nanosila toliko zla.
3: E continuava a dirmi, ok, sono.
2: Tegnap volt egy különleges pillanat, amikor tánc közben átértem egy imádságban.
1: Sam számo sredstvo.
3: E quando eravamo lì tutti pieni.
2: És megértettem, hogy én csak eszköz vagyok.
1: I kada smo svi bili sinoć s očima punim suza.
3: Ho pensato. Quante cose
2: che tegnap, amikor minnyáján könnyekkel, teli szemekkel voltunk.
3: Scoprirlo e di imparare sempre più a tagliare questo male.
1: Razumjela sam kako velike stvari Bog od nas želi i kako sa zlom treba uvijek biti odlučan i odrezati ga.
3: Grazie.
1: Hvala vam.
2: megértettem, hogy a Jóisten milyen dolgokat vár tőlünk, és a rossz dolgokat pedig le tudjuk magunkról metszeni.
1: Köszönöm.

0: tutti.
1: Pozdrav svima.
0: Sono Maurizio.
1: Zovem se Maurizio.
2: Pozdrav mi denkinek.
0: Ho 65 anni.
1: Imam 65 godina.
0: Sono sposato da 32 anni. 65
2: éves vagyok.
1: Oženjen sam, u braku sam 32 godine.
0: Con una donna meravigliosa.
2: 32 éve vagyok házasságban.
0: Paoletta.
1: Paoletta.
0: Con la quale abbiamo 16 figli.
1: I ja i ona imamo 16 djece.
2: 16 gyerekünk van.
1: Ugye sam doveo svjedoke toga.
0: Non è sempre stato felice. Moj
1: život nije uvijek bio sretan.
0: 38 anni fa sono entrato.
2: Nem voltam mindig boldog.
1: Prije 38 godina sam ja ušao u zajednicu.
0: Non di mia spontanea volontà.
2: 38 évvel ezelőtt én is
1: spontane želje.
2: Beléptem a közösségbe.
0: Con le manette perché uscivo dal carcere.
1: U zajednicu su me uveli sa lisicama jer sam izlazio iz zatvora.
0: I dopo il cammino comunitario mi sono sposato con
2: Pilićbe, verve jöttem a közösségbe,
1: jöttem ide. Oženio sam se sa Paoletom.
0: Ed insieme abbiamo deciso di farci un regalo di andare
2: Közösségbe százasodtam Paolettával.
0: Bambini di strada.
1: I zajedno smo donijeli odluku sebe počastiti. Otići u Brazil, u misije, godinu dana služiti djeci na ulici.
0: Siamo andati per rimanere.
2: Közösen hoztunk egy elhatározást, hogy elmegyünk Brazíliába, misszióba, és az utcán élő gyerekekkel állni.
1: 21 godinu.
0: Non perché siamo più
2: 21 évet maradtunk ott.
0: I bambini di strada ci hanno insegnato la vita.
1: Ne zbog toga jer smo mi bolji od drugih, nego su nas upravo ta djeca s ulice naučila što je život.
2: Nem azért, mert mi jobbak vagyunk másoknál, hanem mert ezek a gyerekek az utcán tanítottak meg.
0: La comunità mi ha fatto un dono meraviglioso che è il dono della vita.
1: Zajednica mi je dala jedan predivan dar, a to je dar života.
0: Ma non è il dono più.
2: Az közösség adta a legnagyobb ajándékot nekem, az élet ajándékát.
0: Che mi ha fatto madre Elvira è il dono della fede.
1: Najvažniji dar je dar koji mi je dala majka Elvira, a to je dar vjere.
0: Infatti tutti noi.
2: A legnagyobb ajándék, amit Elvira anya adott nekem, az a hit ajándéka.
1: Imam život.
0: Ma la stavo buttando via, ero una persona triste.
1: Imao sam život, ali sam ga odbacivao, bio sam žalosan.
0: La vita è
2: volt életem, amit eldobáltam, és boldogtalan voltam.
0: Permette di vivere la vita felice.
1: Vjera je ono što mi omogućuje da živim svoj život na jedan sretan način, da živim sretan život.
0: Grazie.
1: Hvala vam.
2: A hit az, ami segít, hogy boldogan tudjam élni az életemet.
3: Io sono il numero 4.
1: Ja sam broj 4 u obitelji.
3: Io il 7.
2: A 4. számú tagja családnak.
1: Četvrto i sedmo dijete.
2: A negyedik és a hetedik gyerek.
3: Sono 5 anni che sono in cammino un fratello consacrato della comunità verso il sacerdozio.
1: 5 godina sam u zajednici i
2: 5 éve vagyok a közösségben.
1: Informacije da postanem svećenik.
2: És hivatásom van, hogy papá szenteljenek.
3: Nella mia vita una cosa che mi ha cambiato, che mi ha fatto prendere questa strada, che è stato il momento.
1: U mome životu je bio jedan trenutak, jedna stvar koja me potakla da krenem tim putem.
3: Il momento più importante.
2: Volte il pirata dell'etembe, mi ha richiesto di essere asuto in duia.
3: Non fermarmi.
1: Najvažniji trenutak je bio kad sam se zaustavio.
3: Fermarmi e ascoltare il cuore.
1: Kada sam se zaustavio i slušao svoje srce.
3: Sono cresciuto in una famiglia.
2: A legfontosabb hát az volt, amikor megálltam és a szívemre hallgattam.
1: Odrastao sam u fantastičnoj obitelji koja je imala prekrasne vrednote, gajla je prekrasne vrednote.
3: Però se mi fa
2: olyan családban nőttem föl, ahol csodálatos volt az élet, és értékek voltak.
1: Dopuštao da me svijet odvlači, ta njegova frenetičnost.
3: Credo che non avrei mai sentito la voce del Signore.
2: Megengedtem, hogy az élet elhúzzon engem.
1: Nikada nisam čuo gospodina da govori u mojoj nutrini.
3: E credo che come queste
2: nem hallottam meg az urat, hogy a belsőbe megszólaljon.
3: Quando passa un po' di aria, un po' di brezza, si alzano e svolazzano.
1: Kada prođe malo lahora, one se rašire, vijore se.
3: Però io non sono una bandiera.
1: Ali ja nisam zastava.
3: Quindi mi sono dovuto fermare e ascoltare il Signore che parlava dentro.
1: I zato sam se trebao zaustaviti i slušati gospodina koji mi je govorio unutrine.
3: E credo che ogni
2: signore che parla di halka leleteket, halka megnyilvánulásokat nem hallottam meg, ezért kellett megállnom, meghalljam a jó Isten magamban.
1: Imate trenutke u kojima gospodin govori, trebamo se zaustaviti, ostati u tišini.
3: E fare silenzio dentro.
2: Meg kell állnunk és csendben maradnunk, hogy meghalljuk az Úr szavát.
1: I trebamo ostati i onoj unutarnjoj tišini da bi razumjeli koliko nam ljubavi Gospodin želi darovati.
3: E così saremo veramente
2: pieni. A belső csöndességben kell maradnunk, hogy megértsük, hogy mennyi szeretetet ad nekünk a Jóisten.
4: Ciao, sono Tommaso.
1: Pozdravlja vas, ja sam Tommaso.
4: E io d'altra parte ho un'altra vocazione e mi sposo il prossimo anno e lei lo sa.
1: Ja sam odabrao jedan drugi put, ženim se iduće godine.
2: A következő évben fogok megnősülni, egy másodat választottam. L'amore
4: e la fede che ho ricevuto nella mia vita da quando sono nato.
1: I zahvaljujući mojim roditeljima i daru vjere koji sam dobio od samog svog rođenja.
4: Mi hanno permesso di poter
2: vivere. Köszönet a szüleimnek és a hitemnek, amit is amóta megkaptam.
4: Scegliere tutti i giorni la fede.
1: I hitben élek. Odlučivati za vjeru.
4: Come ha detto Sor Jennifer all'inizio.
2: És minden nap elköteleződök a hit mellett.
1: Sor Jennifer na početku rekla, nije potrebno se drogirati da bi upoznali Boga.
4: Però bisogna scegliere Dio tutti i giorni.
2: Nem szükséges betrogoznunk magunkat, hogy megismerjük az Urat.
1: Za Boga se treba odlučivati svaki dan.
4: Grazie.
1: Hvala vam.
2: Az Isten mellett minden nap el kell köteleződni.
5: Zahvaljujemo zajednici Čenakolo na njihovim svjedočanstvima.
2: Köszönjük a Čenakolo közösségnek a tanúságtételeket.
5: Za nekoliko trenutaka započeti krunica, pa možemo se pripremiti u tišini, u sabranosti za molitvu krunice, a potom i za Euharistiju.
2: Pár perc múlva elkezdjük a rózsafüzér imádságot. Mindenki elcsöndesedhet, és elkezdjük az imádságot, utána pedig a szentmisét.

Brüsszelbe.

0: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti si ime
1: Tvoje. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint amelyben, úgy a földön is.
2: Kako ime otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmelte, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mária, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemelte, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmelte, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas.

0: hriešnik, sadaj na čas smrti naše, amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Sadaj vás daj u vijeke vijekov, amen.
1: U prvom radosnom otajstvu razmišljamo kako anđeo Gabriel navijestio blaženoj djevici Mariji, da će
2: začeti roditi Isusa u svetom.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna,
2: Gospodin. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Zdravo Mário, milosti puna,
2: Gospodin. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna,
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Zdravo Mário, milosti puna,
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Sadaj vás daj u vijeke vijekova.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj svet.
2: O Jezusom, počaš meg bűneinket, mesd meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: U drugom radosnom tajstvu razmišljamo kako je blažena Djevica Marija pohodila svetu Elizabetu. Blagoslovljena ti
1: Második örvendetes titokban arról emelkedünk, hogyan találkozott Szűz Mária Erzsébete.
0: Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svan.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemet teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeten áldogatván hordoztál.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeten áldogatván hordoztál.
2: Na čas smrti naše. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeten áldogatván hordoztál.
2: Sadaj na času smrti naše. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeten áldogatván hordoztál.
2: Sadaj na času smrti naše. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeten áldogatván hordoztál.
2: Sadaj na času smrti naše. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeten áldogatván hordoztál.
2: Sadaj na času smrti naše. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeten áldogatván hordoztál.
2: Sadaj na času smrti naše. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeten áldogatván hordoztál.
2: Sadaj na času smrti naše. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus.
4: Am început încă din anii 90, am construit ceva măreț, am înșurubat și am cablat, am făcut-o în stilul nostru și astăzi continuăm să construim. La Lidl ai organizator piese mici la doar 49,99 lei, șubler sau raportor digital la numai 39,99 lei și menghine la doar 119 lei. Lidl, știi că merită!
0: O mój Jezusie, oprosti nam nasze grzechy.
1: O Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vitte a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: U trećem radosnom otajstvu razmišljamo kako je blažena Djevica Marija rodila Isusa u Betlehemu. I dok su bili ondje...
1: Harmadik, nödvendetesti tokban arról elmélkedünk, hogyan hozta világa
0: Szűz Anya Jézust. Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti si me...
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mgéhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent hűz a világra szültél.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mgéhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent hűz a világra szültél.
2: Sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Čas smrti naše. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Sadaj na čas smrti naše. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te vele áldott vagy asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Sadaj na császa smrti naše. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Sadaj na császa smrti naše. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Zdrava z Mária, milosti plná.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Čas smrti naše. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Čas smrti naše. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Homo Iisuse, oprosti nam naše grijehe.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mess meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: U četvrtom radosnom tajstvu razmišljamo kako su blažena Djevica Marija i Sveti Josip prikazali Isusa u hramu. Kad se zatim
1: pomojsi u zatim na vršće danje njegov čišće, nisi ga u Jeruzalem da ga prikažu u
0: Isusa. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje.
1: I oče ako ki me njegben voj sentel, tešik meg a Te nevedi, jön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Kako i mi odpuštamo dušnicima našim, i ne vidi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Радуйся, Марія, благодаті
1: повна. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Радуйся, Марія, благодаті.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Szadaj na csász a smrti naše, amen.
3: Радуйся, Мария, благодаті.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Szadaj na csász a
3: Радуйся, Мария, благодаті.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Радуйся, Мария, благодаті.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Радуйся, Мария, благодаті.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, Te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Szabadj na csász a smrti naše, amen.
3: Радуйся, Мария, благодаті.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Szadaj na csász a smrti naše, amen.
3: Радуйся, Мария, благодаті.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, kit Te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Szadaj na csász a smrti naše, amen.
3: Радуйся, Мария, благодаті.
1: Üdvözlégy, Mária, mert teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Szadaj na csász a smrti naše, amen.
3: Slava Otcu i Synu i Svetu.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó
1: Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: U petom radosnom tajstvu razmišljamo kako su blažena djevica Marija i sveti Josip pronašli Isusa u hramu među naučiteljima. Nakon tri dana Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime tvoje, dođi kraljevstvo
1: tvoje. I otjanko ki u menjekben, voj sen del tessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Dios te salve María.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Dios te salve María.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Dios te salve María.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Dios te salve María.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Dios te salve María.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Dios te salve María.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Dios te salve María.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Dios te salve María.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Sada i na času smrti naše, amen.
3: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Omo Isuse, oprosti nam naše grijehe.
1: Jézus, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pok tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Nastavljamo moleći žalosna otajstva Gospine Krunice. U prvom žalosnom otajstvu razmišljamo kako se Isus
1: znaje... Vajdalmas József titkaival folytatjuk az első titokban. Arról elmérkedünk, hogy vérelverítékezett Jézusunk.
0: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti si ime Tvoje, dođi kráľovstvo
1: Tvoje. Mi Atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Kako i mi odpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdrovas Mária, łaski pełna Pan.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
2: Sada i na času smrti naši, amen.
3: Zdrovas Mária, łaski pełna.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
2: Sada i na času smrti naši, amen.
3: Zdrovas Mária, łaski.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
2: Sada i na času smrti naši, amen.
3: Zdrovas Mária, łaski.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére
2: verítékezett.
3: Zdrovas Mária, łaski.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Zdrovas Mária, łaski.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
2: Sada i na času smrti naši, amen.
3: Zdrovas Mária, łaski.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
2: Sada i na času smrti naši, amen.
3: Zdrovas Mária,
1: łaski. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
2: Sada i na času smrti naši, amen.
3: Zdrovas Mária, łaski.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
2: Sada i na času smrti naši, amen.
3: Hvala Ojcu i Synovi i Duhovi.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Oprosti nám naše grieke.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Lélektek, miképpen kezdetben, most is mindörökké, amen. Jézusom, bocsáss meg minket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, a két kalmadra.

0: U drugom žalosnom tajstvu razmišljamo kako Isus bio privezan u stup i bičevan. A ljudi koji su Isusa čuvali, udarajući ga poigravali s njime,
1: zastirući mu lice, zapitkivali ga,
0: prorezi tko te udario, i mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime Tvoje,
1: i Otca, koji je u menjekben, vam szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne vodi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospod.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit éltünk megostoroztak.
2: Sada i na časa smrti našja.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Na časa smrti naše, amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Sada i na časa smrti naše.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Zdravo Mária, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Sada i na časa smrti naše, amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
3: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe.
1: O Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket holtüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.

0: U trećem žalosnom otajstvu razmišljamo kako Isus bio okrunjen trnovom krunom, a vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu
1: vedlo i zaogrnuše ga griznim plaštom.
0: Prilazili su mu i govorili, zdravo kralju židovski. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
1: Mi očajem Bog i omenjek, ben voj santa, tešik meg ote nevedjuj, narata orságod, legyen meg ote akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is.
2: Kako i mi otpuštamo dušnicima našim i ne uvidi nas u napas, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
1: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena te vele rádot, vagy te az asszonyok között és áldozat emélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünktől is
2: elkoronáztak.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
1: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena te vele rádot, vagy te az asszonyok között és áldozat emélyednek gyümölcse Jézus, akit életünktől is elkoronáztak.
0: Zdravo Mária, milosti puna,
1: üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit életünktől
0: zdravo Mária, milosti puna, Gospodin,
1: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Zdravo Mária, milosti puna, Gospodin,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Zdravo Mária, milosti puna,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Zdravo Mária, milosti puna,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Zdravo Mária, milosti puna,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Zdravo Mária, milosti puna,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Zdravo Mária, milosti puna, Gospodin,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu
1: Svetom. Čošik od Svetjanak, a Fivnak i Šesant Lileknek.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše
1: grijehe. O Jezus, on počaš naj bűneinket, meš mennyiket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Boga milosrđam.

0: U četvrtom žalosnom otajstvu razmišljamo kako Isus nosio svoj preteški križ. Pošto ga izrugaše,
1: negyedik titokban arról emlékedünk, hogyan hordozta érettünk
0: kereszt. Izlazeći nađu nekog čovjeka Cirenca imenom Šimuna i prisile ga da mu ponese križ. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime
1: Tvoje. Mi Otjánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Assalamu alejki ya Maryam, ya
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Assalamu alejki.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Assalamu alejki ya Maryam.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Assalamu alejki.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Assalamu alejki.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Assalamu alejki ya
1: Maryam. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Sada i na času smrti naše. Amen.
3: Assalamu alejki ya Maryam.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Sada i na času smrti naše. Amen.
3: Assalamu alejki ya Maryam.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Sada i na času smrti naše. Amen.
3: Assalamu alejki ya Maryam.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Sada i na času smrti naše. Amen.
3: Assalamu alejki ya Maryam.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Sada i na času smrti naše. Amen.
3: Al majd lil ab wal ibn wal ruh al qudus.
1: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše
1: grijehe. O Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak égharmadra.

0: U petom žalosnom tajstvu razmišljamo kako Isus raspet na križu. I kada dođoše na mjesto zvano lubanja, ondje razapeše njega i tre zločince, jednoga s desna, a drugoga s lijeva. Isus je govorio, Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: I Otjánko, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: I ne uvidi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
1: blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. I áldod a Te mérjednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
2: Sada i smrti naši, amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
1: blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, áldod a Te mérjednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
2: Sada na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
1: blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, áldod a Te mérjednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
2: Sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin
1: s tobom, blagoslovljena
2: ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, akit érettünk
0: keresztre feszítette. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena
1: ti među ženama,
2: i
0: blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, akit
1: érettünk keresztre
2: feszítette.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
1: blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe
2: Tvoje,
1: Isus, akit érettünk keresztre feszítette.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
1: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között is áldott a Te mérnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre
2: feszítette.
0: Zdravo Mária, milosti puna, Gospodin s tobom,
1: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között is áldott a Te mérnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
0: Zdravo Mária, milosti puna, Gospodin s tobom,
1: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, Te veled áldott vagy, Te az asszonyok között is áldott a Te mérnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe.
1: Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Second floor.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Otče, Fiju i Svetog Duha.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha.
1: Amiurunk Jézus, kegyelme az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokon.
0: Aby smo mogli dostojna srca proslaviti ova sveta tajstva, na početku se saberimo, priznajmo svoje grijehe pred Bogom i crkvom i oprostimo jedni drugi.
1: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
0: Ispovjedam se Bogu svemogućem,
1: a mindenható Istennek, és nektek
0: testvéreim,
1: hogy sokszor és sokat védkeztem, cselekedettel és mozdással.
0: Moj grijeh, moj preveliki
1: grijeh,
0: zato molim blaženu Mariju, vas
1: djevicu, sve
0: anđele i svete,
1: i vas, braću i sestre,
0: da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg minket és vezess az örök életre.

0: czytanie księgi proroka Jeremie.
1: Olvasmány Jeremiás proféta könyvéből. Profétája által a mesiás idők jó hírével vigasztal az Úr. Abban időben majd népem összes törzseinek istenek leszek, ők pedig bennem lesznek. Azt ígéri most az Úr. Így szól az Úr. A pusztában vándorló nép, amely a karttól megmenekült, kegyelmet talált, Izrael nyugalma felé tart. A távolból megjelent neki az Úr, és így szólt. Örök szeretettel szerettelek téged, magamhoz vontalak, és megkönyörülök rajtad. Ezért ismét felépítelek népem, és te felépülsz majd Izrael szűzireánya. Irulsz majd, és ékeskedel, a dombjaiddal és ünnepi karaiddal kivonulsz, újra szőlőt ültesz Szamária hegyén, és akik elültehetik a szőlőt, azok fogják szüretelni is, mert eljön majd a nap, amikor úgy kiáltanak Efraim hegyén az őrök, jöjjetek, menjünk föl Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Igen, így szól az Úr. Vigadjatok, örvendjetek Jákob miatt, csendüljön, énekszó, ujjongjatok a dicső nemzeten, harsogva hirdessétek, hogy mit tett az Úr, megszabadította népét, Izrael maradékát. Ez az Isten igéje.

hallgassátok az Úr szavát, nemzetek, a távoli szigeteken is hirdessétek. Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mikéntjáját a pásztor.

mert az Úr Jákobot megváltotta és kiszabadította a zsarnok kezéből. Eljönnek és örömükben újonganak Sion hegyén, az Úr javaiért hálát adni jönnek.

a leányok akkor örömükben körtáncot lejtenek, az ifjak és öregek velük vigadnak. Gyászukat örömre fordítom, fájdalmukban megvigasztalom, ha felvidítom őket.

0: U ono vrijeme Isus
1: odavde, Jezus tovább Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó Kánaánt asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, Uram Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték, küld előtt, nekiáltozva utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborulva előtte e szavakkal. Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt. Nem való elvenni a gyermekek elől a kenyeret, és odaadni a kutyáknak. Mire az asszony? Igen, Uram, de a kutyák is esztek abból, ami lehol gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd, és a lánya még meggyógyult abban az órában.
0: Tada jo Isus reče, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš, i ozdravio je kći toga časa.
2: Kazi, Grand Summer Sale. The Date Selection, specialitatea serii, pantofi din Wishlist. Descoperă ofertele în magazine și pe tezio.ro.

0: Draga braćo u biskupskoj službi, braćo svećenici,
1: kedves püspök testvérek,
0: braćo i sestre, dragi mladi,
1: kedves testvéreim,
0: ovih smo dana zajedno molili,
1: drago fiatalok,
0: slušali Božju riječ i
1: tražili Gospodina. Együtt imádkoztunk,
0: hallgattuk
1: Isteni igét, és kerestük az Urat.
0: Cerkva nam ponovno stavlja pred oči sveto pismo.
1: Találkozásaink végén az egyház ismét szentírást helyezi a szemünk elé.
0: Nego kľúč za
1: nem csupán e napok lezárása,
0: zato vás hanem
1: kľúč ahhoz, hogy megértsük mindazt, amit átértünk.
0: Prorok Jeremija danas naviješta riječ koja je stoljećima nosila Boži narod.
1: Jeremijaš profeta ma azt igét hirdeti, amely évszázadokon át hordozta Isten népét.
0: Zgovorena je u času kada se činilo da je sve
1: örök szeretettel szeretlek téged.
0: Jeruzalem je bio
1: ez akkor lett kimondva, amikor úgy tűnt minden elveszett.
0: Száväz jós budúcnosti.
1: A nép szétszoródott, és sokan azt kérdezték, vajon a szövetségnek van-e még jövője.
0: Njegova
1: éppen ekkor szólal meg Isten. Az ő
0: vissza.
1: Szava ott nyit utat, ahol az ember már
0: Zato
1: nem látja.
0: Jeremia nádu, koja se ne
1: ezért Jeremiás olyan reményt hirdet, amely nem az ember erejére támaszkodik, hanem Istenre, aki mindig hűséges ígéreteihez.
0: S tom riječi u srcu slušamo i danas.
1: Ezzel a szóval a szívünkben hallgatjuk a mai evangéliumot is.
0: Jézus dolazi u krajeve Tira i Sidona.
1: Jézus Tírus és Szidon vidékére
0: érkezik.
1: Az evangélista nem írja le az utat, amelyen oda jut.
0: Odmah se zaustavlja na ženi,
1: tekintete rögtön egy asszonyra irányul, aki Jézus elé jön, hogy találkozzon vele.
0: Već sama ta riječ podsjeća na dugu povijest udaljenosti između njezina
1: Kanaani asszonynak nevezi, már ez az egy szó is a távolságtartás hosszú történetét emlékeztet, mely is Izrael között húzódott. Jézus előtt egy olyan asszony áll, akiről senki nem gondolta volna, hogy a hit példaképe lesz.
0: Svoju svoju molitvu sažima u nekoliko riječi. Smiluj mi se,
1: Jön a lánya szenvedésének fájdalmát hordozva a szívében, és egész imáját néhány szóban foglalja össze. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek.
0: Gospodinom i sinom Davidovim, ona u njemu prepoznaje
1: obično. Ebből a rövid imában benne van egész szíve, amikor Jézus úrnak és Dávidnak fiának nevezi, felismeri benne a megígért messiást. Miközben sokan közvetve még mindig arra a kérdésre keresik a választ, hogy ki is valójában Jézus. Ez az asszony már hittel közeledik hozzá. A történet ezután váratlan fordulatot vesz. Máté mindössze ennyit jegyez fel. Ő azonban egy szót sem felel neki. Jézus hallgatása miatt szinte minden az evangélium olvasó megállik. Mi is azt szeretnénk, hogy imáinkra azonnal érkezzen válasz. Máté azonban nem vez egy gyors megoldáshoz. Benne tart bennünket Jézus csendjében, mert éppen ebben a csendben mutatkozik meg ennek az asszonynak a hite, és az is, amit Jézus tanítványnak szívében vékez akart
0: vinni. Učenici međutim ne ostaju po strani.
1: A tanítványok azonban nem maradnak közömbösek. Miközben az asszony továbbra is Jézust hívja, arra kérik őt, hogy küldje el, mert kiáltása már terhükre van. Mintha csak a hangját hallanák, mintsem meglátnák a szívében hordozott fájdalmat. Jézus válaszában arra az útra emlékeztet, amely Isten vezette népét. Ebben a beszélgetésben már látszik az ő küldetésének egyetemessége is, amely feltámadása után minden népre ki fog terjedni. Az asszony nem próbálja meggyőzni Jézust, és nem akarja kiharcolni a maga igazát. Odalép hozzá, leborul előtte, és kimondja azokat a szavakat, amelyeket egész imáját összefoglalják. Uram, segíts rajtam! Ezután ott marad előtte, kioldhatatlan bizalommal várva a választ. Jézus tovább folytatja a beszédet egy olyan képpel, amelyet nem könnyű elfogadni. Az asszony azonban nem akar fenn ezeken a szavakon, elfogadja Jézus szavait, és így felel.
0: Pred njom je samo gospodin od kojega očekuje milosrđe.
1: Tada Isus izgovara riječi koje slijedi cijeli svijet. Egyszer a kiskutyák csesznek azokból a morzsákból, amelyek gazdáik asztaláról lehullannak. Többé már nem önmagára tekint, és azokra az akadályokra sem, amelyek közte és Jézus között állnak. Előtte csak az Úr van, akitől irgalmat vár. Ekkor Jézus kimondja azokat a szavakat, amelyek megvilágítják az egész találkozást.
0: Ni pred onim što nije odmah razumjela. Zato ova žena ostaje trajni svjedok da gospodin nikada ne ostavlja
1: bez odgovora čovjeka koji prolazi s povjerenjem. Jezus nem čupan a savajit hallotta meg, hanem a sivebe látot. Felismerte azt a hitet, amelyet nem rendített meg, sem a hallgatás, sem a próbatétel, sem az, amit előre nem értett meg. Ezért marad ez az asszony örök tanúságtétel arról, hogy az Úr soha nem hagyja válasz nélkül azt az embert, aki bizalommal fordul hozzá.
0: Upravo je to vjera. Ona ne uklanja sva pitanja, ali čovjeku daje oslonac da kroz njih prođe. Zato Isus na kraju ne govori o njezinoj domišljatosti ni o njezinoj ustrajnosti. Govori o njezinoj vjeri. I prorok Jeremija vodi nas prema istom otajstvu. Riječi ljubavlju vječnom ljubim te prethode svakom našem odgovoru.
1: Itt találkozik a mai Isten igéje az idei Vádifesz motójával, ad fontem a forráshoz. A kánaanai asszony nem tudta, hogyan végződik majd Jézussal való találkozása, de tudta, kire bízhatja fájdalmát. Pontosan ez a hit nem tüntet el minden kérdés, de támasztad az embernek, hogy az ember végig tudjon menni rajtuk. Ezért Jézus a végén nem az asszony releményességéről vagy kitartásáról beszél, hanem a hitéről. Jeremiás proféta is ugyanerre titokra vezet bennünket. Az a mondat, hogy örök szeretettel szeretlek téged, megelőzi minden válaszunkat. Isten mondta ki először a szeretet szavát, ezért minden emberi hit válasz arra az ajándékra, amelyet már korábban megkaptunk. Sokszor azt hiszük, hogy mi indultunk el Isten keresni, később azonban felfedezzük, hogy valójában ő már előttünk úton volt felénk. Ez Jeremiás proféta tapasztalata, ez a mai evangélium asszonyának tapasztalata. Ez volt különösen Szent Ágoston tapasztalata, és mindazoké, akik őszintes szívvel megnyitják szívüket Krisztusnak. Sokan közületek ezekben a napokban különféle szándékokkal érkeztek Medjugorjéba. Van, aki hátad jött, más végét keres, van, aki olyan kérdéseket hozott, amelyekre még nem találta meg a választ. Fontos azonban, hogy utunk ne érjen véget ezekben a napokban a szép élményekkel. Az adfontem arra hív bennünket, hogy továbbra is keressük azt a forrást, amelyből az élet szüntelenül fakad. Ennek a forrásnak arca van, Jézus Krisztus. Ezért gyűjt össze bennünket az egyház újra és újra az eukarisztia asztala köré. Az eukarisztiában Jézus Krisztus önmagát ajándékozta nekünk, és közöttünk maradt. Ebből él az egyház, és innen hirdú újra meg újra. Ezen az úton kísér bennünket a boldogságos szűzmárja is. De soha nem önmagára irányítja a figyelmet, ahogyan a kánai mennyegzőn is mindig fiára mutat, és ezt mondja. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Küldetése mindig ugyanaz. Krisztushoz vezetni az embert, aki az élet egyetlen foglása. Ezt mélyen megértette Asszisi Szent Ferenc is. Krisztussal az eukarisztiában való találkozásban merített erőt életéhez és küldetéséhez. Nem rendkívüli jeleket keresett, elég volt számára Krisztus jelenléte az eukarisztiában. Ezekben a napokban itt is megtapasztaltuk, hogy a szemgesség milyen fájdalmas sebeket tud hagyni maga után, de még erősebben megtapasztaltuk azt is, hogy semmi sem képes legyőzni Krisztus jelenlétét népe körében. Ugyanazon oltár körül ismét összegyűl az egyház, és tovább ünnepelte az eukarisztiát. Ez a hit válasza. Krisztus, ami forrásunk és kegyelme soha nem szűnik meg. Ebben a lelkületben szeretnék emlékezni a mai napról is. Miközben Horvátországban ma hálát adnak Istennek a szabadság ajándékáért, és tisztelettel emlékeznek horvát veteránokra, nem feledkezhetünk meg azokról a boszniai hercegovinai emberekről sem, akik a háború nehézben Horvátországot védelmezték. Ugyanígy nem feledkezhetünk meg azokról a horvátországi emberekről sem, akik Bosznia-Hercegovinába védték az emberek otthonát és életét. Az ő áldozatuk nem arra hív bennünket, hogy a háború emlékeiből éljünk, hanem arra, hogy még nagyobb felelősséggel építsük a békét.
0: On počinje u čovjekovu srcu, koji dopušta Kristu da ga mijenja.
1: Kedves fiatalok, sokan közületek olyan vidékekről érkeztetek, amelyek még ma is a háború sebeit hordozzák, vagy továbbra is konfliktusok árnyékában élnek. Ezért ne engedjétek, hogy a gyűlölet helyet találjon a szívetekben. 14. Európában gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke nem születik meg önmagával. A béke annak az embernek a szívében kezdődik, aki engedi, hogy Krisztus átalakítsa őt. Legyetek a béke építői. A mai világnak éppen ilyen Krisztus tanítványokra van szüksége. Miközben folytatjuk ezt az eukarisztikus ünneplést, kérjük az Urat, hogy ajándékozzon nekünk olyan hitet, amilyen a mai evangélium asszonyái volt. Olyan hitet, amely akkor is mellette maradt, amikor nem érti teljesen. Olyan hitet, amely nem szűnik meg hozzá kiáltani, és olyan hitet, amely mindig felismeri benne az élet egyetlen forrását. Ezért az ad fontem ne csupán az idei találkozó jelmondata maradjon. Váljon azzá az úttá, amely újra és újra Krisztushoz vezet bennünket, mert egyedül belőle fakad az az élet, amely soha el nem múlik. Adja Isten, hogy egy napon nekünk is kimondja az Úr azokat a szavakat, amelyeket a kánai asszonynak mondott. Nagy a te hited. Amen.

0: Molite, braću i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu.
1: Matko, za tog teštvira koji je zaradu za tom kredešegen, za tjeroštenerutu.
0: Neka nam pomogne, Gospodine, tvoj sin koji je postao čovjek. Rođenjem od djevice...
1: Urunk istenon segítse minket szent fiad, aki emberré lett és született ő, aki édesanyjának szűzi épségét nem vette el, hanem inkább megszentelte, szabadítson meg gyarlóságainktól, és legyen kedves előtted áldozatunk, aki él és uralkodik mindörökké, örökké.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno ispovjedati Bože da si čudesan u proslavi svih svetih.
1: A osobito mjerto je igazságos, lőjés, üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked az mi Urunk, szentséges Atyán, mindenható Istenet, Krisztus, ami Urunk által.
0: I na sve si vijeke protegnuo svoje silno milosrđe.
1: A végtelen dicsőséget ez tartozik, hogy Isten erőtel segített. Tesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzett gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünknek tartott Krisztus, ami Urunk által.
0: Angela, što se kroz svú viečnosť pred tvojim licem raduju. Molimo te s njima.
1: A fölséged ő által dicsőíti az angyalok hatalmas kórusát, boldog, bogan áldanak. Mert mindörökké látnak téged, ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelenül újongással mondjuk,

0: spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi...
1: Mi Oćak, ukemenjepen, Bođ, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadítsd a gonosztól.
0: Gospodino svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: Zur bike je legjen veletek, denkor.

0: Evo jagenca Božjega, onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagenčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod
1: krov.
2: Nekoliko obavijesti uz pričest. Za svećenike pričešćivanje je umakanjem. Neka se prvo pričeste svećenici na oltaru, zatim oni koji su u podnožju oltara. Za vjernike koji se nalaze ispred vanjskog oltara, iziđite na staze koje vam pokazuju volonteri i okrenite se jedni prema drugima. Vi koji se nalazite na livadi, idite na stazu prema žutoj dvorani ili prema stazi koja vodi k uskrslom. Vi koji se nalazite sa strana crkve, približite se crkvi, a vi koji se nalazite u crkvi, ostanite ondje, doći će svećenici. Molimo vas sve za strpljenje. Slušajte volontere kako bi pričest protekla dostojanstveno, te kako bi sve prošlo u najboljem redu. Roditelji, čuvajte svoju djecu kako se ne bi izgubila u gužvi. Čuvajte svoje stvari.
1: Az áldozás alatt figyeljétek az önkénteseket, ők mutatják az utakat, és terelnek hozzátok legközelebb első folyosóra, ahol fognak áldoztatni. Az atyátárnál áldoznak, akik a templomban vannak, ők ott fognak áldozni. És arra kér még mindenkit az atya, hogy fegyelmezetten, türelmesen várják a sort az áldozáshoz, hogy méltóság teljes maradhasson. Szülőket kéri, hogy gyerekekre, gyerekeikre, hogy el ne vesszenek a tömegben, és mindenki vigyázzon a csomagjára, értékeire is.

0: Pomolimo se. Gospodine, primili smo nebeska otajstva,
1: Úrunk Istenünk, vettük az égi kenyeret, kérjük kegyelmedet, hogy a kisüz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni, Krisztus a mi Urunk által.
2: Večerašnje euharistijsko slavlje predslavio je mostarsko-duvanjski biskup Monsignor Petar Palić. Oče biskupe, hvala vam što ste danas ovdje s nama i što ste predstavili ovo euharistijsko slavlje.

0: Pozdravljam i zahvaljujem evo, svim biskupima, svećenicima, džakonima koji su nam pomagali.
1: Köszöntöm a püspököket, atyákat, és megköszönöm hálásan a részvételüket.
0: Hvala vam evo, na svemu što ste nam pomagali kroz ove dane. Večeras je u koncelebraciji bilo 690 svećenika.
1: 690 atya vett részt a koncelebrálásban.
0: Treba će nam i sutra i ovih dana pomoć za ispovjedanje, pa ostanite još malo. Nakon svete mise...
1: Kell még segítség a gyóntatásban a napokban, úgyhogy szívesen látjuk, ha maradtok még.
0: A onda slijedi klanjanje
1: Isusu
0: presvetom sakramentu. Nakon klanjanja je poslanje i oproštaj. Sutra ujutro na Križevcu slavimo svetu misu u 5 sati. Svi koji žele ići na
1: Križevason, hajnali 5 órakor lesz mise.
0: I na kraju, hvala gospodinu i gospi kraljici mira za ovaj 37. Mladifest, međunarodni molitveni susret mladih.
1: Hálát adunk a Szüzetnek és a Jóistennek azért a 37. Mladifestet.
0: Obnove.

0: Prije samoga blagoslova zahvaljujem apostolskom vizitatoru s posebnom ulogom za župu Međugorje, monsignoru Aldi Cavalliju, na pozivu da danas mogu biti ovdje s vama i slaviti ovo...
1: Köszönetet mondom egy kívásért a szállás előtt.
0: Monsignor Cavalli uvijek kaže da mi dijelimo odgovornost za Međugorje. Pastorali, kad vi dođete, to je njegova briga, ali ste ipak na mom teritoriju, pa zato dobrodošli.
1: Azon viccelődik, hogy kapott meghívást, de mégis az ő területi része.
0: Hvala braći biskupima, hvala braći svećenicima, hvala svim volonterima, bogoslovima, hvala našem zboru.
1: Mindenkinek köszönhetet mond az önkénteseknek, a zenekarnak.
0: To su vam i što su nam svih ovih dana pomagali da u pjesmi bolje uzdignemo svoje srce i svoju dušu Gospodinu. Hvala i braći Franci.
1: Szolgáltak, hogy minél jobban föl tudjuk emelni a szívünket a Jóistenhez.
0: Skrbi za ovu župu.
1: Mindenkinek köszönetet mondom.

0: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći
1: sve istembe minden az atyában, mindenek és főnek, minden látatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idők kezdet előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény az atyával, egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk, keresztre feszítették, én ha elszenvedett és eltemették. Harmadra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, és újra jön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Úrunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik. Aki épp úgy imádunk és dicsőjtünk, mint az atyát és a fiút, ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostolai a Szent Egyházban. Hallom az egy kereséget, a bűnök bocsánatára várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena.
1: Köszönj, Mário, marasztal teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje.
1: Mi Atyánk, aki a mennyek, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
0: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođ kraljevstvo Tvoje.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslov.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi
1: kraljevstvo Tvoje. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin s tobom.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mária, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kráľovstvo Tvoje.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu
1: Svetu. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Kraljice Mira.
1: Béke királynője.

0: Господине Исусе, večeras kao mlada srca cijele crkve želimo moliti u tebi je izvor životni tvojom mi svjetlost vidimo
1: világosságot látunk.
0: Sve što smo ovih dana primili,
1: mindent, amit ezekben a napokban befogadtunk,
0: svaka katechéza i molitva,
1: minden imádság és katechézis,
0: prijateljstvo,
1: barátságok,
0: svaka ispovjed, ništa od toga nije izviralo iz nas. Hvala ti što si nas u Međugorju ponovno doveo na izvor. A sada u tvojoj svjetlosti, u tvojoj prisutnosti,
1: a te fényességedben, te jelenlétedben, tvojáljuk az életünket,
0: svoje bližnje i same sebe.
1: Hozzánk tartozókat és saját magunkat.

0: svi su izvori moji u tebi, Gospodine. Moli psalmis.
1: Minden forrásom belőled fakad.
0: Svi su naši izvori u tebi, Gospodine.
1: Benned vannak a forrásaink.
0: Zato nas ni večeras ne šalješ prazne, nego ispunjenih srca.
1: Ma este nem üres szíveket küldesz, hanem beteljesülteket.
0: Ne zadržava ga sebično za sebe. Šalješ nas u naše obitelji, u naše župe i svakodnevicu života.
1: Čaladjajimba, a medjejimben.
0: Da budemo odraz tvoje ljubavi.
1: Tudjunk lenni a...
0: Kako bi naše bliži...
1: Te arcod, tege tudjunk képviselni.
0: Koje susrećemo, s nama poželjeli poći k tebi. Na izvor.
1: Akikkel találkozunk, azok kívánjanak velünk jönni hozzád.
0: Želimo u zajedništu s našom majkom Marijom naučiti, Gospodine, da si ti izvor koji nikada ne presušuje.
1: Szeretnénk tovább tanulni azt az anyánkkal, hogy te vagy a mi forrásunk.

0: Pođite, dragi mladi, u svijet, u svoje zemlje, u svoje obitelji, župne zajednice i darujte im ono što ste
1: ovdje. Vissza az országotokba, a városotokba, kívánjátokra.
0: I Szín, i Duh Sveti.
1: Hagyom meg benneteket az Isten.
0: Idite u míru.
1: Egy békével.

Köszönöm szépen!

0: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságok.

Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Önök a Fészek Meleg című rádióműsort és a szerkesztőt Kertész Tibort hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A házasság két ember legmélyebb földi kapcsolata. Egy olyan szövetség, amelyben arra vágyunk, hogy teljesen megismerjenek bennünket, és mégis szeressenek. És sokszor éppen ebben a kapcsolatban félünk leginkább megmutatni önmagunkat. Attól félünk, hogy mit szól majd a másik, hogyan fog reagálni, vajon elfogad-e bennünket, ha megismeri a gyengeségeinket, a hibáinkat, vagy a múltunkat. A mai műsorban erről lesz szó, vagyis hogy miért olyan fontos az őszintesség egy házasságban. Miért nem csak a nyílt hazugság, hanem a fél igazságok és az elhallgatás is képes lassan alásni a bizalmat. És arról is fogok beszélni, hogy hogyan teremthetünk olyan légkört, ahol nem félelemből, hanem szeretetből merünk igazat mondani egymásnak. Tartsanak velünk a következő fél órában. Jó rádiózást!

Van egy különös mondat János evangéliumában, amelyet valószínűleg mindannyian jól ismerünk. Jézus ezt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Első hallásra talán úgy gondoljuk, hogy ez a hitről, az evangéliumról, vagy Isten megismeréséről szól. És valóban erről is szól. De ha egy kicsit közelebb visszük a saját életünkhöz, akkor rájövünk, hogy ez a mondat a házasságainkra is igaz. Hiszen minden házasság az igazságra épül, vagy legalábbis arra kellene épülnie. Gondoljunk csak bele, milyen szavakat mond ki egy férfi és egy nő az esküvőjén. Nem azt ígérik egymásnak, hogy mindig könnyű lesz együtt élni. Nem azt fogadják meg, hogy soha nem lesznek közöttük nézeteltérések. Egyetlen dolgot azonban kimondanak, hogy hűségesek lesznek egymáshoz. A hűség pedig elképzelhetetlen őszinteség nélkül. Mégis milyen könnyen megjelenik az életünkben az elhallgatás. Nem feltétlenül nagy dolgokkal kezdődik. Sokszor egészen apró dolgokról van szó. Valamit nem mondok el, mert nem akarok vitát. Valamit megszépítek, mert attól tartok, hogy csalódást okozok. Valamit elhallgatok, mert úgy érzem, egyszerűbb lesz, ha a másik nem tud róla. És közben észre sem vesszük, hogy a bizalom nem egyetlen nagy hazugságtól kezd megrendülni, mert olyan, mint egy gondosan felépített ház. Évek munkája kellett hozzá. Egy-egy őszinte beszélgetés, egy betartott ígéret, egy kimondott bocsánatkérés. Egy nehéz helyzet, amelyben a másik megtapasztalja, hogy számíthat ránk. Ezekből épül fel lassan az a belső biztonság, amelyre minden házasságnak szüksége van. Éppen ezért olyan fontos, hogy megértsük, az őszintesség nem egyszerűen erkölcsi kötelesség. Az őszintesség a szeretet egyik legmélyebb formája. Amikor őszinte vagyok a házastársammal, akkor valójában azt mondom neki, hogy annyira fontos vagy nekem, hogy nem akarok falakat építeni közénk. Nem akarok szerepeket játszani előtted. Azt szeretném, hogy azt az embert ismerd, aki valójában vagyok. Persze ez egyáltalán nem könnyű, mert mindannyiunk életében vannak olyan részek, amelyeket legszívesebben elrejtenénk. Régi kudarcok, rossz döntések, sebek, amelyeket még ma is szégyellünk. Olykor még a jelen érzéseit is nehéz megfogalmazni. Könnyebb azt mondani, hogy semmi baj. Pedig legbelül azt szeretnénk, hogyha valaki végre megkérdezné, biztos? Valóban? Mesélj, mi nyomja a szívedet. A házasság egyik legnagyobb ajándéka éppen az lehet, ha van valaki, aki előtt nem kell szerepet játszanunk. A Szentírásban, a Teremtés könyvében ezt olvassuk az első emberpárról. Mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték magukat egymás előtt. Ez a mondat sokkal többről szól, mint a test meztelenségéről. Arról beszél, hogy Ádámnak és Évának nem volt mit rejtegetniük egymás előtt. Nem voltak álarcaik, nem kellett megjátszaniuk magukat. A bűnbeesés után azonban rögtön elrejtőztek, és milyen különös, hogy mi is ugyanezt tesszük. Amikor félünk az elutasítástól, elbújunk. Nem a bokrok mögé, mint Ádám és Éva, hanem a hallgatás mögé, a kifogások mögé, a félig kimondott mondatok mögé. Pedig a szeretet mindig világosságba hív. Szent Pál az efezusiaknak azt írja, az igazságot követve szeretetben növekedjünk mindenestől Krisztus felé. Figyeljük meg ezt a két szót.
igazság és szeretet. Nem lehet őket szétválasztani. Az igazság szeretet nélkül könnyen bántóvá válik, a szeretet igazság nélkül pedig lassan elveszíti a tartását. A keresztény házasságban ezért nem az a kérdés, hogy igazat mondunk-e, vagy szeretünk-e, hanem inkább az, hogy szeretetben mondjuk-e az igazat. Talán ez az egyik legszebb feladat, amelyet Isten ránk bízott házastársként. Megtanulni úgy őszintének lenni, hogy közben a másik szíve is biztonságban maradt.

Az előző rész végén arról beszélgettünk, hogy a szeretet és az igazság nem választható el egymástól. Az őszinteség nem csupán egy jó tulajdonság, hanem annak a jele, hogy biztonságban érzem magam a másik mellett. Hogy nem kell szerepet játszanom, nem kell elrejtenem önmagamat. De ha ez ennyire fontos, akkor felmerül a kérdés, vajon miért olyan nehéz őszintének lenni? Talán azért, mert legtöbbször nem a hazugságot választjuk, hanem a könnyebb utat. Kevesen kelnek fel reggel azzal az elhatározással, hogy ma jól becsapják a házastársukat. Sokkal inkább apró engedményekkel kezdődik minden. Egy elhallgatott beszélgetés, egy megszépített történet, egy félmondat, amelyből éppen a lényeg maradt ki, és ilyenkor gyakran meg is nyugtatjuk magunkat, nem akartam megbántani, nem akartam fölösleges vitát, majd később úgy is elmondom. Valójában azonban nem a másikat védjük, hanem saját magunkat. Félünk attól, hogy csalódást okozunk. Félünk a konfliktusoktól. Félünk attól, hogy a másik másként fog ránk nézni. Pedig a szeretet nem attól erős, hogy nincsenek benne nehéz beszélgetések, hanem attól, hogy ezeket a beszélgetéseket sem kerüljük el. Érdekes, hogy Jézus milyen sokszor választotta az igazságot akkor is, amikor tudta, hogy ezért félre értik vagy elutasítják. Soha nem bántó szándékkal beszélt, de nem is mondott kevesebbet annál, mint amit az Atya rábízott. Az igazságot mindig szeretetben mondta ki. Nekünk is ezt kell megtanulnunk, mert van olyan őszintesség, amely valójában kegyetlenség. Amikor valaki arra hivatkozik, hogy én csak őszinte vagyok, de közben a szavaival sebez és rombol, ez nem Krisztus útja. De van egy másik véglet is, amikor a békesség kedvéért soha nem mondjuk ki azt, ami a szívünkben van. Amikor évek telnek el úgy, hogy a másik valójában nem is tudja, mi bánt bennünket. Ez sem a szeretet. A keresztény házasságban az igazság és a szeretet kéz a kézben járnak. Talán éppen ezért olyan fontos, hogy ne csak azt kérdezzük magunktól, hogy igazan van-e, hanem azt is, hogy hogyan mondhatom el úgy az igazat, hogy a másik érezze belőle a szeretetemet. Szent Pál apostol ezt egyetlen mondatban fogalmazza meg. Az igazságot követve szeretetben növekedjünk. Ez a növekedés azonban nem történik meg magától. Időt kell adnunk egymásnak, meg kell tanulnunk figyelni, és talán a legfontosabb, meg kell tanulnunk meghallgatni a másikat anélkül, hogy rögtön védekezni kezdenénk. Gondoljunk csak bele, milyen ritkán hallgatjuk végig egymást igazán. Sokszor már akkor készítjük a válaszunkat, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarjuk, hanem megcáfolni. Pedig a megértés nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértek, hanem azt, hogy komolyan veszem azt, amit a másik átél. Ez különösen fontos a házasságban, hiszen a házastársunk nem ellenfél. Ő nem egy parlamenti vita vagy politikai csatározás másik résztvevője. Mostanában bőven van alkalmunk ilyeneket látni, hallani, hanem ő az az ember, akivel Isten közös útra hívott meg bennünket. Ha ezt szem előtt tartjuk, egészen másként kezdünk beszélni egymással. A kérdés már nem az lesz, hogy ki nyeri meg a vitát, hanem inkább az, hogy hogyan őrizhetjük meg a kapcsolatunkat. Sok házaspár életében forduló pontot jelentett egy egészen egyszerű szokás. A nap végén leültek egymással 10-15 percre, kikapcsolták a televíziót, félretették a telefonjukat, és feltettek egymásnak három egyszerű kérdést. Mi volt ma a napod legszebb pillanata? Mi volt a legnehezebb?
miért szeretnéd, hogy együtt imádkozzunk ma este. Milyen egyszerű kérdések, és mégis milyen ritkán tesszük fel őket. Pedig ezek a beszélgetések lassan lebontanák a falakat. A házastársunk újra megtapasztalná, hogy fontos nekünk. Hogy nem csak együtt élünk egy háztartásban, hanem valóban együtt hordozzuk egymás életét. És talán ez a legjobb ellenszere mindenféle igazságnak. Mert ahol rendszeresen beszélgetnek egymással, ott nincs szükség titkokra. Ahol rendszeresen együtt imádkoznak, ott a nehéz témák is könnyebben kerülnek napvilágra. Ahol pedig jelen van Krisztus, ott az igazság már nem ellenség lesz, hanem a gyógyulás kezdete. Kedves házaspárok, talán már ma este is megtehettek egy apró lépést. Nem kell rögtön minden régi sebet feltépkedni. Elég egyetlen őszinte mondat, egyetlen kérdés, vagy egyetlen bocsánatkérés. Isten sokszor ilyen kicsi lépésekből épít újjá egy házasságot.

Ahogy közeledünk mai műsorunk végéhez, talán érdemes feltennünk magunknak egy egyszerű kérdést. Mitől válik egy házasság valóban biztonságos helyé? Nem attól, hogy két hibátlan ember él benne. Ilyen házasság nincs. És attól sem, hogy soha nincsenek viták vagy nézeteltérések. Ahol két különböző ember együtt éli az életét, természetes, hogy időnként másként látják a dolgokat. A valódi biztonság valami egészen másból fakad. Abból a bizonyosságból, hogy a másik előtt önmagam lehetek. Hogy nem kell szerepet játszanom. Nem kell mindig erősnek mutatkoznom. Nem kell elrejtenem a félelmeimet, a bizonytalanságaimat vagy a kudarcaimat csak azért, mert attól tartok, hogy emiatt kevésbé fognak szeretni. Ha belegondolunk, valójában mindannyian erre vágyunk. Arra, hogy legyen valaki az életünkben, aki teljesen ismer bennünket és mégis elfogad. Nem véletlen, hogy ezt a vágyat maga a Teremtő Isten ültette az ember szívébe. Hiszen ő így szeret bennünket. Úgy ismer, ahogyan senki más. Ismeri a múltunkat, a gondolatainkat, a gyengeségeinket és a bűneinket is, és mégsem fordul el tőlünk. Ismer minket, és mégis szeret. Nem a hibáink alapján határoz meg bennünket, hanem szeretett gyermekeiként tekint ránk. A házasság akkor kezd igazán hasonlítani Krisztus szeretetére, amikor ebből a feltétel nélküli elfogadásból valami megjelenik a kapcsolatunkban is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindent helyeslünk a másik életében. Az elfogadás nem ugyanaz, mint a közömbösség. A szeretet néha figyelmeztet, néha kérdez, néha fájdalmas igazságokat is kimond, de mindig úgy teszi, hogy a másik ember közben érzi, nem ellene beszélünk, hanem érte. Talán ez a különbség a bírálat és az építő őszinteség között. Mert a bírálat falakat emel, a szeretetben kimondott igazság hidakat épít. És milyen nagy szüksége van ma a családjainknak ezekre a hidakra? Hiszen mennyi minden próbálja elszakítani egymástól a házastársakat. A rohanó élet, a munkahelyi terhek, a telefonok, képernyők, amelyek sokszor több figyelmet kapnak, mint az a személy, aki ott ül mellettünk az asztalnál. Sokszor nem rossz szándékból távolodunk el egymástól, hanem egyszerűen azért, mert már nem szánunk időt arra, hogy igazán jelen legyünk egymás számára. Pedig az őszintességhez idő kell. Nem lehet két mondat között mély beszélgetéseket folytatni. Nem lehet bizalmat építeni állandó sietségben. A szeretetnek csendre, nyugalomra van szüksége. Arra, hogy időnként leüljünk egymással egy csésze tea vagy kávé mellé, és ne csak a napi teendőkről beszéljünk. Ne csak arról beszéljünk, hogy mit kell megvenni, hová kell menni, mit intézzünk holnap, hanem arról is, hogy mi történik a szívünkben. Mikor örültünk utoljára igazán? Mi bánt bennünket? Miért vagyunk hálásak? Mit kérünk most Istentől? Ezek a beszélgetések lassan újra közel hozzák egymáshoz a szíveket. És van még valami, amiről nem szeretnék megfeledkezni. Az Isten színe előtt megkötött szentségi házasság ugyanis nem kettesben zajlik. Valójában mindig hárman vannak jelen. A férj, a feleség és Krisztus. Amikor ezt elfelejtjük, könnyen úgy érezhetjük, hogy minden csak rajtunk múlik. Hogy nekünk kell megoldani minden konfliktust, nekünk kell elhordozni minden csalódást. Pedig Jézus nem kívülről figyeli a házasságunkat.
Ő ott akar élni benne. Ott akar ülni az asztalunknál. Ott akar lenni a beszélgetéseinkben. Ott akar lenni a megbocsátásainkban. És ott akar lenni a csendjeinkben is. Talán ezért olyan fontos a közös imádság. Nem azért, mert ettől minden problémánk azonnal megszűnik, hanem azért, mert amikor együtt állunk Isten elé, lassan ráébredünk, hogy nem egymás ellen harcolunk, hanem együtt harcolunk az ő támogatásával a házasságunkért. A világ gyakran azt tanácsolja, hogy ha már nem működik egy kapcsolat, keressünk egy másikat. Az evangélium azonban valami egészen mást mond. Azt hirdeti, hogy Isten nem lecserélni akarja a megtört kapcsolatokat. A megroppant náncszálat ő nem töri össze, hanem meggyógyítja. És ez nem mindig könnyű út, de mindig reményteli út. És talán ez a mai műsor legfontosabb üzenete. Ne féljünk igazat mondani, ne féljünk bocsánatot kérni, ne féljünk megbocsátani, és ne féljünk segítséget kérni a szerető, teremtő Istentől. Mert ahol jelen van az igazság, a szeretet és Krisztus kegyelme, ott mindig van esély arra, hogy a kapcsolat újra életre keljen.

0: Kedves rádióhallgatók, mai műsorunkban az őszintességről beszélgettünk. Arról az őszintességről, amely nem sebezni akar, hanem gyógyítani. Arról az igazságról, amelyet szeretetben mondunk ki. És arról a bizalomról, amely csak akkor tud növekedni, ha nap mint nap merünk nyitott szívvel odafordulni egymáshoz. És ha ma egyetlen gondolatot vinnének magukkal ebből a műsorból, talán ez legyen az. A házasságot nem a tökéletesség tartja meg, hanem az a bátorság, hogy újra és újra az igazságot választjuk a szeretet útján. Kívánom, hogy otthonaikban legyen egyre több őszinte beszélgetés, egyre több figyelmes meghallgatás, és egyre több közös ima. Mert ahol az igazság és a szeretet találkozik, ott Isten is otthon érzi magát. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Két hét múlva ismét találkozunk a Fészek Meleg következő adásában. Addig is kísérje házasságukat, családjukat és egész életüket a mindenható Isten áldása. Dicsértessék a Jézus Krisztus a viszonthallásra.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek,

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Lehú pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, havas boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter bazilikában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálembe született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, s egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta a helyzetben, az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent VI. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételeit helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent VI. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket, így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a husvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle, és amikor a fiú teste imádkozik, ne válassza el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét minted meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel is hálával kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkánk közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarántokatunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentína és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Perúban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 11-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Cuscóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Julio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Julio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenekelőtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya, hálát ad Istennek, Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite ego vici mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt popverzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék világiak család és életdikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a napok az egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja az zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendég szeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az Örmény Katolikus Ifjúsági Unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy Szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Rádió Erdély. Éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emes

0: Nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől. Innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenkor.

0: örökké. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Vígy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Légy bátor és erős. Ne félj, ne rettegj, mert veled az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. 2002-ben én a Kőbányai Zenei Stúdióba jártam, ott végeztem, és ott voltam másodéves diák. Pont szeptember volt ugyanez az időszak, elkezdődött az iskola, az első nap, az évnyitó. Én szegedi származású vagyok, és úgy jöttem föl Szegedről Budapestre, hogy este még nem volt hol aludnom. Nem tudtam, hogy hol fogok aludni, nem tudtam, hogy aznap mi történik velem, csak azt tudtam, hogy az iskola el fog indulni, és én azt akarom csinálni, be akarom fejezni, és valahogy mindenféleképpen majd ezt meg kell oldanom. Nyilván ez estére kellett volna megoldanom. Meg is történt az évnyitó, lezajlott, mondták az évnyitón, hogy hát akinek esetleg olyan problémája van, hogy nem tudja elszállásolni magát, az jöjjön be egy terembe, és akkor ott elmondják, hogy lehet, hogy van rá lehetőség. És ez a lehetőség az volt, hogy egy portai szolgálatot kellett teljesíteni az iskolában, és ennek fejében mi kaptuk szállást. 6 diák jelentkezett erre, hát mondanom se kell, hogy nem volt semmiféle választásom. Nagyon kapóra jött ugye a dolog. Rögtön ott az iskolában én alkalmazott lettem. Amikor én utaztam föl Pestre aznap, akkor nem volt bennem egy percig sem az a gondolat, vagy az a félelem, hogy úristen, most mi lesz, hogyha a padon kell aludnom, vagy nem tudok hol aludni, hanem az a bizalom volt bennem, ami megnyugtatott. Tulajdonképpen estére meg is oldódott a problémám. Ennek nagyon sokat köszönhettem ugye későbbiekben, nem csak azt, hogy aznap este le tudtam valahol hajtani a fejemet, hanem ezáltal, hogy én ott az iskolában éltem, nagyon sok tudást tettem szert. Hiszek Istenben, és azt gondolom, hogy ez az a dolog, ami engem mindig elvezetett a jó útra.

Gajdacsi Gábornak, a Gangsta Zoli és a Kártel gitárosának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenekké áldott!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézis alkalmával. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Folytatjuk a közös gondolkodást, ismereteink bővítését. Az egyik messiási cím, immár a negyedik Jézus nevéhez tartozó fogalom elemzésével, az Úr kifejezés ismertetésével, és a katekizmus 450. pontját ismételve újra megkülönböztetést teszünk az e világi úrfogalom és az Isten végtelen fölségű uralma között. A keresztény történelem kezdetétől fogva annak állítása, hogy Jézus Úr a világ és a történelem fölött, annak elismerését is jelenti, hogy az ember személyes szabadságát semmiféle földi hatalomnak nem köteles alávetni, csak egyedül Istennek, az Atyának és az Úr Jézus Krisztusnak. A császár nem az Úr. Az egyház hiszi, és az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját Urában és Mesterében találja meg. Ismétlő jelleggel annyit kell most megjegyeznünk, hogy itt az engedelmesség kérdése, ez nyilvánvalóan olyan dolgokra vonatkozik, amely érinti a mi hitünket és erkölcsi életünket, felfogásunkat, mert nem arra buzdít itt a katekizmus egy félreérthető mondattal, hogy nem engedelmeskedünk világi úrnak, csak nem tartjuk a hitünk szerinti életünk urának a világi hatalmat, nyilván, de az, hogy a világi törvényeknek ne engedelmeskedjünk, ez nem része az Anya Szent Egyház tanításának, mert a világi törvényeket meg kell tartani. Akkor is, hogyha azokat valami egyszemélyes, valaki egyszemélyes uralkodó hozza, vagy egy megválasztott testület, mint az országgyűlés. Hát a törvények azok érvényben vannak, azokat, mint állampolgároknak meg kell tartani. És ez ugyanakkor mégiscsak vonatkozik arra a sajátos szempontra, hogyha valami ellenkezik hitünkkel és az erkölcsi meggyőződésünkkel, akkor az ember nem köteles engedelmeskedni olyan szabálynak, előírásnak, követelménynek, amely szemben áll a mi krisztusi értékrendünkkel. Ez nagyon fontos szempont és egy árnyalati magyarázat, hogy ne értsük azt, nem kell a világi dolgoknak vagy világi törvényeknek engedelmeskedni. Az engedelmesség pedig amúgy is az embert olyan tekintetben fölmenti, hogy áthárul a felelősség arra a másikra, arra a másik személyre, aki megkívánja tőlünk az engedelmességet. Tehát, ha mi ezt mondja Maximilian Szent Kolbe atya, hogy

0: elöljárót féved, az az ő dolga, akkor előfordulhat, hogy ezek megvalósulnak, a tévedések, de ha te engedelmeskedsz, akkor te nem esel tévedésbe, mert te megteszed a kötelességedet. Így kell értenünk helyesen az engedelmesség feladatát itt az Úrral kapcsolatban. Istennek azonban minden körülmények között és minden isteni parancsnak nyilvánvalóan engedelmeskednünk kell. Ezeket nem bírálhatjuk felül, mert nem a törvényhozás feladatát bízta ránk a Jóisten, hanem a végrehajtás feladatát. Nem teremtőnek választott ki minket maga mellé, hanem a teremtés rendjének a fenntartóivá vagy gondozóivá, hogy megmunkáljuk a földet, a ránk bízott javakat, értékeket, ezeket használjuk. De nem lépünk sem a teremtő Isten, sem a törvényhozó Isten helyébe. Következik a 451. pont. A keresztény imádságban meghatározó az Úr megszólítás, mind az imádságra szólító az Úr legyen veletek kifejezésben, mind pedig a könyörgést lezáró, dicsőítő záradékban, ami úgy kezdődik, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus által, vagy Krisztus a mi Urunk által, hát többféle változat van, és van a Szent Háromságos doxológia, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ez az Atyához intézett könyörgés, vagyis hát általában Istenünk megszólítással, tehát a teljes Szent Háromságot megszólítva mégis az Atyához fordulunk, hogy ha már azt mondjuk utána, hogy a te fiad által, akkor nyilván az Atyát szólítjuk meg, és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, ezt hozzá kell tenni, mindörökkön, örökké, és ez a csodálatos örökké valóságra utaló záradék, ez is erősíti azt a tudatot, azt a hitet, hogy Isten az egyedüli Úr a világban, mert ő az, aki nem származik semmitől, nem keletkezett mástól, hanem öröktől fogva és mindörökké létezik, és szeret minket, szereti a teremtett világot. Korábban, még a gyerekkoromban, mondjuk így, hogy 50 évvel ezelőtt voltak olyan atyák, akik kevésbé viselték el a hivatalos liturgikus szövegeket és könyörgéseket. Most is előfordulnak ilyen szépítések vagy megmásítások bizonyos szövegekben vagy egyes atyák részéről, papokra gondolok nyilván. Akik ezt az uralkodik, ezt nem tudták elviselni, vagy helyesen értelmezni. Hát már mióta beszélünk, most már talán a harmadik alkalommal az Úr kifejezésről, és látjuk, és meg kell állapítanunk azt, hogy Isten valóban Úr, Jézus Krisztus valóban Úr. Nyilván helyes értelemben, de mégis ő az életünk ura, ő a világ mindenség királya. Az ő országa nem e világból való, de az, hogy ő az Úr mindenek felett, aki uralkodik, az uralkodás épp azt jelenti, hogy neki van hatalma fölöttünk, és ezt mi elfogadjuk, ennek mi kötelesek vagyunk engedelmeskedni. Na de nem mondtam, hogy hogyan változtatták meg a szöveget, ugye, vagyis legalábbis egy konkrét atyára emlékszem, aki Zuglóban káplánunk volt, és azt mondta mindig a záró könyörgésnél, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki él és szeret minket. Tehát a uralkodik helyett mindig a szeretetnél kötött ki, hogy aki él és szeret minket mindenrökkön örökké. Hát ez is nagyon szép dolog, hát nem fogjuk eltakarni itt a mozaikunknak ezt a feliratát, hogy az Isten szeretet. Hát mindenki tudja, hogy ez így van, és azért létezünk. Az embernek a legnagyobb bizonyossága Isten szeretetéről saját maga. Ha egy kicsikét elgondolkodunk azon, hogy mi vagyunk, és eltűnődünk azon, hogy miért vagyunk, honnan vagyunk, meg miért kell, hogy legyünk. Hát erre az a válasz, hogy mert Isten szeret minket, és meghívott az ő világába, és a vele való életre, az örökké való világba is, az isteni életre is meghívott, mert megosztja a végtelen létét és szeretetét. Tehát amikor eltűnődünk, hogy kell az, hogy én legyek, szükségszerűségből jöttem a világra, nem, hanem szeretetből. Mert ha még csak az emberi közvetítést nézzük is, azt is akkor is el kell mondani, hogy a szülőanyánk a szeretetből hozott minket világra, mert vannak sajnos olyan anyaságra hivatottak, akik ezt nem teszik meg, és elutasítják a gyermeküket, nem hozzák világra a magzatokat vagy a gyerekeket, akkor ott kevésbé beszélünk a szeretetről. Tehát az, hogy lettünk, az az Isten szeretetéből van, másrészt pedig a szülői szeretetből, mert a szüleink akarták, hogy legyünk, és gondoskodtak rólunk, és felneveltek bennünket. Tovább folytatom. A keresztény imádságban meghatározó Úr, tehát ott van, hogy az Úr legyen veletek. Erre mindenki tud válaszolni a pap felszólítására. De van még itt egy másik, az Úr jön, Úr eljön, erre vonatkozó kifejezés, a Maranatha, vagy Maranatha. Ez így több részben van mostan, nem részletezem, hogy van elválasztva a Maranatha kifejezés. A Maranatha azt jelenti, hogy az Úr jön. Vagy a Maranatha, jöjj el Úr, jöjj el Úrunk Jézus, ugye így szoktuk kiegészíteni. Vagy ámen, jöjj el Úr Jézus, Maranatha. Ez pedig a Jelenések könyvében, a 22. fejezet 20. versében olvasható, míg az előbbi, jöjj el Úr, Urunk, az az első Korintusi levél 16-22-ben található. Elérkeztünk a témakör összefoglalásához. Itt igaz, hogy csak 4 pontban történik az összefoglalás, de ha felidézzük azt, hogy a tárgyalás és a kibontás is 4 fő pontban történt, akkor megértjük, hogy itt egy-egy pont egy nagyobb tárgyalási részt foglal össze. Először beszéltünk a Jézus névről, aztán beszéltünk a Krisztus névről, aztán arról, hogy Isten egyszülött fia, Jézus, és arról a 4. pontban, hogy ő az Úr. Ne feledjük el a Filippi levél csodálatos Krisztus himnuszát. Minden nyelvnek meg kell vallania a földkerekségen, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. A 452. pont a Jézus névnek az ismétlő összefoglalása. A Jézus név jelentése, Isten megszabadít. A Szűz Máriától született kisdedet Jézusnak nevezték. Máté evangéliuma 1.21-ben olvassuk, mert ő fogja megszabadítani népét bűneitől. Ugye Szent Józsefnek is meg kellett ismernie a leendő gyermek nevét. Szent Józsefet egy angyal nyugtatja meg álmában. És akkor a névhez magyarázatot is fűz. Mégpedig azt, hogy ő fogja megszabadítani népét bűneitől. Tehát ez a szabadulás, szabadítás, az benne van a Jézus névben. Ugye a J betűs az a Jahve névvel, a Jahve az, aki megszabadít, tehát Jehoshua, tehát nem Jehova, hanem Jézus, Jézus név. És most nézzük meg a Máté leírást, amire hivatkozik a katekizmus, az 1.21-et. Jézus születésének leírása. Máté evangéliuma Jézus őseinek a felsorolásával kezdődik az első fejezetben. Mit, mint ismeretes, a zsidó nép történetét Ábrahámtól kezdve mondja el, vagy az ősatyákat, az ősöket így sorolja fel Máté, aki főleg a zsidóságnak írta az evangéliumát. És itt a 18. verstől pedig Jézus születéséről ír, Jézus születésén, Jézus Krisztus születésének ez a története, anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsájtja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Itt jön a 21-es vers. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ez, amit kiemelt a katekizmus, hogy meg is magyarázza Szent Máté evangéliuma Jézus nevet, ami annyit jelent, hogy Jahve, vagyis Isten megszabadít. A Krisztus név azt jelenti, hogy fölkent, jó értelemben, nem a vaj a kenyérre, vagy a libazsír, amit fölkenünk a kenyérre, nem a falfesték, amit a festőhengerrel fölkenünk a falra, nem is az erőszakos ember, aki fenyegeti a vele szemben állott, hogy mindjárt felkenlek a falra, ugye ezt szokták mondani. Tehát az a másik ember sem tapétának született. A lényeg az, hogy itt a kultikus fölkenésről van szó, a Istennek szentelésről van szó. Aki fölkent, az nem más, mint az Istennek ajánlott valaki vagy valami. Akit fölkennek, azt Istennek ajánljuk. Azt Isten meghívja, Isten lefoglalja, Istennek fog szolgálni. Ezért a fölkentek a papok, a királyok, akik az Úr nevében, vagy akár mint a király, mint az Úr, az egyedüli király fogadott fiai, proféták, tehát felkenés, és minden keresztény ember is felkenésben részesül, mégpedig a keresztsége révén, amikor Szent Krizmával is megkenjük a felkentet, vagyis a megkereszteltet. A másik kifejezés a messiah, a messiás, akiről azt írja az apostolok cselekedeteinek könyve, a 10. fejezet 38. versében, hogy Jézus Krisztus, a messiás, Isten fölkente őt Szentlélekkel és erővel, vagyis hatalommal. Ő volt az eljövendő, Izrael reményének a tárgya. Ezeket sorolja fel, idézetteket hivatkozva a katekizmus, tehát a felkent szó a messiás, aminek a tartalmi értelmezése azt jelenti, hogy Isten küldötte, Istennek lefoglalt személy. De ne feledjük el, tárgyakat is föl szoktak kenni, fölkennek, fölkenik a templom falát, ez erről is beszéltünk annak idején. Nagyon szép volt most már közel 10 éve, hogy a gazdagréti templomunkat felszentelte Erdő Péter bíboros úr, és akkor még boldog emlékű Cserháti József, Ferenc, mert ő volt Cserháti József is püspök, de a Ferenc püspök, ő fölkente az egyik oldalon a templom falait, a Szent Krizmával is, a bíboros úr meg az oltárt kente föl, nekem pedig az új kelyhelyemet, az új misés kelyhet is Szent Krizmával fölkente a rektorunk Pálos Iván püspök úr. Tehát tárgyakat is fölkenünk, még inkább személyeket, akik Istent hordozzák, vagy Istennek tesznek szolgálatot. A harmadik téma volt az Isten fia kifejezés. Az Isten fia név Jézus Krisztusnak atyához fűződő egyetlen és örök kapcsolatát jelenti. Ő az atya egyetlen fia, és maga is Isten. Ahhoz, hogy valaki keresztény lehessen, hinni kell azt, hogy Jézus az Isten fia. Miért kell azt hinni? Azért, mert az is fontos bizonyítani, hogy ő valóságos ember volt, és hogy történelmi személy Jézus, ebben nem lehet kételkedni, hiszen történeti források is beszélnek az Úr Jézusról az evangéliumokon kívül is. Tehát nem csak a vallásos írások, a kinyilatkoztatott szentírás beszél Jézus Krisztusról, hanem civil források is, vagyis világi források. De a fontos az, hogy nem egy tanítót követünk, nem csak egy mestert, hogy annak idején megszólították az Úr Jézust, hogy mester, rabbi, még Mária Magdolna is így szólította meg, amikor föltámadt Jézus, rabboni, mesterem, mesterem. Csak ekkor ismerte föl a kertésznek vélt feltámadt Jézusban az Urat, az Isten fiát, de mégis azt mondta, hogy rabboni, mester. De ez kevés, ő nem a mi tanítónk, nem a mi mesterünk, hanem ő az Isten fia, valóságos Isten. És az apostoli igehirdetés ezt számtalan helyen elmondja, és itt van sok szép kifejezés is, és bibliai idézet még, amelyek erről szólnak. Az első János levél is oly szépen fogalmaz, hinni kell azt, hogy Jézus az Isten fia. Hát, ha valaki tudta, hogy kicsoda Jézus, és honnan jött, hát az nem más, mint János apostol, aki legközelebb állt a szeretetben, az odafigyelésben az Úr Jézushoz. Azt mondja itt a katekizmus, hogy nézzük meg, ha érdekel bennünket, a János, első János levél 2.23. Ki a hazug, ha csak az nem, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus, az az antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, az atyát sem ismeri. Aki megvallja a fiút, az ismeri az atyát is. Tehát itt az atya és a fiú kapcsolatáról ír a szeretett tanítvány, és ennek tagadása, ez súlyos hitbeli hiányosság, vagy hitbeli vétség. Ezért valljuk azt, hogy Jézus az Isten fia, az atya küldte őt közénk. A 455. pont pedig a most befejezett témakört, az Úr témakörét tárgyalja és foglalja össze. Az Úr név az isteni hatalmat jelenti. Megvallani vagy segítségül hívni Jézust, mint Urat, azt jelenti, hogy hiszünk az ő istenségében. Az első korintusi levélben írja az apostol a 12.3-ban, senki nem mondhatja Úr Jézus, csak a Szentlélekben. Tehát senki sem vallhatja Úrnak, csak a Szentlélek megvilágosító erejével, felismeréssel, a hitbeli felismeréssel. De, ahogy említettük, természetesen ő az az Úr, aki minket örökké szeret, mert Isten a szeretet. Isten nem is tudna más lenni, és ez nem egy cselekvés az Isten részéről, hanem isteni állapot. Isten jellemzője az, hogy ő szeret minket. Épp úgy olyan állapot, mint az uralkodás, amit nem kell külön gyakorolnia Istennek, hanem az isteni lét állapot az, hogy ő az örökké való, aki mindöröktől fogva mindörökké létezik. Tehát ő az Úr. És éppen ezért, hogyha ő a szeretet, akkor nyilván azt is mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus az Atya szeretetét elhozta, meg is tanított minket arra, hogy nincs nagyobb szeretete senkinek annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért, és akkor ezt ő meg is tette, életét adta minden emberért. De ennek a hatása, ennek az Úr állapotnak, az örök szeretetnek, a megváltói szeretetnek csak azokon érvényesül, akik ezt elfogadják. Ezért mondjuk az eredeti mise szöveggel, a konszekráláskor, Jézus vérjének konszekrálásakor, ez a vér, amely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez nem azt jelenti, hogy nem mindenkiért ontotta ki Jézus a vérét, hanem azokért, akik elfogadják azt, hogy ő az Isten fia, ő az Úr, ő a mi megváltónk, aki szeret minket. Ezekkel a gondolatokkal lezárjuk ezt a témakört, Jézus neveinek tárgyalását, és egy újabb cikkely következik majd a katekizmusban a 456-os ponttal. Jézus Krisztus fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától. Ezt a témakört fogjuk a következő alkalommal megkezdeni. Most pedig köszönöm a figyelmet, köszönöm az érdeklődést, és a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, kérem ezt a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Legyen velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Örökké, amen.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Justus és Szent Pásztor, testvérek, gyermekvértanúk. Jómódú, kumplutumi Spanyolország keresztény szülők gyermekei, fivérek voltak. Még iskolába jártak, amikor Diocletianus császár keresztény üldözése idején Dacianus prefektus előtt önként hitvallást akartak tenni. A prefektus megkínoztatta, majd a városon kívül kivégeztette őket. Vértanúságuknak akkora volt a hatása, hogy a prefektusnak el kellett hagyni a várost, ahol abba maradt a keresztények üldözése. Hispániában 304. augusztusában haltak meg. 390 körül Asturius toledói érsek csodálatos kinyilatkoztatás alapján találta meg a sírjukat a vértanúságuk helyén. Kápolnát emeltek fölé, melyet később bazilikává építettek át.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az őszinte, osztatlan figyelem a legtöbb, amit egymásnak adhatunk. És a legkevesebb, amivel egymásnak tartozunk. Mondta Albert Schweitzer.

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem, és talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágott, vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma

és hogy védkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét, és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai. Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod? És nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem. És te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers, imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk, Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé.

lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás, távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és hogy úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől, vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt, de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten, ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte, de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja, ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja, rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint, sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahova Jóisten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt,
Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként, keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választva sorkolják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk, az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8. vers. Közel egyetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145. Zsoltár. Közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mári Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk.
És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek, a nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetesik az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártó szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven valakiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostola levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykái lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, meg merevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártyagyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt, annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények húztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és olyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolba vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények, akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy remény nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresztségben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten is a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Ha azt látod, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak, miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen. Rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is, akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imád családjainkba. Hozzuk vissza a
az imát egyéni életünkben. Az imád csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a, hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Odavinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani. És talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségbe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, pletykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.